0: Ők a fiú már nem tudtak segíteni, olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett. A lányt életveszélyes állapotban szállították kórházba. Hétfőn általában napos, gomoly felhős idő várható. Legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északias szél sokfelé megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Slágerkult.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is kezdünk. Róna Jorsit és Berkesi Alexet köszöntöm nagy szeretettel. Mindig örülök, amikor megtelik a stúdió. Élettel meg emberekkel természetesen. Hát annak még mindig örülök, amikor egy olyan páros érkezik, aki nem csak a magánéletben, de a szakmában is tud társa lenni a másiknak, mert ez ritka. Szerintem. Örülök nektek.
2: Köszönjük szépen a meghívást.
3: Köszönjük szépen.
1: Még sem az életben, sem az éterben nem találkoztunk, most az egyszerre megtörténik. Milyen jó ez a műsor ilyenekre is egyébként. No, hát mérföldkővel érkeztetek, és én mindig örülök annak, amikor mérföldkövek vannak az alkotás terén. Milyen a lelki állapototok most?
2: Hát amikor ilyesmiről beszélgethetünk, az mindig felemelő, mert ilyenkor eszébe jut az embernek olyan dolog is, ami már olyan megszokottá vált, vagy már olyan emlék, ami nem jön elő minden nap, és ilyenkor mindig eszünkbe jut az, hogy érdemes csinálni.
1: Mert ezek az igazi igazolások? Vagy ezért érdemes tényleg?
2: Konkrétan az, amit el fogunk mesélni, az mindenképpen, bár az az igazság, most itt én dumálok, de én most itt másodhegedűs vagyok, mert azért itt...
1: Nem mertem mondani, hogy persze van egy főhős, de hát
2: igen,
1: tulajdonképpen
2: az Orsi az, igen.
1: Mind a ketten azok vagytok.
3: Szerintem
1: az én szememben mindenképp.
3: Én is így gondolom.
1: No, beszélünk a mérföldkőről?
3: Beszéljünk.
2: Meséld el.
3: Oké. Okay. Honnan kezdjem igazából?
2: Tehát hát az elejéről, akkor... a kettetben, amikor
1: megértsék a
3: tüzes miről van itt szó.
1: Egy kuriózum ezt a hallgatóknak elmondom.
3: Jó, tehát igazából itt akkor belevágok a sűrűjébe vagy a közepébe. Tehát itt arról van szó, hogy mi kaptunk egy meghívást április 1-én, nem vicc.
2: És nem volt vicc.
3: Nem volt vicc, igen, április 1-én mi egy előadást tartottunk, egy zenei előadást tartottunk a Berkeley Egyetemen, Bostonban. És ott a hát világzenei, egyrészt világzenei előadás, illetve extrém vokál technikáról szólt ez az előadás.
2: Esetleg a hallgatóknak, akik, mert nem feltétlen kell, hogy tisztában legyenek vele, hogy mi is ez a Berkeley. A Berkeley gyakorlatilag a világ első számú zeneművészeti egyeteme. Igen. 7000 hallgatóval és sok száz tanárral. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy városrészt elfoglal gyakorlatilag az épületeivel, és szakonként akár több ezer hallgató is járhat oda.
3: Még a tanárok sem ismerik egymást konkrétan. Ilyen mennyiségben.
1: Ezért mondtam, hogy örülök, hogy jöttetek, tulajdonképpen megoldottok mindent helyettem.
3: Igen.
1: Mondjátok, de hát ez a jó.
3: Igen.
1: Ez a jó, hogy a hallgatók tényleg értsék, hogy miről van szó. Mert én már olyan kérdésekkel jöttem, hogy ugye ha már kuriózumot említettünk, hogy ez a vokális jelenség, téma, lélektan, bármi, amivel kapcsolatba tudjuk hozni. Nem is biztos, hogy tudják a hallgatók azt sem egyébként, hogy ez miért fontos. Annak a technikája. De ezt akárki nem tudja.
3: Igen. Tehát, hogyha erre gondolsz, akkor mi nagyon sokan a mai napig is azt gondolják, hogy az énekesek születnek. És hogy aki valakinek van tehetsége, akkor az vele született.
1: Hát és erről mi egyébként napi szinten beszélgetünk itt testénként. Azért hallgatok ilyen nagyokat, hogy várom, hogy majd mikor tudjak csatlakozni rá. Én mindig kérdezem itt a nagyívű énekeseket, akik tényleg tudnak nagy magasságokat, néha mélységeket is megjárni. Hogy az hogy van, mondják már el. Tehát aki kimegy egy koncertre, és már az elején a nagyot énekel, az tényleg olyan, mint nekünk egy boci-boci tarka, vagy azért tréningezni kell?
3: Hát ez bizony tréningezni kell. Nyilván van adottság, de van, aki egyébként egy adottsággal ugye születik, de az önmagában nem viszi el őt egy profi szintre. Tehát, hogy attól, hogy van nekem egy tehetségem, az nem azt jelenti, hogy én akkor onnantól kezdve mindent tudok. Tehát én egész konkrétan számoljak, hány éves is vagyok, azt hagyjuk. A közel 30 éve énekelek.
1: És gondoltam, hogy a beletett
3: igen. Tehát én is 30 éve énekelek. És több mint 20 éve tanítok. Tehát hangképzéssel foglalkozom, és annak minden csinyával. És a mai napig tanulok és fejlődöm, és nem azért, mert esetleg, tehát mert még mindig nem tudok eleget, hanem mert mindig van hova fejlődni, mindig lehet mélyebbre ásni, mindig lehet újdonságokat felfedezni, és ez nagyon egy izgalmas téma, legalábbis nekem az, úgyhogy azért is vagyunk itt, és hát így kerültünk egyébként ki a Berkeley-re, mert tavaly januárban kezdtem el tanulni online a Berkeley-n, és a második szemeszterem végén sikerült egy olyat, nem tudom, egy olyat ezek szerint villantani, hogy az a ottani tanár azt mondta, hogy ezt mindenkinek kéne kint hallania, és akkor ő azt mondta, hogy akkor...
1: Tehát mindezt online sikerült villantani?
3: Igen.
1: Azt nem is tudtam.
3: Igen. Tehát, hogy ez nem úgy nézett ki, hogy akkor most én veszek egy kurzust, és akkor azt majd megcsinálom, amikor egyszer úgy van kedvem, vagy úgy van időm, hanem minden héten ugye beadandók vannak. Tehát, hogy... hogy volt, igen, tehát egy szemeszter az 3 hónap, és akkor minden héten vannak beadandók. Nyilván ez bizonyos tematika, tehát én világzenével kezdtem, aztán mentünk át a populáris stílusra, mentünk át poprockra, és most vagyok az R&B-nek a végén konkrétan, jövő héten fogom befejezni. Úgyhogy nagyon izgalmas és elképesztő út. Ez az út volt ez az egész, még most
1: hát
3: is az.
1: Hát azért jöttetek, hogy ezt az utat elmeséljétek.
3: Igen.
1: És mindez úgy történt, hogy itthon megmentek a fellépések mellette?
2: Ez úgy kell elképzelni, Orsi egy énekiskolát alapított és vezet, neki teljesen kitölti ez az életét.
1: Jaj, azt hittem, hogy jártok ti ketten is.
3: Nem.
1: Hogy Alexnek van az alma, ezt mondjuk igen. el a hallgatóknak.
2: Igen.
1: Méltán népszerű.
2: A méltán népszerű alma együttes, igen. Meg több más zenekar.
1: Tudom, sok tehát, egyéb projekt, ezt hozzátettem volna én is.
2: Nekem kifejezetten a színpadi munkáim vannak, igen. Orsinak pedig az oktatás, és volt már közös fellépésünk, de az egy kifejezett kérés volt, aminek eleget tettünk, illetve az idén indul be egy új projekt, amit már együtt csinálunk, a legjobb tanítványaival, illetve a hangszeres részt produkálom én, tehát a nekem zenész barátaimmal egy karácsonyi brutál műsor, de majd azt majd akkor elmeséljük később.
1: Okay.
2: Az lesz az első, hogy mi rendszeresen együtt lépünk fel, vagy egy színpadon lépünk fel.
1: Akkor módosítom a kérdést. Mind a ketten olyan alkotói tevékenységet folytattok, ami közösséget épít. Mi pedig nagyon üdvözlünk minden olyan a mai nem egyszerű online világban, ahol már ugye üzenetekben tartják egymással az emberek a kapcsolatot, ahol lehet találkozni, lehet kapcsolódni azonos érdeklődésű embereknek. Ez mind a kettőtök területén nagyon fontos. Tehát akkor még egyszer, tehát tartottad itthon az énekórákat,
3: tanítottad
1: a tanítványokat, és közben meg
3: megtanultam. Igen, közben megtanultam, igen.
1: Látszreakció ez.
3: Hát igen, azért nem unatkoztam, maradjunk annyiba. És igen, a második szemeszteremnek a végén ez a tanárnéni professzor asszony mondta, hogy ő akkor mit szólnék egy ilyenhez, hogyha kimennénk, és akkor ott ezt a világzenét, illetve hát ugye, mert egyébként a második szemeszteremnek a végén is világzenét énekeltem. Ez volt egy Ferőer, meg volt egy kazak dal, ezt énekeltem, és abban mutattam be különféle extrém vokáltechnikát is, tehát hogy itt ilyen nem kifejezetten a hörgésre kell gondolni, de az extrém vokáltechnikában minden benne van, ami alapvetően nem tiszta ének, hanem mondjuk a torok énekléstől kezdve egészen az extrém metálig benne van minden.
1: Nekem fogalmam nincs ezekről a szavakról, hogy most mi az a torok ének.
3: Torok ének.
2: Hát ez a mongol népzenében tipikusan fellelhető dolog, ez nagyon jellegzetes. Más népzenékre is vonatkozik, de...
1: Ez csak a műfaj? Sajátossága?
2: Ez egy technika,
3: ez
2: nem?
3: Ez egy technika.
1: Technika, aha, oké.
3: Okay. Megmutassam? Vagy...
1: Hát azt megköszönöm.
3: Ez a...
1: Oké.
3: Nem tudtam, mennyire kell messze mennem a mikrofontól.
1: Igen.
3: Na ez a toroki konkrétan, ez a torok éneklés alapja, fogalmazunk így, és akkor ennek különböző technikáit így ötvöztem ebbe a dalba, vagy ezekbe a dalokba, és akkor erre felbuzdulva hívott meg a tanárnéni.
1: Érdekelnek a részletek is, megint hadd kérdezzek szakmait.
3: Igen.
1: És azért kérdezek ilyet, mert nem találkozunk minden nap olyan emberekkel, akiktől ezt meg tudom kérdezni. De a múlt héten például egy híres stúdióstól kérdeztem meg, egy producertől, hogy mondjam el meg, hogy egy énekelni nem tudó emberből is lehet úgy énekest faragni a mai akár AI, akár a stúdió technikával, hogy az tényleg jól fog szólni, és azt mondta, hogy nem. Tehát ez nem így van feltétlenül, hogy egy énekelni nem tudó ember oda megy össze-vissza kornyikál, és abból lesz egy jó dal. Én azt gondoltam, hogy az AI-jal ma már mindent meg lehet oldani, ő azt mondta, hogy nem. Na, akkor majd mindjárt Alex, te is jössz, hagyd kezdje meg a tanárt. Szóval, ha én nem tudok énekelni, akkor mi van?
3: Nyugodtan, akik ezt
2: szeretem. Nem, mondja csak, mert én inkább majd általánosságban, hiszen én hangszeres is vagyok, reagálnék erre.
3: Én azt gondolom, hogy ez összetett. Tehát, hogy itt egy olyan kérdést tennék fel, egy olyan filozófiai kérdést, hogy mitől énekes egy énekes, vagy mitől lesz jó énekes egy énekes. Tehát az önmagában, hogy valakinek mondjuk a hangját csiszolják, illetve technikát megtanul, szerintem attól még nem lesz ő énekes.
1: Oké, tudom, hogy ezernyi dolog, kisugárzás, attitűd, hát, mit tudom én, mindenfajta.
3: Minden beleszámít.
1: Hát, közönséggel való kommunikáció. Na, de valahogy akkor is csak kell énekelnie, nem?
3: Igen, azt gondolom. Én is azt gondolom, hogy az, hogy valaki kihúzigálja a stúdióba a hangot tisztára, az attól még nem fog jól szólni.
1: Na, de ha hozzád elmegy egy olyan? Na, tud mindenki énekelni? Akkor így kérdezem.
3: Mindenki nem, de bárki igen. Tehát ezt egyébként te mondtad.
2: Igen.
3: És ez egy nagyon-nagyon jó mondás, ezt elmondom, mit jelent. Igazából ez azt jelenti, hogy attól függ, hogy ki mennyi időt szár rá, ki milyen céllal jön. Ha valaki azt mondja, hogy figyelj, én tényleg nem tud semmit, de az egész életét rászánja, akkor lehet, hogy egész élet alatt gyakorlatilag eljut oda, hogy mondjuk tud intonálni, tehát tisztán énekelni.
1: Tehát a szorgalommal ki lehet váltani.
3: Így van. De ha valaki azt mondja, hogy mit tudom, mint tessék, van egy évem, akkor már nem biztos. Tehát, hogy nem kell mindenkinek egyébként énekelni, ez tény, de igen, de az, hogyha mondjuk, mert én is azt mondom, hogy én amikor elkezdtem énekelni, nekem annyi volt, hogy volt egy nagy hangom és egy szenvedélyem. De én se tartom magamat született énekesnek.
1: Mit jelent, hogy nagy hang?
3: Hogy lehetett vele mit kezdeni, tehát lehetett vele dolgozni alapvetően, tehát hogy ki tudtam engedni a hangomat, meg egy nagyon nagy, meg hát én szerelmes voltam, meg vagyok a zenébe. Tehát, hogy nekem az éneklés az mindig is egy ilyen safe place, tehát ez a mencsvárom volt, ahova mindig mentem, akár szomorú, akár vidám, akár meg akartam valamit élni, mindig az énekléshez fordultam. Tehát engem nem érdekelt, hogy hangzik, nekem jól esett az, hogy énekelek, nekem ez egy gyógyító hely volt alapvetően. És innentől kezdve én elkezdtem, és nyilván engem is, amikor a szüleim észrevették, hogy egyébként szeretek, ők rögtön ilyenkor az ember mit gondol, hát akkor énekelni kell. És akkor nyilván elkezdtem járni, énekelni, tanulni nagyon hamar, és jó is volt, de ez egy nagyon hosszú út volt, tehát 16 évesen kezdtem el tanárhoz, igen. És gyakorlatilag azt mondom, hogy még mindig van mit tanulni. Tehát, hogy én azt mondtam volna, hogy...
1: Tanulsz, persze, hogy van.
3: Hát, igen.
1: Megértem.
3: De hogyha azt mondtam volna, hogy mit tudom, én 16-tól eljutottam 18-ig, vagy 20 éves koromig, akkor már 4 évet tanultam folyamatosan, de hogy az ott szerintem még nem lett volna elég. Tehát, hogy ha azt mondom, hogy 4 év alatt, én nekem annyi elég volt, köszönöm szépen, hogy 4 évig tanulok, ez nagyon jó, de hogy még mindig lehet volna ezt csiszolni, azt csiszolni, amaz csiszolni, tehát én teljesen másképp szólok most.
1: Világos.
3: Értelemszerűen, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt.
1: Alex, Orsin kívül te is szerelmes vagy vagy Orsin mellett, bocsánat, Orsin mellett te is szerelmes vagy a zenébe?
2: Mindenképpen. Nekem abból a szempontból könnyű dolgom volt, vagy inkább azt mondom, hogy nem volt választásom, hogy csecsemőkorom óta. Tehát gyakorlatilag én beleszülettem a zenei környezetbe.
1: Eldöntődött, hogy...
2: Igen. És hát ezt mindig el szoktam mondani, és nagyon sokan nevetnek rajta, hogy jaj, de cuki, de én ezt egy felvétellel bizonyítani is tudom, hogy 2 éves korom óta tanulok zeneelméletet, ugyanis az apukám nem kérdezte meg, hát meg egy 2 éves gyerek, nem hiszem, hogy tud erre válaszolni, hogy akarja vagy nem. Nem is tudom, a zsip-zsuk-kender-zsupot, vagy mit szomizáltam 2 évesen, és az van felvéve. Úgyhogy a szószoros,
1: az alapok.
2: Igen, a szószoros értelmében csecsemő korom óta ebben a közegben vagyok, és érdekes módon nincsenek olyan emlékeim, hogy engem zenei pályára szántak volna mindenképpen.
1: Nem erőtették.
2: Nem. Uh-huh. A zenélést azt igen, a zenetanulást azt igen, de nem volt az, hogy, mert az én első hangszerem a hegedű volt. A zeneiskolában azt tanultam, általános iskolával párhuzamosan, ami szintén ilyen zenei tagozatos általános iskola volt, de soha nem mondták, hogy én hegedű művész legyek. Csak kellett választanom egy hangszert, mert az ugye kötelező volt a zenei tagozaton, és azt végig kellett vinnem a zeneiskolába, hogyha már elkezdtem, de szó nem volt arról, hogy én nem lehetek valami más. Hát aztán nem lettem, de az abszolút az én döntésemen múlt, amikor felnőttem, és a basszusgitárral relatív ehhez képest későn kezdtem el foglalkozni, 19 éves koromban.
1: De úgy, nem váltad meg, hogy
2: nem.
1: Ez a lényeg.
3: Igen.
1: Ő mehetne a Berkeley-re tanulni? Kérdezem a
3: szerintem tanítani.
1: Orsit.
3: Szerintem tanítani mehetne.
1: Ott tart egyébként?
3: De még jó.
2: Ez érdekes dolog ez, mert én ilyet nem vennék a számra, de...
1: Más mondhatja. Mondhatja.
2: De való igaz, hogy olyankor, amikor... Tehát addig, amíg az ember hallomásból tud valamit, uh-huh. akár mondjuk akkor maradjunk a Berkeley-nél, az egy ilyen szinte megfoghatatlan, misztikus dolog, hiszen olyan emberek kerültek ki onnan, vagy akár járnak visszatanítani, akiknek a lemezeit veszem meg. Na, a
1: tehát
2: bóltban.
1: A művész élet színe java.
3: Igen.
1: És akkor
3: igen.
1: A művész itt nagy betűkkel írjuk.
2: A legnagyobb.
1: De nem igen. A legnagyobb művész.
3: Igen, ez így van.
2: Bár igazából még ha úgy veszük, akkor
1: ez nem feltétlenül szitok szó.
2: Nem.
1: Mint idehaza.
2: Nem. Hát sajnos. A Orsi egyik tanára a Pinknek a vokalistája.
3: A Pinknek a vokalistája, akinek egyébként ma tartok órát.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: Meséljetek már, hogy mi volt kint.
3: Hát ez valami fantasztikus út volt.
2: Egy rohanás volt.
3: Négy napot voltunk kint.
2: Utazással. Tehát csak ezért mentünk ki.
3: Aha. De kimerek jelenteni, egy abszolút áldott út volt, mert olyan, minden olyan simán ment, és olyan jól ment. Olyan
1: szeretettel fogadtak?
3: Elképesztő. Tehát amit ott tényleg kaptunk, azt itthon tanítani kéne. És ez tényleg egyébként arról is. Azért is szeretnénk egyébként erről mesélni, mert nem úgy szeretnénk erről mondani, hogy na, vegyetek már példát, hanem azt, hogy itt
2: meg
3: is
2: hogy
3: terjedjen. Nem, hanem hogy itt is terjedjen már ez hogy ennyire nyitottan és szeretettel is felnézünk a másikra, és nem azt nézzük, hogy innen föntről lefele. Tehát, hogy ez annyira egy újdonság volt, és nagyon jó esett nekünk.
1: Igen. Sokan nem is tudnak elük mit kezdeni nálunk, akik ugye nem ismerjük alapból ezt az igen. Ösztönös
3: hát már az önmagában egyébként, bocsánat, hogy ez a tanár, ez a egyik Berkeley professzor, aki egyébként tavaly decemberben volt, vagy tavaly ősszel volt a Berkeley professzorom, őtőle tanultam a pop-rock dolgokat, illetve hát kiegészítőként. Az, hogy ő azt mondta, hogy ő szeretne tőlem órát venni, ez már önmagában elmondja azt, hogy ha van valaki, akinek nem kéne, az lehet, hogy ő. Uh-huh. És mégis azt érzi, hogy tudok ezek szerint olyat, amit ő nem.
1: Tisztelik
3: és ez egy fantasztikus dolog. Igen, tehát, hogy itt se arra akartam kiukadni, hogy na figyeljetek, milyen menő vagyok, hanem az, hogy úristen, ez mennyire nagy dolog. Hogy itt van egy professzor, aki gyakorlatilag a világ első számú zenei egyetemén tanít, és ő kért, jött hozzám a tanítványához egyébként, hogy akkor valami tanítsak, mert nyilván itt az extrém vokál technikáról beszélgettünk, mert ugye ez is egy izgalmas dolog, nyilván, hogyha a rock éneklésről van szó, és ez ott annyira nem elterjedt. Uh-huh.
2: Mondjuk vele amúgy is egy ilyen közelebbi vagy aktívabb kapcsolat alakult ki, mert miután hazajöttünk, pár napra rá már tartott egy órát az ének csoportjának Orsi online, és ezt viszonozni is fogja a néni, ami megint csak egy nagy rajság, mert az Orsi tanítványai kapnak így egy kurzust, vagy workshopot tőlük. A Pink vokalistájától.
1: Óriás.
3: Igen.
0: Ez a Slágerkult.

0: Classic. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak, annak meg még inkább, hogy Róna Jorsi, a tanárok tanára. A világ első számú amerikai egyetemén.
2: Köszönöm szépen.
1: Tanít és tanul, és hát a zenészek zenésze. Az Alma Együttes, egyebek közt az Alma Együttes szupersztárja, Perkesi Alex is itt van, és örülök, hogy végre beszélgethetünk itt az éterben. Kellő időtartamban egyébként, meg mélységben arról, amit ti képviseltek. Én távolról figyelem csak, amit csináltok, a nagybetűs minőség.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen ezt.
1: No, de hát ez egyszerre gondolom átok és áldás. Vagy nem?
2: Ezt most fejtsd ki, mert nem tudom, mi lehet ebben átok.
4: Egyébként én értem, vagy érzem a kérdést.
2: Na de jó,
4: és pont most, én nem is tudom, hogy melyik nap gondoltam ebbe bele, hogy én nem is tudom már, hogy hol voltam, milyen szituba, de egyszer csak egy olyan, mert most iszonyatosan sok dolog történik velünk, költözés, ideiglenes helyre, házvásárlás, felújítás, stb.
1: Benne vagytok az őrületekben, a hétköznapok őrületekben.
4: Jön a nyár, nyaralás, gyerekek, most fejezte be az iskolát, jaj, de büszkék vagyunk, szülinapja van mindenkinek a rokonságban, tehát iszonyatosan sok dolog, és a két út között, éppen lehet, hogy egy busszal vittem ki a cuccokat a házba, vagy már nem tudom, bekerültem egy olyan állapotba, hogy láttam hétköznapi embereket, a hétköznapi munkájukat végezvén, és a nem tudom, talán egy zenefoszlányt kihallottam egy kocsiból, vagy tehát egy ilyen komplex érzés fogott el, és belegondoltam abba, hogy én miért nem tudtam egy ilyen egyszerű
1: civil
4: születni. Okay. Ahol csak úgy szépen aztán hazamegyek, és akkor otthon vagyok, reggel elmegyek, délután vissza, és ennyi.
1: És kb. Két nap múlva halálosan unnád. Csak mondom.
2: Valószínűleg
1: ugye.
4: Úgyhogy tulajdonképpen az átok vagy áldás, az meg is fordítható, és innentől kezdve már az a része, ami mondjuk egy olyan embernek, hogy hát én ezt nem tudnám csinálni, átok, az is áldássá válik, mert azáltal érti meg az ember, hogy mekkora ajándékot, vagy hány talentumot kapott.
1: Na de ti naponta kaptok ajándékot? Tehát te a zené, a színpadi lábad kapcsán, Orsi meg a tanítás
2: abszolút,
1: kapcsán.
2: Mindenképpen.
4: Nem is kell feltétlen színpadon lenni, és nem is kell feltétlen éppen órát tartani. Erről meg vagyok győződve, mert az, ami mondjuk a színpadon kvázi sikerélmény, vagy visszacsatolás, az érzés, az elfoghatja az embert akkor, hogyha gyakorolt egy jót, és kijött valami egyel gyorsabban.
1: Most ez megvan. Az a fajta érzés, amit mondjuk egy taps orkánod?
4: Persze. Vagy egy ötlet, ami kipattan a fejéből, és megvalósítja. Vagy hall egy új zenét, és az inspirálja. Uh-huh. Úgyhogy aki ebben él, de biztos vagyok benne, hogy ez nem csak a zenére vonatkozik.
1: Abszolút.
4: Ebben él, tehát van egy meditációs tevékenység az életében rendszeresen, amiben maximálisan jelen van. Erre mindig egy érdekes idézet jut eszembe. Én tanultam nyugati meg keleti filozófiát is a buddhista főiskolán, és nyugati filozófiából tanultunk egy Schleiermacher nevű református lelkészt, akit mellesleg filozófia téren említettek meg, és neki volt egy nagyon érdekes mondása, ami úgy hangzott, hogy vallásból cselekedni annyi, mint maximálisan jelen lenni a cselekedetben.
1: Aha.
4: És én erre gondolok ilyenkor. Megértettem. Tehát ez a kertészkedés is lehet, vagy a főzés is, hogyha valaki képes a tevékenység közben kizárni az egyéb dolgokat, igen, akkor biztos vagyok.
1: Tehát
4: benne.
1: A jelenben lenni, és arra fókuszálni, igen, amivel éppen.
4: Hogy bármi megadja ezt a flash-t.
1: Ez így van az énekkel is?
2: Igen, abszolút.
1: Tehát ott kell lenni fejben.
2: Fejben nem, inkább szívben, meg lélekben.
1: Na, látod.
2: Igen.
1: Milyen jó, hogy ezeket így helyre teszed.
2: Igen. Hát ez az éneklés, meg a zene alapvetően, de bár szerintem a művészetnek bármilyen ágazata, azt merem mondani, hogy egy a bennünk, a lelkünknek a kifejeződése. Tehát amit kéneklünk, az mind belülről jön.
1: Neked egy picit pszichológusnak is kell lenned?
2: Igen.
4: Fú, neki nem is picit.
2: Nem is picit, igen.
4: Pedig becsukja mindig az ajtót, amikor tanít, de azért kiszűrődik. Neki nagyon sokszor a szószoros értelmében.
1: Na, mert csak hogy gondoljanak bele a hallgatók, azért nem kell ahhoz feltétlenül híresnek lenni a művész vénához, de hát a művészeknek az az egyik ismérvük, hogy nagyon intenzívek az érzéseik.
2: Ez így van, így meg érzékenyek.
1: Érzékenyebbek.
2: Igen, ez így
1: az átlagnál.
2: Így van, így van. Ráadásul én nem is csak a technikára fókuszálok, ugye, aki jön hozzám, azt tudja nagyon jól, hogy ez nem csak egy szimpla énekóra. Tehát, hogy ott az a mentálisan, érzelmileg is minden összefügg gyakorlatilag. Tehát ilyenkor az teljesen az egész embert nézzük, nem csak a hangját.
1: Hogy jöttetek haza Amerikából? Ha már a lelki állapotot nézzük, milyen lelkülettel?
2: Hát szerintem magasan repkedtünk, tehát nagyon.
1: És az tart még?
2: Én azt
4: nekem
2: mondom,
4: abszolút.
2: Igen.
4: Ez megváltoztatta teljesen a hozzáállásunkat teljesen, dolgokhoz. És nem csak olyan formán, hogy mi most már máshogy csinálunk valamit, és itt órákról beszélünk, amit ott kvázi hasznosan töltöttünk, hiszen, mint említettem, utazással együtt tartott 4 napig a dolog, tehát egy rohanás volt. Ráadásul az első, tehát 2 aktív napot töltöttünk ott, 2 és felett, és ebből az első, az a civil dolgokkal telt el, tehát nekem egy nagyon régi kolléganőm és barátnőm él ott, és vele találkoztunk, akkor kicsit szétnéztünk a városba, és gyakorlatilag a második nap, meg a harmadik napnak a fele, amíg nem mentünk ki a repcsitérre, az telt el a suliba. És az összes élményünk, amit hazahoztunk, az ez alatt, az idő alatt telt, és annyi, hogy egyszerűen...
2: Elfogni nem lehetett.
4: És nem tud elfogyni.
1: De téged azért engedtek be, úgyhogy nem jársz oda, meg nem tanítasz ott, mert a párja vagy a...
2: Én ragaszkodtam hozzá.
4: Én kísértem az előadáson, tehát én is jártottam.
2: Igen, természetesen, igen.
4: Én a szószoros és átvitt értelmében is kísérő voltam.
1: Oké.
2: Igen, tehát engem hívtak alapvetően, de nekem föl sem merült az, hogy nélküle megyek.
1: Világos.
2: Tehát, hogy
1: és tényleg más dimenzió az ott kint?
4: Teljesen.
2: Más, igen, azt kell mondjam.
4: Nekem egy dolgot hadd említsek meg az elején, mert ez általánosan az egész iskolára vonatkozott, és egyébként nem egy hókusz-pókusz, tehát ez gyakorlatilag hozzáállás kérdése, és az egész világon működhetne így. Ott, mert ugye órákat is látogattunk. Az előadás az este volt, és előtte vittek minket, mint
1: hát a... ezért kérdeztem, hogy...
2: Igen, mindjárt elmeket, akkor meséljük is.
4: Okay, csak úgy csapongunk össze.
1: Igen, nem baj, de értjük.
4: Mert annyi mindent akarunk mondani. Igen. Tehát órákat látogattunk, és mindegyiken azt éreztük, hogy maximálisan motiválva vannak a diákok, és mindenki abba az irányba van szinte már erőltetve, amiben jó. Nincsen szabvány, nincsen sablon, amit mindenkinek meg kell tanulni, hanem, de még ugyanazon tantárgyon belül sem.
1: De azt ki mondja meg, hogy miben jó? Tudják magukról, vagy
4: a tanár egy azért?
2: Szerintem azért a tanár segít, főleg az volt.
4: Voltunk egy zeneszerzés órán.
2: Igen, az ilyen zeneszerző, meg ilyen social, nem tudom ezt jobban mondani, az volt a lényege, hogy nem csak arról volt szó, hogy zenét írjanak.
4: Inkább dalírás, nem is zeneszerzés,
2: igen,
4: mert
2: igen, dalírás, és gyakorlatilag ez a megélésük, a világ megéléseivel kapcsolatos dolgokkal, és ott éppen akkor mi volt, azt mondom, a háború, meg ezekről.
4: Igen, szöveget is kellett írniuk, meg egy dalt is hozzá.
2: Igen.
4: Mindenkinek olyat, amilyen sikerült. És ami belőle jön. Tehát semmi konkrétum nem volt megadva, és a ilyen francia chanson hangulatú daltól Minecraft zenéig minden volt.
1: És tudtak élni francia chansont?
2: Hát a stílusban.
1: Én imádom egyébként a chansonokat.
4: Az jött belőle. Az például egy fiatal lány.
2: Várj, azért azt mondjuk el, tehát hogy ugye itt az volt az érdekes ebbe az osztályban, hogy a napnak az első felét, azt mi az eredet, az originál, vagy mondjam eredetinek a épületben, a Berkeley épületben voltunk, ez egy régies, nagyon szép épület, és ez az óra, ez egy másik, ez egy új, egy ilyen modernebb épületben volt. Tehát ott már, az már sokkal olyan, tele volt, még több ember volt, olyan más volt a hangulata. És mentünk be az osztályba, és megláttunk ilyen, nem tudom, ilyen
4: 8,
2: hat, ugye 7-8, igen, ilyen nagyon, úgy néztek ki, mint az osztály kirekesztettjei, konkrétan. És így megláttuk őket, és mondom, hú, itt mondom, kicsit más a vibe.
4: Ebből mi lesz?
2: Ebből mi lesz?
4: És így, ott ültek, és ott néztek
2: és minket. Ilyen,
4: beléptünk az ötös, és sajnos ezt most a hallgatók nem látják.
2: Nem tudtuk, hogy ebből mi lesz, és akkor mindegyik megmutatta igazából a dalát, mindenkinek el kellett játszani a dalát, amit írt.
4: Tehát egyiknek egy... se kellett viszont könyörögni. Nem. Tehát ez úgy néztek ki, mint aki megszólalni sem mer.
2: Igen,
4: és ahogy
2: igen.
4: kérte a tanár,
1: és hogy... És jó dalokat írtak legalább?
2: Hát, na, erről
4: háromszor elbőgte magát.
2: Háromszor bőgtem el magamat komolyan. Konkrétan. Az els...
4: Most is
2: igen,
4: ráz
2: most is
4: a hideg.
2: Hideg, ha rá gondolok. Olyan volt az az óra, hogy így elkezdtek, minden tényleg. Volt egy srác, aki zongorán is kísérték magukat néhányan, az első akkornál, mondom, figyelj, az első akkornál konkrétan elsírtam magam, még egy se szólalt, de magából abból az akkordból is olyan,
1: az érzelmek
2: olyan miatt, érzelem jött.
4: Olyan önazonos volt mindegyik.
2: Elképesztő volt tényleg.
4: Volt ott egy semmilyen sztereotípia, semmilyen előítélet nincs abban, amit most mondok. Volt ott egy srác, aki úgy nézett ki, hogy első látása valószínűleg autista volt. Úgy nézett ki, mint egy autista viking. Egy hosszú szőke haj, szakál, tehát így, amit mondok, még akár lehetett volna félelmet, és szépen, hogy rázogatta a lábát, és így nézett
1: már
4: le.
1: Készült.
2: Igen. És,
4: de hát akkor még azt nem tudtuk, hogy ez készülés.
2: Igen.
4: Na, ő írta például a Minecraftos zenét, egy ilyen kis, ilyen cuki, ilyen kis Commodore 64 ilyen szinti zenet, meghallottuk, és akkor is néztük, te jó Isten, ez a Berkeley, itt ilyeneket kell írni, és utána ugyanilyen hangon, mint ahogy kinézett, meg mint amilyen a zene volt, beleénekelgetett ilyen kis cuki dallammal egy olyan szöveget.
2: Úristen.
4: Hogy az, most már igen. rendesen ráz a hideg, hogy nem az volt, hogy mekkora kontraszt, hanem tehát nem az volt az érzésünk, vagy az első gondolatunk, hanem az, hogy ez egy akkora, ilyen irdatlan boxkesztyűvel pofánverő érzés volt, hogy még jobban felőrésített, hogy a cuki zenéből mit vártunk, és megkaptuk az irdatlan igazságot a világról.
1: Ez elképesztő ereje van a zenének.
2: Igen, elképesztő.
1: Csak hogy a hallgatóknak is próbáljuk át, ugye én sokat beszélek erről, meg sokat írok is erről, hogy miért sírunk általában egy filmben, amikor a zene elkezdődik.
2: Igen.
1: Nem, az teszi alá az igazi érzelmi reakciót. De nem ennyi, még egy temetésen is akkor kezd el mindenki igazán bőgni, amikor elindul az a rettenetes zene egyébként.
4: Ami nem volna feltétlen rettenetes, szükséges, hogy rettenetes
1: legyen. Igen, de hogy felerősít érzelmeket.
2: Igen.
1: Tehát amiről most és azért, hogy tényleg imádjátok ezt a hivatást mind a ketten, amit műveltek, mert egyébként akkor nem lennének ilyen reakciók.
2: Igen. Igen, igen. Ezért mondom, hogy ez már megéri. Tehát akkor kérdezted ezt.
1: Nincs olyan sok időnk, ezért mondjátok, hogy akkor mivel megyünk tovább itt Magyarországon, mivel mentek tovább, mi várható most? Igen. Hazajöttetek igen. egy elképesztő élmény, meg hatás cunamival.
4: És azzal az érzéssel, hogy lehet profin csinálni bármit, és lehet nagyot gondolni, függetlenül attól, hogy a környezete kisebbeket gondol, mint az embernél, mint amit szeretne. Ezért...
2: Egyébként, bocsánat, ezt én is kiemelném, és ezt mindig el szoktam mondani, és ezt nagyon, erről nagyon szeretek beszélni, hogy főleg, hogy én is egy olyan helyről jöttem, hogy egy teljesen egyszerű életből, nem zenész családból, tehát gyakorlatilag az, hogy el lehet jutni olyan magasságokba is, hogy gyakorlatilag csak teszel a dolgodat, hogy teszel, hogy dolgozol, és hiszel, és van egy célod, és mész ebbe az irányba. Tehát az, hogy nincs mögötted pénz, nincs mögötted támogató, nincs mögötted szponzor, és mégis el lehet ide jutni. Tehát ezt mindenképpen kiemelném.
1: Ez milyen úgyhogy, szép.
4: És nem is eresztjük akkor bőlére, egy adventi műsorral készülünk, ami így első hangzásra
1: még
4: nem
1: odéban.
4: Egyrészt, másrészt meg nem tűnik egy nagy szabású dolognak, de az lesz. Az lesz, illetve az a neve, hogy Metal Christmas, bár a zenei stílusra inkább azt mondanám, hogy Rock Christmas, igen. csak a Metal Christmas aha. jobban hangzik. Úgy kell elképzelni, mint egy felturbózott gospel műsor. Orsi legjobb tanítványai, tehát az iskolájának a kréme fogsz...
1: Hol lesz?
4: több helyszínen is, ugyanis ezt egy hosszú távú dolognak tervezzük.
1: Gyertek majd vissza, aztán beszélünk róla.
2: Mindenképpen.
1: Részletesen.
4: Mindenképpen, köszönjük, köszönjük szépen.
1: Na, tehát már most egyébként, tehát tényleg csak az érdekesség kedvéért készülni kell egy adventi műsor?
4: Igen, mert ez egy nagyszabású dolog lesz. Eleve több szólamú...
1: Nagyszabásúsága miatt.
4: Igen, igen. Tehát nagyon sok munka kell, hogy megelőzze, plusz egy 0 kilométeres produkcióból kell brendet csinálnunk őszre, amire elkezdjük jegyeket árusítani.
1: Megértettem.
4: Úgyhogy... social médián fönt lesz majd, akit érdekel, az keressen rá. Budapesten is lesz legalább egy előadás, illetve Budapest vonzás körzetébe tervezzük. Szuper. Most még egy olyan 4-5-öt az adventi időszakban.
1: Ahhoz hát, szól a sláger.
2: Igen.
1: No, hol érünk el és találunk meg benneteket? Itt most az a lélektani pont jött el, hogy szabad elmondani minden?
2: Hogyne.
4: Hát köszönjük szépen. Igazából a social media felületeken a Phoenix Vokál Stúdió megtalálható, igen, mint énekiskola. Uh-huh. Engem, hogyha nem az Alma Együttes, az a legegyszerűbb, akkor nyilván Berkesi Alex néven minden zenekaromon közvetve, és hát ezen a Metal Christmas produkción keresztül pedig mindkettőnket együtt.
1: Oké. Róna Jors és Berkesi Alex szett hallották az elmúlt, hát elég sok időben. Örültem nektek tényleg.
4: Nagyon szépen, köszönjük
1: vissza. Köszönjük szépen. Sok csillogó szempár, tanítványok és a közönség szintje, és akkor nagy baj nem lesz. Hát tiétek is csillogni fog. Köszönöm, hogy
2: köszönjük,
1: itt
2: voltatok. Köszönjük szépen.
1: Orsiéktól elköszönöm, kedves hallgatóink, önöktől még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult. Mesélhetnék

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Rónai Orsinak és Berkesi Alexnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A budapesti lakáspiacon a felére esett a kereslet. Augusztustól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komlóvasút vonalon. Idén is megrendezik a budavári palota koncertet. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Úgy tűnik, a fővárosban a stagnáló árak ellenére továbbra is kivárnak a vevők. 44%-os csökkenéssel júniusban is Budapesten volt a legnagyobb a kereslet visszaesése, ha pedig a legutóbbi hetet nézzük, akkor már 50%-os a csökkenés. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például azok a befektetők, akik a tavalyi év első felében még előszeretettel vásároltak fővárosi lakásokat, most más befektetésekben gondolkodnak, de a saját célra vásárlók is inkább kivárnak a döntéssel, mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. A megfizethető megyékben viszont még mindig magasabb a kereslet, a legolcsóbb megyében Nógrádban például 20%-kal több érdeklődés volt júniusban, mint tavaly, de két nyugati megyénkben, Zalában és Vasban is enyhe pozitív irányú változás figyelhető meg. A tervek szerint augusztus 1-től 2 óránként indulnak majd személyvonatok Dombóvár és Komló között, amelyek csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. A munkálatoknak köszönhetően a vonatok ismét 60 km/órás sebességgel üzembiztosan közlekedhetnek, tájékoztatott a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a szakemberek 6500 vasbeton ajfurat javítását végezték el, a komlói állomási vágányokat teljes körűen felújították. Összesen 18,4 km hosszon történt vágányszabályozás, amelyhez kapcsolódóan 7 útátjárót bontottak fel és építettek vissza, mint Szent Godisa, Magyarszék, Mecsek-Pölöske, Mecsek-Jánosi és Komló térségében. A pályába mintegy 750 tonna zúzott kő került. Idén is megrendezik a budavári palota koncertet a Budai Vár Oroszlános udvarában július 31-én és augusztus 1-én a Mindörökké Operett című műsorral várják a közönséget. A szervezők kiemelték, hogy a 12. alkalommal megvalósuló gála a magyar operettjátszás meghatározó művészeit és a Budapesti Operett Színház szólistáit vonultatja fel, és az operett műfaj legismertebb dallamait, látványos színpadi produkcióit hozza el a közönségnek. Az idei gálát Peller Károly rendezi. A műsorban részletek hangzanak el, többek között a Csárdás királynő, a Marica grófnő, a Cirkusz hercegnő, a Bajadér, a Cigány szerelem és a Vígözvegy című művekből. Az idei program kiemelt eleme lesz a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő ünnepi blokk. Rendőrautónak csapódott egy 17 éves fiú Székesfehérváron, miután nagy sebességgel próbált elmenekülni az őt megállítani akaró járőrök elől. A polisz.hu tájékoztatása szerint a július 11-én késő este történt álmokfutás során a sofőr több súlyos szabályszegést követett el, végül frontálisan ütközött egy szolgálati gépkocsival. A balesetben 2 rendőr, valamint a menekülő sofőr és 16 éves utasa is megsérült. A járőrök a sérüléseik ellenére azonnal intézkedtek és elfogták a tinédzsert, akiről kiderült, hogy nem csak jogosítványa nincs, de el is van tiltva a vezetéstől. Ráadásul kábítószer gyanús anyagokat is találtak az autóban. Visszatér a kánikula, a héten a hőmérséklet csúcsértéke ismét jellemzően 30 Celsius fok felett alakul. Ma általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni.
1: És most! Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 5-én szerdán 19 órától jön a Fedáksári ügy, vagy Minden jegy el kell című rendkívül népszerű előadás a Magyar Színház művészeitől, de ezúttal a város majori szabadtéri színpadon. Ol Tamás darabjáról van szó, aki egyébként a Karinthy Színház direktora, de imád alkotni. No, ezúttal a primadonnáról írt, akit feledésre ítéltek. Fedáksári ugyanis a Magyar Színház történet ünnepelt primadonnája volt, szenvedélyes művész, az operett színpadok királynője. Mégis hamis vádak alapján koncepciós peráldozata lett, és már évtizedekkel később felmentették, nevét máig nem rehabilitálták. Ol Tamás zenés életrajzi tragikomédiája árnyalt képet ad egy legendás női sorsáról, és rajta keresztül egy egész korszakról. A darab középpontjában az idősödő, vidékre száműzött Fedák áll, aki visszatekint életének kulcspontjaira, pályájának diadalaira, viharos kapcsolatára Molnár Ferenccel, a kegyvesztettségre és a méltatlan tárgyalásra. A látványos, zenés előadás csillogó operett slágerekkel és személyes tragédiákkal meséli el egy ikon felemelkedését és elfeledését. Minden jegy elkelt, Fedáksári népbírósági pere egykor valódi szenzációnak számított, amelyet az egész ország lélegzett visszafojtva figyelt. A tárgyalás társadalmi eseményé vált, ahová az érdeklődők úgy kapkodták el a jegyeket, mintha egy ünnepi bemutatóra készültek volna. A Magyar Színház színpadán egyébként már bemutatott darab, ez a különleges étel élettörténet szólal meg, mellette felcsendülnek az operett műfaj legnagyobb slágerei is, többek között a Hajmási Péter, a Hajmási Pál, Stux maga Vérbeli Párizsi lett, Mágnás Miska Bob Herceg, vagy legyen a Horvát Kertben Budán. Az alkotók Kubik Anna, Soltész Bözse, Csikós Máté, Kis Anna Gizella, Hauman Máté, Csankó Zoltán, Rancsó Dezső, Fillár István, Varga Szilvia, Nagy Petra, Keresztyén Tamás, Lahovics Edik, és ott van Fellinger Domonkos is. Kedves hallgatóink, szívből ajánljuk mindenkinek.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Már 87 napnyi importnak megfelelő üzemanyagtartalékkal rendelkezik az ország. Folytatódik a budapesti zöld panel program. Új kulturális központ nyílik Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország. Ez nagy előrelépés a március végi 44 napos mélyponthoz képest, tette közzé Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kiemelte, az évelején felszabadított kőolaj teljes mennyiségét már visszatöltötték, a következő hónapokban a téli minőségű gázolaj gyártásának megindulásával folytatják a feltöltést. Kapitány István posztjában jelezte, hogy jól állnak a földgáz készletekkel is, a tárolók már több mint félig megteltek, így megfelelően készülnek a hidegebb hónapokra. Karácsony Gergely közölte, hogy az elmúlt hetek rekordhősége ismét ráirányította a figyelmet arra, mennyire elengedhetetlen a budapesti lakóházak energetikai korszerűsítése. Mivel Budapesten mintegy 500 000 ember lakik panellakásokban, a városvezetés tavaly elindította a budapesti zöld panel programot, amely célzott megoldást kínál ezeknek az épületeknek a modernizálására. A program elsődleges célja, hogy a felújítások révén a lakóépületek sokkal ellenállóbbá váljanak a szélsőséges időjárási körülményekkel, így a hőhullámokkal szemben is. A program keretében a jelentkezési folyamat már több kerületben lezárult, ahol jelenleg a beérkezett pályázatok szakmai értékelése zajlik. Ugyanakkor a lehetőség továbbra is nyitott bizonyos területeken. A 14., a 20. és a 22. kerületben még várják a lakóközösségek jelentkezését. A városvezetés határozott célja, hogy a jövőben megérkező uniós források felhasználásával minél több panelház energetikai megújítása indulhasson el, ezzel is segítve a budapesti otthonok fenntarthatóbbá tételét. A 11. kerületi önkormányzat olyan döntést hozott, amivel gyakorlatilag eldőlt, hogy egy 140 lakásos, három tömbből álló lakópark épül arra a 11. kerületi Villányi úti telekre, amelyen most az egykori MSZP székház áll. Az önkormányzat a döntéseket kis létszámú, de heves lakossági tiltakozás mellett hozta meg. A képviselőtestületi ülés előtt néhány tucatnyi lakos Új Buda megtelt és Stop Beton Lobby feliratú táblákkal tiltakozott a település rendezési szerződések megkötése ellen. A beruházásnál felmerült, hogy az új lakóépületek kitakarhatják a szomszédos a Gellért-hegy oldalában álló házak lakásainak különleges feneketlen túranéző panorámáját. Ebben a kérdésben így a beruházó hosszan egyeztetett az érintett házak lakóival. 2027 második felében új kulturális intézménnyel bővül a főváros kínálata. Az Eidolon nem egy szokványos galéria lesz, hanem világviszonylatban is egyedülálló hely, ami a mindennapi fotográfiának szenteli magát. Az intézményt Szilágyi Róza Tekla művészettörténész és Simó György üzletember alapította meg még 2023-ban, és az évek során komoly nemzetközi hálózatot épített ki. A tervek szerint az új központ három moduláris kiállítási teret, könyvtárat, kutatói szobát és workshop helyszínt kínál majd. Az Eidolon a Margit negyed programjának részeként jön létre, ami az elmúlt években a második kerület egyik legpezsgőbb kulturális célpontjává vált. Visszatér a kánikula, a héten a hőmérséklet csúcsértéke ismét jellemzően 30 Celsius fok felett alakul. Ma általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: a Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

Sláger FM. Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden.

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Hazugságban éltem.
1: Sláger FM.
2: Hazugságban éltem.
3: A kedvenc magyar slágerek.
4: A Sláger FM-en.

0: hazugságban éltem. Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori szabadtéri színpadon augusztus 4-én, kedden este 20 órától jön az Egy életem sorozat Szinetár Dórával. Dóri mesél az életéről, a számára meghatározó pillanatokról és a történetekről. A forgatókönyvet itt valóban az élet írja. Ő azt mondja, izgatottan várja, hogy a nézők szeretnének-e igazán, mármint hogy szeretnék-e őt igazán megismerni és megtudni, mi van a látszólag jól ismert történetei mögött. Tőt már annyit elemezték az elmúlt 4 évtizedben, hogy elege lett. Most ő fogja saját magát elemezni. Aztán meglátják, mire jut. Mondta Dóra, aki a legkedvesebb projektként hivatkozott, és hivatkozik a róla szóló estre, augusztus 4-én tehát ott egyébként a Városmajori szabadtéri színpadon megtekinthetik. Aztán augusztus 7-én pénteken érkezik Falusi Marian, túl az Operencián című előadásával. Sőt, egyenesen koncertjével, mert van-e unalmasabb mások utazási élményeinél? Jönnek, pörgetik a képeket a telefonon, itt jártam, ott voltam, ez is csoda, az is csoda. Ha már jártunk ott, azért nem érdekes, ha még nem, akkor meg azért. Kivétel persze van, zenés kivétel, mert ha valaki dalban mondja el, merre járt, mit látott, milyen volt, akkor az más. New York, Kairó, Pireusz gyermekei, Los Angeles zsebemben lesz, van London, van Nápoly, van Konstantinápoly, és ott az örök visszatérés és végállomás, a Pest, a drága, bűnös, bűzös, poros és elegáns Budapest. Falusi Marian jön az utazási élményeivel, és sok mindent el fog árulni egyébként magáról a Padödő együttes egykori sztárja, aki rendszeresen dolgozott és dolgozik is együtt Presser Gáborral, szólóestjein pedig gyakran jazz átiratokat és saját feldolgozásokat is ad elő. Ez a koncert túl az Operencián címmel egészen különleges lesz augusztus 7-én, pénteken este 20 órától.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyar túrázó halt meg a szlovén Alpokban. Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Az országos vízhiánya Dunát is érinti. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Holtan találtak egy 56 éves magyar túrázót a szlovéniai Kamnyiki-Szavinjai Alpokban, miután az osztrák hatóságok értesítették a rendőrséget eltűnéséről. A férfi július 9-én indult el, majd a 2558 méteres Grintovec megmászását tervezte. A kutatásban rendőrök, hegyi mentők és helikopteres egység is részt vett. A holttestet végül a Grintovec hegytömbben a Mlinárszkó-szedlóhoz vezető Frischauf út alatt találták meg. A rendőrség szerint a túrázó a mélybe zuhant és a hely színen életét vesztette, holttestét pedig helikopterrel szállították le a hegyről. Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írt a szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot múlt szombaton nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésnek. A módosítás elfogadásával a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országos vízhiány a Dunát is érinti, Baján folyamatosan csökkenő vízállást mértek, és a héten bezárt a város szabad strandja is, mert a működéshez szükséges szint alá csökkent a folyó vízszintje. A Baon szerint vasárnap a nap végére 59 cm-re csökkent a vízszint, ami több mint 30 cm-rel kevesebb, mint a strand működéséhez szükséges minimum. Vasárnap a Blik számolt be arról, hogy a budapesti Margit híd középső pilléréhez simán be lehet sétálni a sziget csúcsáról, annyira alacsonyan van a víz. Az apadás viszont nem csak Baján és nem csak a Duna esetében probléma. A Balatonban például annyira kevés a víz, hogy rövidíteni kellett a kékszalag vitorlás verseny útvonalát, a tó vízállása azóta is folyamatosan csökkent. Átépítik a budavári sikló felső állomását. A cél a zsúfoltság csökkentése, az utasforgalom gördülékenyebb tétele és a pavilon energetikai modernizációja. Az épület jelenlegi alapterülete, külső méretei és a műemléki környezethez illeszkedő homlokzati karaktere nem változik. A Sándor palota felőli kijáratot áthelyezik, a belső tereket újra rendezik, valamint korszerűbb diszpécseri helységet és peron ügyeletet alakítanak ki. Új esővédős jegykiadó ablakot nyitnak a fő homlokzaton, az üveg felületeket fényvédő fóliával látják el, korszerűsítik a hűtést és az acél szerkezet védelmére betonlábazatot építenek, írja a Pest Buda portál. Augusztus 29-én rendezik meg a Generali Night Rant, melynek keretében átszelhetjük a kivilágított fővárost immár 12. alkalommal. A versenyközpont a Műegyetem rakparton kap helyet, innen rajtolnak és ide érkeznek a résztvevők, akik 4 táv közül választhatnak. Az útvonal érinti a Lánchidat, az Alagutat és a Budai várat, miközben több ponton zenével és vizuális effektekkel várnak minket. Augusztus 30-án félmaratoni futamra kerül sor, ami akár váltóban is teljesíthető. A részvétel előzetes nevezéshez kötött, a szervezők legfeljebb 5000 indulót fogadnak. Visszatér a kánikula, a héten a hőmérséklet csúcsértéke ismét jellemzően 30 Celsius fok felett alakul. Ma általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északi a szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal. Kedves hallgatóink, régi kedves barátainkat üdvözlöm nagy szeretettel, milyen jó, hogy évente egyszer legalább tudunk itt találkozni a Sláger FM-ben Kovács Pétert, a Mendelssohn Kamarazenekar művészeti vezetőjét, az Auer Fesztivál. Fesztivál igazgatóját köszöntöm nagy szeretettel, aki most sem egymaga érkezett, mert itt van velünk Kárász András Péter, csellóművész és a fesztivál művészeti tanácsadója. Vagy a zenekar művészeti tanácsadója is?
2: Így, ebben mindegyik, a sorrendben.
1: Mindegyik, igen. Örülök nektek.
3: Köszönjük a meghívást, üdvözlünk mindenkit.
1: Jó utatok volt ide a stúdióba?
3: Kiváló.
2: Igen, nem a belvárosban van szerencsére, úgyhogy ide egyszerűbb.
1: Hamar ide eljutottatok, oké. Okay. Hát legalább ilyen időt kívánok nektek a fesztiválon is. Most azért viselhető, nem?
3: Bár szabadtéri koncertjeink nincsenek, mindig gondolkodunk rajta,
1: hát
3: hogy...
1: Hát okay, de ha meg nagyon meleg van, akkor fáradtan érkezik a közönség.
3: Így van.
1: Az nem mindegy. Igen. Nagyon szép idén is a kínálat, és most egy... Hát, mi ez a brossúra, amivel érkeztetek?
2: Igen, az most meg... nem felejtettük el.
1: Pláne szép. Gratulálok ehhez is. No, mivel várjátok idén a tisztelt nagy érdeműt? Ez évről évre mívesebb, ahogy én látom.
3: Ez a 12. alkalom, úgyhogy most már beírta magát a fesztivál a fesztiválok nagy könyvébe. Tehát most
1: hát
3: már...
1: a történelmet ti írjátok.
3: Igen. És szerencsére a nyilván Auer nevének köszönhető, de már az első évtől kezdve a fesztiválra nem csak Veszprém és környéke zenekedvelői
1: hát fél
3: jönnek.
1: Budapest ott van.
3: Így van, így van, és most egy picit később tudtuk az idén meghirdetni különböző szervezési okok miatt, és már jöttek az e-mailek, telefonok, hogy mi lesz, már nem lesz az idén fesztivál, holott kiírtuk a honlapra, hogy hamarosan jelentkezzünk a részletes programmal.
1: Szóval várják, szeretik.
3: Így van.
1: Készülnek rá.
3: Így van, és nagyjából a koncepció is ugyanaz, ami volt, szóval nem akarunk különösebben tematikus fesztivált tartani, inkább az a célunk, hogy aki mondjuk eljön egy hétre Veszprémbe, vagy a Balatonhoz, mert sokan vannak ilyenek, akik direkt akkor...
1: Összekötik?
3: Igen. Hogy akkor egyik nap kicsit ilyen, a másik nap kicsit olyan legyen, változatos legyen a hallgatók számára, és legyen benne kamarazene, legyen zenekariás, legyen szólóest, legyen népzene, legyen cigányzene, legyen jazz.
1: És van is minden.
3: És van is.
1: Uh-huh. Hogy képzeljük el, még mielőtt belekezdenénk a konkrétumokba a ti életeteket, hogy tehát ez egy éves szervezés egyébként?
2: Tulajdonképpen igen. Tulajdonképpen
1: tehát egy évig ez eltart.
2: Elkezdjük már, ahogy befejeződik a fesztivál, és akkor a fesztivál kezdete előtt egy nappal még beszélünk arról, hát nyilván nem arról, hogy mi legyen a műsor, hanem akkor hogyan kellene ezt a jövőben csinálni. Tehát ez egy a fesztivál, meg nálunk a zenekarnál a bérleti sorozatot, ezt mindig hónapról hónapra, hétről hétre újra tárgyaljuk, és akkor mindig van valakinek valami jó kis ötlete, és akkor az vagy sikerül, vagy nem.
3: Jó a kérdés nagyon egyébként, hogy csatlakozzak a válaszhoz, hiszen a nagy feladat itt az, mert hiszen óriási a kínálat, tehát nagyon sok mindenkit meg lehetne hívni. Na de hogy kit válasszunk ki? És azért van egy olyan vezérfonal, amit szeretnénk tartani, egy olyan művészi vonal, amiről nem szeretnénk letérni. És így aztán sokat morfondírozunk, hogy most inkább ezt a művészt, vagy azt a művészt hívjuk, hogy ki illik bele jobban abba a koncepcióba, amit elképzelünk.
2: Mert ugye óhatatlanul megjelenik a saját ízlése a szervezőnek abban, hogy
1: mit. Oké, de hogy az is, ugye tudjuk, hogy a nagyon sok önjelölt művész is van. Ők azért képesek felhívni benneteket?
3: Egyre többen vannak.
1: Na, igen. Tehát, hogy úgy képzeljük, hogy rengeteg a telefonhívás, meg az e-mail, hogy szeretnék van. Az AUR-en fellépni?
2: Igen.
3: Van, de azért van. Úgy nagyjából el tudja helyezni a magát, szerintem mindenki, úgyhogy ami kínálatot kapunk, különösen azoktól a külföldi menedzserektől, vagy ügynököktől, ügynökségektől, akiktől már voltak itt művészek nálunk, azok mind kvalitásos művészek.
1: Aha. No, hány nap lesz idén?
3: Hát egy teljes hét. Hétfőtől vasárnapig. Néha csak kedden kezdünk, de most úgy jött ki a lépés, hogy már hétfőn. A zenekarra nagy feladat, a Mendelssohn Kamara zenekarra, mint házi zenekarra, fesztivál zenekarra nagy feladat hárul, hiszen három koncert is van, amin részben főszereplők, részben kísérő zenekar leszünk.
1: Hát ezekre készülni kell.
3: Ezekre készülni kell, próbálni kell, de hát ez az izgalmas, hogy amikor jön egy szólista, és akkor a koncert előtti nap látjuk először, ugye természetesen mi is felkészülünk már addigra, de azok a legizgalmasabb, legérdekesebb pillanatok, amikor belép valaki az ajtón, tudjuk, hogy ki az, tudjuk, mit fog játszani, na de hogyan? Az na, akkor derül na, ki, és az... akkor ezt össze kell igazítani.
2: De szerencsére ez nem olyan extrém, mint vannak olyanok, akik csak a koncerten találkoznak, és akkor...
3: Hát jazzzenészeknek megpróbálni.
2: De klasszikus zenészeknél ja. Is volt.
1: Na jó, de most, ha már itt vagytok, meg szabad kulisszatitkokról is beszélni, mi van akkor, ha ez a hogyan, ez nem nagyon tetszik nektek? Vagy nem passzol teljesen, lehet azt úgy irányítani, hogy jó
3: hát
1: legyen?
3: Éppen ezért gondolkodunk egy évig, hogy
2: de egyébként lehet is, tehát nyugodtan mondjuk.
1: Ne kerüljetek ilyen szituációba.
3: Volt azért.
2: Volt, de nagyon szépen ki lehet belőle jönni, és azért föl vagyunk készülve mindenféle esetőségre, úgyhogy...
3: De olyan durva összeütközés nem volt, hogy fölmerült volna, hogy ebből nem lesz koncert.
1: Jó, csak hogy értsék a hallgatók, én ezt szoktam kérdezni egyébként a mondjuk rendezőktől, a színházakból, ők jönnek, és kérdezem, bocsánat, tőlük, hogy mondom, te vagy a művészeti vezető választotta ki a színészeket, és akkor mondja, hogy kérdezem, hogy de nem csalódsz soha? Tehát az ember tényleg el tudja játszani úgy, ahogy te gondoltak? Hát nem mindig.
3: Így van.
1: És valószínűleg ez a zenében is így van.
3: Persze, és olyan is van, hogy valakinek vannak lemezei, de az utóbbi egy-két évben kicsit más irányba fordult, és akkor, amikor jön a próbára, akkor látjuk, hogy egy kicsit ő már más úton jár, de rendszerint az esetek 99%-ában az illető érzi is, hogy nem arra az utcára van, nem akarunk bekanyarodni, és akkor ő is tud alkalmazkodni.
1: No, melyik lesz az első koncert? Mert azt mondtátok, három van.
2: Az első koncertünk az David Frey-jel fog megvalósulni, ha minden jól megy. Ő egy fantasztikus muzsikus, ismert ő ezt olvastam, meg olvastuk nagyon sok helyen, hogy igen, különc muzsikus, megosztó. Nem, egyáltalán nem, sőt, mi nagyon szeretjük azokat a zenészeket is, akik valami formán nem azok a szokványos muzsikusok, ők inkább ilyen gondolkodó muzsikusnak, nem egy lehengerlő, fantasztikus virtuóznak tekintik, hanem gondolkodik, és ezért a repertoárja is egy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nem akarok csúnyán fogalmazni, de hogy leszűkült Bach, Mozart, Schubert művészetére, és ezeket gondolkodva kitalálja, és nagyon szépen előadja, és velünk is egy Mozart zongora versenyt fog majd játszani. Nagyon-nagyon várjuk, és a zenekar a második fél időben pedig egy nagy szimfonikus műsorral készül. Ott Janáček Ravasz Rókácska operából egy tételválogatást, a szvitát játszok, és Dvorzsák amerikai szvitjét.
1: Na most ilyenkor, mert hogy mind a ketten itt vagytok, a művészeti vezető, vagy a művészeti tanácsadó állítja össze a programot?
3: Ennek a koncertnek a műsorát tulajdonképpen András állította össze, leszámítva a zongora versenyt, mert mondta az előbb András, hogy egy Mozart zongora versenyt, hát nem is akármelyiket, hanem a D-moll zongora versenyt fogja játszani, ami nekem egy személyes kedvencem, de hát az egyik, ha lehet ilyet mondani, sok remek mű közül is egy kiemelkedő remek mű a maga drámai hangja miatt, és nem véletlen, hogy a Don Giovanni nyitányt fogjuk a zongora verseny előtt játszani, tehát azzal kezdődik a tulajdonképpen a fesztivál nagy koncertjeinek sora.
1: Na, hát ez egy szép intro lesz, ha ezt lehet így nevezni. Melyik lesz aztán, és akkor utána megyünk a többi programra, a második koncertetek?
3: A második koncert egy nagyon érdekes est lesz olyan szempontból is, hogy olyan hangszert is fogunk hallani, amit minden nap nem lehet hallani. András elmondja, mivel közelebb áll hozzá ez a... világ.
2: Ugye most nem akarok.
1: De a Mendelssohn életében nem lehet hallani, vagy úgy általában?
2: Általában nem lehet hallani.
3: Általában.
2: Szergej Malov lesz a művész, aki egyébként hegedű művész is, Brácsa művész is, és Violoncello de Spalla művész is.
1: Ez
2: egy olyan hangszer, azt úgy kell képzelni, mint egy kisebb méretű cselló, és azt a nyakába akasztva tartja, és tulajdonképpen ilyen félhegedű, félcselló pozícióban játszik. És ezáltal nincs annyira megkötve, mint egy csellón, hogy egy helyben kell ülni, viszont nem is tud annyira tehát nem tud akkora amplitúdóval a testével
1: játszani,
2: így van.
3: Mint
2: egyes hegedűsök. De egyébként őre egyáltalán nem jellemző ez a műfaj, ez a stílus, de viszont a hangszerének a mestere, és ez a világon talán ő az egyedüli, tehát ez egyedüli Violoncello de Spalla játékos.
3: Én nem is láttam még soha senkit, hogy ilyen hangszerre
1: játszott volna. Én most hallok először.
3: Igen. És hát jó, nagyon különleges a hangzása ennek a hangszernek, és a játékmódja is egy picit speciális, tehát ennél fogva más hangütés lesz.
1: De valahogy úgy képzeljük, mint amikor van az a, hogy hívják azt a kis gitárt? Most nem jut eszembe a neve.
3: A mandolinra gondolsz esetleg, vagy nem?
2: Vagy a lantra? Vagy?
1: Nem, de hogy nem. Is. Nem, de ez annál is kisebb.
3: De ezt a hangszert van?
1: Az ukulele. Tehát valahogy így kell ezt elképzelni?
2: Nem, az ukulelét az kézben, a vonóval kell rajta játszani. Így van, tehát egy vonós hangszer, és úgy olyan a hangja, mint egy jó mély cselló.
1: Izgalmas
2: lesz. Nagyon. És itt is a zenekar közre működik majd egy...
3: És nem csak ezen a hangszeren fog játszani, hanem csellózni is fog, és hegedülni is.
2: Nem, hát igen, nem. Úgy csellózni, hogy a Violoncello de Spalla.
3: Igen.
2: Meglepődtem volna. Akkor.
1: És a harmadik?
3: A harmadik pedig a fesztivál záró koncertje. Az egy nagy szimfonikus műsor, hiszen a második részben Elgar Enigma variációit fogjuk játszani, ami kamarazenekar létünkre egy számunkra nagyon vonzó játszani való, mint mű persze mindenki számára vonzó, hiszen egy nagyon népszerű és gyönyörű remek műről van szó. Az első részben pedig egy nagyszerű hegedűst fogunk köszönteni, aki már két alkalommal is volt a fesztiválon, Valerij Szokolov, egy ukrán származású hegedűművész, ő Németországban él egyébként, és Sibelius hegedű versenyét fogja játszani, amit nem annyira gyakran játszanak. Uh-huh. Ugye Beethoven, Csajkovszki, Mendelssohn, Brahms, ezek gyakrabban hallhatók.
1: Szívesen jönnek vissza hozzátok?
3: Nagyon.
2: Igen. Legalábbis ezt mondják.
1: Hát akkor nem jönnének, nem?
2: Persze, csak
3: igen. Tehát nem tudom, hogy elmondtuk-e már ezt a történetet, de ez mutatja leginkább, hogy mennyire speciális helyzetben vagyunk, amikor Auerről nevezzük el a fesztiválunkat, hogy az első fesztiválon vendégünk volt a Borodin Vonos négyes, és ők szabadságon voltak a tervek szerint augusztusban, mindig augusztus első hetében tartjuk a fesztivált, és a menedzserük mondta, hogy nincs rá esély, hogy őket megnyerjük, hogy eljöjjenek. És akkor én erősködtem, hogy de hívja fel őket, és mondja, hogy ide el kell jönni, ez a erről szól. És pár nap múlva jött is vissza a telefon, hogy megbeszélték a Vonos négyes tagjai, a család tagjaikkal, és minden feleség beleegyezett, hogy megszakítsák a nyaralásukat, és eljöttek Veszprémbe, fantasztikus koncertet játszottak, majd pedig a koncert végén fölálltak, és a színpadon Auer tábrázoló rollaphoz oda mentek, és azt a virágcsokrot, amit ők kaptak a koncert végén, azt nagy áhítattal elhelyezték a Auer képe előtt.
1: Micsoda gesztus.
2: Még most is beleborsozik.
3: Igen, tehát ebből látszik, hogy
1: mennyire tisztelték.
3: Ez Auer Lipót a maga idejében is egy óriási hatású hegedűművész és karmester és pedagógus volt, viszont azóta is érzi mindenki a munkájának a hatását, hiszen az orosz hegedűiskolát ő alapította meg.
2: És Csajkovszki is, Lazarov is, ugye, neki ajánlotta.
3: Így van, és egy csomó mű azért született, mert személyes kapcsolatban voltak Auerrel a zeneszerzők.
1: De milyen szép történet ez. akárhogy nézzük. A budapesti művészvilág hogy áll a ti fesztiválotokhoz? Mit tapasztaltok?
3: Tőlük kellene megkérdezni.
1: Na jó, majd gondolom, ha jönnek, meg fogok kérdezni mindenki.
3: Én gondolom, hogy ennek örül mindenki, tehát aki egy picit is belegondol, hogy annyira Budapest-centrikus az ország mindenféle szempontból, de kulturális szempontból mindenképp, hogy minden egyes rangos és színvonalas művészeti rendezvény vagy kulturális rendezvény, ami nem Budapesten van, az örömteli, és akiket magyar művészeket hívunk, hát gyakorlatilag röpülnek. Hát most, ha felsoroljuk, hogy tavaly ünnepelte a Mendelssohn Kamarazenekar a megalapításának a 40. évfordulóját.
1: Szépen gratulálok.
3: És a fesztivál nyitó koncertjére meghívtunk több olyan művészt, akikkel már többször is játszottunk együtt, és vendégünk volt Baráti Kristóf, Kolonics Klára,
2: Fenyő Laci,
3: és
2: Balázs Jancsi.
3: És hát első szóra jött persze mindenki, és mindenki akart ügyetelni velünk.
1: Hát akkor meg is válaszoltátok gyakorlatilag a kérdés. Na, itt kit lesznek még a 12. fesztiválon?
2: A második koncert, amit a...
1: Mármint a fesztivál.
2: A fesztivál második koncertjén, igen, a második napon kedden tartunk, az egy nagyon, nagyon izgalmas műsor, ott van nekem egy cselló együttesem, az Ensemble Cello Incanto, és tavaly volt a bemutatkozó koncertünk a Várt Fesztiválon, és nagyon nagy sikere volt, hogy rögtön gondoltam, hogy akkor tovább kéne ezt a történetet szőni, és úgy gondoltam, hogy fölkeresek 12 kortárs zeneszerzőt, akiket felkérek arra, hogy írjanak a fesztiválra, illetve a zenekar számára. És ezt örömmel elvállaltam mind a 12, és hát nem sorolnám föl, vagy soroljak belőle pár
1: évet. Itt szabad, ebben a
2: műsorban mondhatok,
1: szabad.
2: Balogh Máté, Bella Máté, Brandenburg Ádám, Dobri Dániel, a Dragony Tíme, a Dubrovai László, Kecskésdi Balázs, Kutrik Bence, Lázár Dániel, Pacsai Attila, Tóth Péter és Viktor Máté, és ez egy nagyon illusztrív és névsor. Nagyon sok más kortárs szerzővel is jó viszonyt ápolok, csak egyszerűen nem tudunk több művet megtanulni. Ezeket is...
1: Mindenkit innen ölelünk, de Viktor Máté különösen járt már itt a stúdióban.
2: Nagyon nagy örömmel elfogadta a felkérést.
1: És jó, hogy inaktív.
2: Hát nagyon, és ez őt teljesen felvillanyozta ez a projekt, sőt azt mondom, hogy annyira fölvillanyozta a szerzőket, hogy a Dubrovai Laci bácsi például rögtön írt egy művet, és aztán ahogy átadta a kottát, gyönyörűen elkészítettek, grafikussal megterveztetett, kezembe adta, és akkor egy két nap múlva hívott, hogy András, nagyon jó hírem van, mert megírtam a darab második tételét, és tegnap megfelelődött, hogy kész a harmadik tétel is, úgyhogy a Dragony Tíme, ő szintén nagyon lelkes volt, és hát igazából mindegyik zeneszerző nagyon lelkes volt. Itt kortárs zenét fogunk játszani, de nem kell megijedni tőlem, mert megkértem a szerzőket, tudták maguktól is, hogy dallamközpontú és érthető, és de azért a saját hangjukat, azt mutassák meg, és akkor így készültek el a művek, tulajdonképpen mindegyik a kezünkben van, úgyhogy most nekiállunk próbálni szépen, és egy Új hangok nyomában címet adtuk a koncertnek.
1: Mi még a címe is jó lett.
2: Hogy nem kell megijedni a kortárszenétől, itt tart most a 21. századi magyar kortárszeneszerzés.
3: Ezen a szerzők számára nem lehet nagyobb öröm, mint hogy úgy írni művet, hogy tudja, hogy be is fogják mutatni. És
1: mert ugye ez nem egy átlagos dolog, hogy bemutatják.
3: Hát annyira
2: meg
3: nem.
2: Az íróasztal
3: fiók. A másik, igen, pont ezt akartam mondani, a másik meg, ami biztos, hogy izgatta a fantáziájukat, hogy ez nem szokványos hangszer összeállítás, hogy 8 vagy 12 tagú cselló kórus.
1: Abszolút.
3: Hát annak olyan gyönyörű hangzása van, hogy az rögtön, aki tud zenét írni, azonnal el tudom képzelni, hogy már ül is le az asztalhoz, és elindul a fantáziája.
2: Igen. Nagyon jó művek.
1: De azt áruljátok el, kérlek, ugye most így hosszabban beszélgetünk, itt van idő, meg lehetőség erre, hogy ti szerettek kortárs muzsikát játszani?
3: A jó zenét szeretjük játszani, igen. Szerintem most többes szám első szemében mondtam, de igen, Andrásról igen. Is tudom. Tehát nem, olyan értelemben nem vagyunk kortárs zene elkötelezettek, hogy nem mindent és minden áron, hanem azokat a műveket, ami az embert érdekli, és amiről gondolja, hogy a közönséget is fogja érdekelni. Ez nem mindig esik egybe, ez egy játék, hogy rá kell érezni erre is, arra is, meg sokszor olyasmit is el kell játszani, amiről az ember azt hiszi, hogy vagy nincs meggyőződve, hogy a közönség fogja szeretni, és aztán meglepődünk, hogy mégis.
2: Én biztos vagyok benne, hogy mindegyik művet szeretni fogják. Már kezemben van a partitúra, elkezdtük gyakorolni, és nagyon meglepő, nem is azt meglepődtem, de tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy meglepődtem rajta, hogy mennyire változatos és színes lett ez az egész. Van köztük rumba, van köztük filmzene jellegű, van köztük post-Bartók, van köztük egy szóló darab, a Dobri Dani darabja, az egy teljesen effekt zene.
1: Ez olyan színes, mint maga a fesztivál.
3: Igen.
0: Ez a Slágerkult. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvencei.

0: folyamatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Rendőrautónak csapódott egy 17 éves menekülő sofőr. Budapest az egyik legbiztonságosabb főváros egy felmérés szerint. Magyar koprodukció kapta a film kritikusok díját Karlovy Váriban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendőrautónak csapódott egy 17 éves fiú Székesfehérváron, miután nagy sebességgel próbált elmenekülni az őt megállítani akaró járőrök elől. A polisz.hu tájékoztatása szerint a július 11-én késő este történt álmokfutás során a sofőr több súlyos szabályszegést követett el, végül frontálisan ütközött egy szolgálati gépkocsival. A balesetben két rendőr, valamint a menekülő sofőr és 16 éves utasa is megsérült. A járőrök a sérüléseik ellenére azonnal intézkedtek és elfogták a tinédzsert, akiről kiderült, hogy nem csak jogosítványa nincs, de el is van tiltva a vezetéstől. Ráadásul kábítószer gyanús anyagokat is találtak az autóban. Az alacsony Duna vízállás miatt több parti szűrésű kutat is takarékosabb üzemre állított a fővárosi vízművek, írja a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozza, a helyzet jelenleg nem kritikus és Budapest vízellátása biztosított. A vízminősége alacsony vízállásnál sem romlik. A szolgáltató felkészült az ilyen időszakokra, a termelést szükség esetén más kutakra csoportosítják át, a leginkább terhelt kutakat pedig időszakosan leállítják. Marseille Európa legveszélyesebb városa, Budapest viszont az egyik legbiztonságosabb. A világ legnagyobb globális adatbázisa, a Numbeo rendszeresen összeállítja a kontinens bűnözési és biztonsági indexét, amely azt jelzi, valójában mennyire biztonságosak az egyes metropoliszok. Budapest a rangsorban a 99. helyet szerezte meg a veszélyességi listán, ami azt jelenti, hogy Európa legbiztonságosabb városai közé tartozik. Érdekesség, hogy a legutóbbi felmérés alkalmával még a 94. helyen álltunk, a mostani 5 pozíciós javulás pedig azt mutatja, hogy a helyiek és a turisták biztonságérzete tovább erősödött. A filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége a szlovák cseh magyar koprodukcióban készült Forrás című drámának ítélte oda a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjának legjobb filmjéért járó díjat, közölte a Nemzeti Filmintézet vasárnap az MTI-vel. A közleményben kiemelték, az alkotás Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezetét dolgozza fel, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációjának történetét. Az indoklás szerint Iván Osztrohovszki rendező filmje érzékenyen tárja fel az egykori Csehszlovákia egyik legsúlyosabb társadalmi traumáját, miközben két eltérő hátterű nő barátságának és szolidaritásának történetét meséli el, írták. Július 15-én a Várkert Bazár kertmozia Pálffy György különleges látványvilágú és groteszk humorú filmjét, a Tyúk című alkotást vetíti. A történet egy szökésben lévő tyúk szemszögéből mesél szabadságról, túlélésről és anyaságról, miközben egy szokatlan nézőpontú emberi dráma bontakozik ki. A vetítés előtt Halász Árpád állatkoordinátor avatja be a közönséget a film készítésének kulisszatitkaiba, valamint a tyúkok filmes szerepeltetésének sajátosságaiba. Visszatér a kánikula a héten, a hőmérséklet csúcsértéke ismét jellemzően 30 Celsius fok felett alakul. Ma általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Kovács Péternek, a Mendelssohn Kamarazenekar művészeti vezetőjének, az AUR Fesztivál fesztiváligazgatójának és Kárász András Péter csellóművésznek, illetve művészeti tanácsadónak meg még inkább örülök, hogy itt vagytok, és kulisszatitkokat árultok el. Már a 12. AUR Fesztiválnál tartunk. Mondjátok kérlek még egyszer a pontos időpontot.
2: Augusztus 3-tól 9-ig.
1: Tehát ez teljes egy hét.
3: Hétfőtől vasárnapig, és az auerfesztivál.hu.
1: Ott minden pontos.
3: Minden fontos információ és jegyvásárlás is megtalálható.
1: No, de azért még mondjatok egy-két érdekes.
3: Hát igen, annál is inkább, mivel AUR a fiatalokkal dolgozott, ugye igen, pedagógusként élte leginkább az életét, óhatatlan, hogy a fesztiválnak is meg kell mutatnia ezt az arcát is.
1: Hát szavatokat, bocsánat, ne feledjétek, én pont ezen gondolkodtam, amíg készültem a veletek való beszélgetésre, hogy egy nagyon szép örökséget visztek tovább. Tehát ti hídépítők vagytok, akárhogy nézzük. A múltat kötitek össze a jelennel, úgyhogy a jövőt építitek. Uh-huh. Az aureli örökség legendáriumával.
3: Örülünk, hogyha ez így látszik, meg kifejezett szándékunk. Igen, kifejezett szándékunk volt, hogy így legyen. Hogy legyen egy ilyen kisugárzása. És nyilván az is fontos nekünk, hogy olyan fiatalok is meg tudjanak mutatkozni a fesztiválon, akik veszprémiek vagy Veszprémből indultak. Idén is lesz ilyen. Például a Motus Vonós 4-es, akik ugyan nem mind magyarok, de a csellistájuk magyar és veszprémi, Hartmann Domokosról van szó, aki a Veszprémi Zeneiskolából indult útjára, és most ott tartanak, hogy nemrég Japánban nyertek meg egy nemzetközi vonós négyes versenyt, tehát ez kézenfekvő, hogy nekik ott kell lenni a fesztiválon, és egy koncertjük nekik is lesz. De fellép a Korosi vonós négyes is, akiket még a Zeneakadémián tanítottam, és ők is mások szép sikert értek el különböző versenyeken. Ők egyébként egy másik helyszínen fognak játszani, mert nem csak Veszprémben vagyunk jelen, hanem Balatonfüreden is, a Zsidó Kiválóságok házában. De fog játszani a Solti Zeneiskola zenekara Bolla Milán vezényletével, aki ugye a Bartók Rádió műsorvezetője is egyben, és a zenekarnak a vezetője is, és a Veszprémi Gárdonyi ifjúsági zenekar, az pedig a Csermák Zeneiskolának a zenekar, a Demelaster vezényletével. És a legkisebbekre is gondolunk, hiszen Várjon Dénes és Simon Izabella, igazából Izabellát kellett volna először mondanom, mert az
1: nem, ő... Oda képzeljük, hogy előre.
3: Az ő ötlete alapján Gyermekkuckó néven minden évben a kicsikhez is szólunk, és van egy koncert, ami ahová nagyszülőkkel a legkisebbek is be tudnak.
1: Hát az egész családhoz szóltok.
3: Így van.
1: Igen,
3: így van.
1: Családi.
3: Igen. Igen.
1: Zenehét, ami ott lesz nálatok.
3: És akkor még mindig nem mondtunk el minden
1: hát,
3: koncertet.
1: Hát ahogy nem, várom izgalommal.
4: Dobozi Borbála jön csembaló játékművészete címmel egy szólóestet tartani. Uh-huh.
3: Különleges helyszínen, a most felújított érseki palotában, dísztermében, hiszen hát az egész veszprémi vár, ami egy építészeti csoda, ugye igen, most egy teljes megújuláson megy keresztül, még nincs egyébként teljesen kész, de az érseki palota már igen, és ott ideális környezetben hát lehet majd csembaló
1: megtelik zenét,
3: igen, hallgatni. És akkor, ha már az előbb a Bartók Rádiót mondtuk, akkor ugye valahai Bartók Rádiósként Bősze Ádám két előadását is meg lehet hallgatni, az egyiket Veszprémben a Csermák Zeneiskolában, a másik pedig szintén Balatonfüreden a Zsidó Kiválóságok házában, és akkor azt hiszem...
1: Mennyi koncert lesz összesen, az megvan? Ja. Nektek
3: ó,
1: így
3: hát
1: összesítésben?
3: Naponta kettő, tehát akkor kivéve a 13.
1: Aha. Azért ez, és na, inkább a kérdés úgy jön, mert már az előbb eszembe jutott, amikor a Veszprémből elszármazott művészekről beszéltünk, hogy tudtok-e proféták lenni odahaza? Kell-e annak lenni?
3: Hát egy ilyen szép műsorban, amikor az örömünkről számolunk be, vagy...
1: Akkor ne beszéljünk a negatív dolgokról.
3: Hát nem, mert azért nem véletlenül találták ki ezt a mondást, hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában.
1: Akkor mindent értek. Oké.
3: Szóval, de hát ez így van, szóval ezzel, ha az ember ezzel törődne, igen, tehát az ember beülne egy szoba sarkába és szomorkodna azon, hogy most ez se úgy van, az se úgy van, ahogy gondolja.
1: A lényeg, örüljünk annak, hogy itt a 12.
3: Így van, így van.
4: Ne hagyjuk ki még a Duka Elemér és a Gypsy Chamber Orchestra-t. Uh-huh. Ők a klasszikus zene és a hagyományos magyar cigány kortárs zenét keverik, és ebből egy fantasztikus hangzás alakul ki, és ők nagyszerű színfoltjai lesznek a fesztiválnak. És van még nekünk egy csodálatos művészünk, azt is mindenképp el kell mondanom, a Szergej Szadóboly harmonika művész szólóestje lesz, és ő a Jól temperált zongola kötetből fog játszani Scarlatti és más barokk szerzőknek a műveit játsz a harmonikán. De ezt a koncertet is nagyon várjuk.
3: Visszatérve az előbbi témára, a profétaságra, hogy azt viszont mindenképpen el kell mondanom, hogy amikor ez az ötlet megszületett, hogy Veszprémben Auer Fesztivált akarunk indítani, első szóra a város
1: mellétek,
3: és a polgármester és a képviselők.
4: És azóta is.
3: És azóta is így van, tehát az anyagi bázisát a fesztiválnak Veszprém város biztosítja, és ez nem kérdés, hogy ez minden évben így van, ez nagyon jó érzés. És ugyanígy vagyunk a helyszínekkel is, nagyon szép helyszínek vannak, a Veszprémi Hangvilla, ugye ott vannak a zenekari koncertek, a Veszprémi Vár, nem csak az érseki palota, hanem a Székesegyház is helyszín lesz, Szergej Malóval ott fog játszani a Mendelssohn Kamarazenekar, és hát a Veszprémi Megyeháza nagyszerű Szent István terme, amit pedig a Jóisten is kamarakoncertekre talált ki.
1: Na hát nagy az öröm akkor ilyen szempontból, igen, vagy igazából örömre van okunk, nem másra. Még a tehetséggondozásról egy pár szót, hiszen az fontos volt a névadónak is. De mit tapasztaltok? Mind a kettőtöktől kérdezem, hogy merre tart most az utánpótlás? Te most értsétek jól a kérdést, mind a kettőtökhöz szól, hogy láttátok már magatokat másban? Tehát azt a fajta elhivatottságot, szenvedélyt, ami bennetek megvan, az visszatükröződött?
3: Hogyne. Hogyne. Aha. Én nem látom pesszimistán a jövőt egyáltalán. Én úgy fogalmazom meg, hogy divat azt mondani, hogy most már minden más, és bezzeg a mi időnkben sokkal jobb volt, és sokkal
1: más
3: többen.
1: Is minden, nem?
3: Minden más, nem baj. Minden más, de mindig vannak tehetségek. Azt talán lehet mondani, hogy többen és jobban elgondolkodnak azon, hogy tényleg a zenei pályát válasszák-e, bár a tehetségük meg lenne hozzá, és esetleg inkább elmennek más pályára. Ilyen van, de szerintem régen is volt ilyen. Lehet, hogy most talán több ilyen van.
4: Hogyha virágzik a kultúra, és azt látja egy fiatal, hogy úristen, itt is egy program, ott is egy ilyen csodálatos szólista, itt egy ilyen helyszín, itt szép ruhában vannak az emberek, és hallja, hogy mi történik, akkor ez nagyon-nagyon inspirálóan hat egy zenész, illetve egy zenész palántára. Tehát emlékszem én is, amikor kiskölyökként mentem a csellóval a hátamon, és hallottam egy koncertet, ami kiszűrődött a templomból, vagy bár én azonnal fölfigyeltem, és oda mentem, és ágaskodtam, hogy mi történik ott. De ha ez nincs, akkor azt nem tudom én meghallani, és akkor nem jut el hozzám. Csak azt látjuk, hogy menni kell a szolfés órára, menni kell idő. Tehát az, hogy ilyen értékteremtés céljából, és a zene iránti, és a rendezvények iránti alázat és tiszteletből megrendezünk egy-egy ilyen alkalmat, és létrehozunk egy zenekart, vagy egy mit tudom, micsoda, akkor az inspirálóan hat arra a közegre, akik erre szomjasak és felvevők. Uh-huh. Hát ebből a szempontból tudjuk őket inspirálni, és az nagyon nagy érzés, hogyha eljön egy cselló együttes koncerte egy kisfiú, és akkor azt mondja, hogy úristen, mennyire tetszett neki az és az a dal. És ezek jó érzések, igen.
3: És ami még ehhez nagyban hozzá tud járulni, amikor hasonló korúakat hallanak zenélni. Uh-huh. Tehát mondjuk játszik ugye két zeneiskolának a nagyszerű diákzenekara is, és akkor nyilván eljönnek a testvérek, a szülők, a rokonságból eljönnek, meg barátok, és akkor eltátják a szájukat, hogy, hogy jé, a Józsika meg a igen. Ferike a színpadon milyen gyönyörű darabokat játszik, és, akkor esetleg, játszik. És akkor esetleg ők is beiratkoznak zeneiskolába.
1: Tehát ennek megvan az egymás alattó láncreakció.
3: Ez kézzelfogható, tehát ez konkrét történeteket tudunk.
1: Igen. Szóval megvan a szépsége
3: igen.
1: A mai napig.
3: Igen.
1: Na hát de ezzel csak hozzátesztek az Aurel Fesztivállal is gyakorlatilag. Mit kívánjak nektek így a végén? Sok csillogó szempárt?
3: Így van, sok sikeres koncertet és elégedett.
4: Maradandó pillanatok.
3: Igen, elégedett közönséget.
1: Melyik ezeket ti halljátok az elmúlt 12 évből? Tehát az élményeiket sorolják a nézők?
3: Hogyne, hogyne, hogyne.
1: Meg a művészek is egyébként?
3: Is.
1: Nekik is megvannak ezek a maradandó
4: hát pillanatok? Hát vannak olyan művészek, akik utána még szuperlatívuszokban beszélnek arról, hogy milyen csodálatos időt töltöttek el Veszprémbe, és hogy mekkora érzés volt nekik itt a zenekarra játszani, és kapjuk a leveleket utána, és megköszönik. És szóval hálásak is.
3: Azért. Egymásnak is beszélnek egymásnak róla.
4: Sőt, meg is hallgatják egymást is a koncerteken, de hogyha úgy jön ki a lépés.
1: Aurelfesztivál.hu
3: Aurelfesztivál.hu, így ahogy mondjuk magyarul eszel.
1: Oké, itt akkor minden fontos információ megvan. A Mendelssohnnak a következő fél évét mennyire látjátok előre?
3: Sok mindent már igen, de nem is szaladnék annyira előre. András említette, hogy az Ensemble Cello Incanto az a Várt Fesztiválon alakult, és a legközelebbi koncertje a zenekarnak.
4: Az Várpalotán lesz a Várt Művészeti Fesztiválon, ennek én vagyok a művészeti vezetője, és ott ez itt a reklámhelye. Hogy a Turivár udvarán július 24-én este 8 órakor Opera Várudvarban címmel lesz egy szép koncertünk, ahol Szemenyei János lesz az estének a rendezője, ő fog énekelni a darabban, és akkor jön énekelni Russzó Alexandra, Tatai Nóra, és Busa Gabriella, és Pócsik József lesz a postás a darabban, és Juhász Milán Szexárdról érkezik, és bor kóstolót fog tartani, és egyébként ő bele lesz szőve a darabba, és akkor ez gyönyörűen a címe a darabnak, ugye eljegyzés lámpafénynél, Offenbach írta a művet, és ez az lesz, nem lövöm rá a rendezés, de hogy akkor már sötét lesz, amikor

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kovács Péternek és Kárász András Péternek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A budapesti lakáspiacon a felére esett a kereslet. Augusztustól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komlóvasút vonalon. Idén is megrendezik a budavári palota koncertet. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Úgy tűnik, a fővárosban a stagnáló árak ellenére továbbra is kivárnak a vevők. 44%-os csökkenéssel júniusban is Budapesten volt a legnagyobb a kereslet visszaesése, ha pedig a legutóbbi hetet nézzük, akkor már 50%-os a csökkenés. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például azok a befektetők, akik a tavalyi év első felében még előszeretettel vásároltak fővárosi lakásokat, most más befektetésekben gondolkodnak, de a saját célra vásárlók is inkább kivárnak a döntéssel, mondta Futó Péter, a Zenga.hu elemzési vezetője. A megfizethető megyékben viszont még mindig magasabb a kereslet, a legolcsóbb megyében Nógrádban például 20%-kal több érdeklődés volt júniusban, mint tavaly, de két nyugati megyénkben, Zalában és Vasban is enyhe pozitív irányú változás figyelhető meg. A tervek szerint augusztus 1-től 2 óránként indulnak majd személyvonatok Dombóvár és Komló között, amelyek csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. A munkálatoknak köszönhetően a vonatok ismét 60 km/órás sebességgel üzembiztosan közlekedhetnek, tájékoztatott a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a szakemberek 6500 vasbeton ajfurat javítását végezték el, a komlói állomási vágányokat teljes körűen felújították. Összesen 18,4 km hosszon történt vágányszabályozás, amelyhez kapcsolódóan 7 útátjárót bontottak fel és építettek vissza, mint Szent Godisa, Magyarszék, Mecsek-Pölöske, Mecsek-Jánosi és Komló térségében. A pályába mintegy 750 tonna zúzott kő került. Idén is megrendezik a budavári palota koncertet a Budai Vár Oroszlános udvarában július 31-én és augusztus 1-én a Mindörökké Operett című műsorral várják a közönséget. A szervezők kiemelték, hogy a 12. alkalommal megvalósuló gála a magyar operettjátszás meghatározó művészeit és a Budapesti Operett Színház szólistáit vonultatja fel, és az operett műfaj legismertebb dallamait, látványos színpadi produkcióit hozza el a közönségnek. Az idei gálát Peller Károly rendezi. A műsorban részletek hangzanak el, többek között a Csárdás királynő, a Marica grófnő, a Cirkusz hercegnő, a Bajadér, a Cigány szerelem és a Vígözvegy című művekből. Az idei program kiemelt eleme lesz a Csárdás királynő magyarországi bemutatójának 110. évfordulója előtt tisztelgő ünnepi blokk. Rendőrautónak csapódott egy 17 éves fiú Székesfehérváron, miután nagy sebességgel próbált elmenekülni az őt megállítani akaró járőrök elől. A polisz.hu tájékoztatása szerint a július 11-én késő este történt álmokfutás során a sofőr több súlyos szabályszegést követett el, végül frontálisan ütközött egy szolgálati gépkocsival. A balesetben 2 rendőr, valamint a menekülő sofőr és 16 éves utasa is megsérült. A járőrök a sérüléseik ellenére azonnal intézkedtek és elfogták a tinédzsert, akiről kiderült, hogy nem csak jogosítványa nincs, de el is van tiltva a vezetéstől, ráadásul kábítószer gyanús anyagokat is találtak az autóban. Visszatér a kánikula, a héten a hőmérséklet csúcsértéke ismét jellemzően 30 Celsius fok felett alakul. Ma általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni.
3: Köszi szépen, Anikó, nézzük a közlekedést. A 4-es számú főúton, Cegléd belvárosi szakaszán, a Széchenyi úton, a Köztársaság utcához közel két személyautó karambolozott. A 71-es kilométernél jelenleg félpályás zárás van érvényben. Az 52-es számú főúton, csak úgy, mint az elmúlt hetekben, Fülöp szállás és Solt között ma is több szakaszon dolgoznak az útépítők, ezért napközben félpályás lezárásra kell számítani több szakaszon is, így az erős forgalom miatt mindkét irányban kicsit lassabb lehet a haladás, illetve akár torlódás is kialakulhat. Itt Budapesten a Fehérvári úton mától zárva a Hausmann-Alajos utcai villamos átjáró, és ugyanitt a befelé vezető belső sávfelújítás miatt szintén lezárták. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot ugyancsak zárva tartják, a villamos pótló autóbuszok közlekedésének elősegítése véget. A 17-es, 41-es és 47-es villamos nem jár Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között, az 56-os villamos nem közlekedik, viszont az 56-os A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Indulás előtt érdemes lehet ránézni a BKK online felületeire. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
3: Jó reggelt kívánunk önöknek, és persze kedves vendégünknek, Marcali Lacinak!
4: Hello, jó reggelt!
5: Sziasztok! Annyira jó kávét kaptam tőletek, felpörögtem, jó lesz!
3: Akkor üdv, és Pordán Petrának
4: és
3: is!
4: És Somogyi Zoltánnak is jó reggelt!
3: Meg Beyoncénak, vele kezdünk ma reggel!
6: Hello!

0: Jó reggelt kívánunk, itt a Sláger reggel, és 6:45 lesz már pontosan 3 perc múlva.
1: Szervusz László, jó reggelt!
2: Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek veletek, hogy reggel átmentem a városon, mint forrók és a vajban. Én nagyon sokáig reggeleztem, és most olyan jó volt így újra élni ezt, hogy jó, oké, hogy hajnalban csörög az óra, de hogy így átmész a városon, 50-nel szigorúan, de még úgy is 30 perc alatt úgy jutsz át mindenhová, hogy ilyen szempontból irigylek mindenkit, aki hajnalozik.
0: Hát majd ezután, most olvastam pont tegnap, hogy majd szigorítani óhajtanak a gyorshajtással kapcsolatos mindenféle vizsgálatokon, büntetéseken, stb. És lehet, hogy majd Magyarországon is lesz átlag sebességmérés.
1: Ami... És lesz olyan is, hogy elveszik az autóját annak, aki majd nem tudom, sokszor követel valami szabálysértést. De mert én azt bírom az osztrákoknál.
2: A nagyon drága autókat.
1: A nagyon drága autókat szokták, igen.
0: Vegyék, zúzzák be, látványosan.
1: Így. Nem,
0: árverezzék el, és költsék valami jó. Mint a közlekedés fejlesztése kellene költeni az ebből befolyó összeget.
2: Például, igen. Én az átlag sebességmérés nagyon bírom, mert hogy ott igazából az egy logikus dolog, nem? Hogy azt kiszámolták egyszer talán, hogyha Budapest és Balaton között mész, hogyha mondjuk 130 helyett, ami a megengedett, mész 150-nel, akkor 5 perccel érsz oda hamarabb, vagy valami ilyesmit. Annak semmi értelme.
0: Nem, meg sokkal jobb az átlagsebességben is, mint ahol pontban mérik. Az azt jelenti, hogy mehetsz 200-zal, mert ha megállsz kávézni a benzinkútnál, a végre átlagsebességben kijön, hogy 130-zal mentél, vagy 120-zal.
2: Ott nincs kávézó. Tehát hogy sajnos ezt olyan helyre teszik. Kitalálták már.
1: Milyen volt a hétvége?
2: Köszönöm szépen, nagyon jó, ilyen mozizós, pihenős. Egy héttel korábban volt egy ilyen 30 fős grillpartink, de nem.
1: Az tehát jó.
2: Lacika hülye, az én vagyok, igen. Mert hogy nem szabad grillpartit csinálni 10 embernél többel, mert hogy onnantól kezdve
1: nem tudsz koordinálni.
0: Pedig az igazi Laci konyha.
1: Hát az.
0: Tényleg régen voltak Laci konyha. Emlékszem, a piacnál volt ki, vagy Laci konyha, azok így eltűntek, nem?
1: Az most
0: már nálad van a Laci konyha.
2: Nem jött be a biznisz.
1: De várjál, mi volt a baj, hogy mindent te csináltál egyedül, és 30 ember körül kellett sürögni, forogni?
2: Köszönöm, majd fizetek. Jó, ezért, hogy ezt elmondtad. Nem, a gond az a nyamvat faszén volt. Tehát, hogy ezt meg kell tanulni.
1: Igen.
2: És hogy maradt egy kis hús persze, mert az ember ilyenkor 30-szor több tarját meg csirke mellett vesz, és most jöttek át barátaink, most csak 4-en voltunk. Olyan faszenet csináltam, hogy 8 órával később is még egy pizzát meg tudtunk volna rajta sütni, hát akkor már nem kellett senkinek. Úgyhogy ez ilyen.
0: Nálunk egy cimborám a felelős ezért, és múltkor néztem, hogy ott bűvészkedett, hogy már olyan grillező van, mint ugye van hőmérő, meg a nem tudom mit mér, meg kinyitja, benyitja.
1: Már így grilleznek a pasik, tehát, hogy én imádom,
0: figyelj,
1: ezt.
0: Néztem, hogy nekem ez, én tudod, a házam, fölrakom a ilyen klasszik régi módi, odaszórom, tárcsára. Meg a fal, meg a stb.
1: Mert a tárcsás hát megoldás is.
2: Nekem is van rajta hőmérő, képzétek el, 125 fokot mutatott, majd 4 órával később is.
1: Ne.
2: Nem Janus, működött.
0: Kiakadt.
2: Kiakadt
0: a hőmérő.
2: Úgyhogy mondták, hogy miért csak 125 fok? Hát mondom, 2 nappal későbbi 125 fok volt.
1: Amúgy te szeretsz sütni, főzni, vagy csak grillezni?
2: Nagyon.
1: Igen? És jól is csinálod?
2: Igen. Eszméletlen jó vagyok, ebben is, meg a szerénységem.
0: Miben vagy még nagyon jó, Laci?
2: Majd ezt elmondom nektek.
0: Menet közben kiderül.
1: Itt lesz 4 órát, Laci, kiderül a hallgatóink számára is, persze.
2: Nem, egyébként viccen kívül a legjobb szerintem ki tudja az embert kapcsolni egy jó leves, egy tál étel, a páromat megőrítem azzal, hogy állandóan csirkepaprikást csinálok spagettivel.
1: Ó,
2: de hogy amikor úgy tudod, hogy ez olyan lesz, hogy sejmes lesz, hogy amikor belerakod a plusz fokhagymát és a kis petrezselymet, ne jó ez.
0: Hogy ezt ki tud kapcsolni, csak engem a másik oldalról kapcsoljuk, hogy ragyogóan el tudom fogyasztani. Tehát, hogy,
1: igen.
0: Tehát én mindig úgy szoktam, hogy én addig a kertészkedem, vágom a füvet, tehát én megcsinálok mindent, hogy mire jön mondjuk a baráti társaság, addigra rendben legyen, és akkor ezt innentől kezdve ezt a nemes dolgot,
1: hogy
0: nem, jó, hogy ezt a sütés főzés, ezt meg átengedem a többieknek, de nem, megvan a csapatban a felelős, hogy ki forgatja, ki mit csinál vele, stb. Szóval, hogy ezt be lehet osztani, és így lesz, tudod, megmagyarázom, hogy így lesz igazi közösségi
1: élmény.
0: Mindenki hozzáteszi a magáét.
2: A fű témáról ne beszéljünk, az a kérésem, mert hogy nálunk, én agglomerációban lakom, ott konkrétan megtiltják minden tavasszal, pont szép a füved,
1: igen.
2: És megtiltják a locsolást.
1: Ja, igen.
2: És mert akkor besárgul.
0: Persze, mert nincs víz. Most nagyon sok helyen van ez.
2: Mert hogy én törvénytisztelő vagyok, tényleg az ivóvíz az legyen arra, hogy megígyuk, tusoljunk vele, stb. Főzzünk vele, nem arra, hogy a fű igya, mert nagyon-nagyon sok víz kell neki. És akkor én nézem a füvemet, és akkor vannak szomszédaim, akiknek nekem is van öntözőrendszer, nem használtam 2 éve.
1: Aha.
2: És hogy így a szomszédoknál metszőolóval, meg ilyen kis körömcsipesszel igazgatja a fűszálakat, én meg bemegyek ott a sárgaságba.
1: Mindegy, jól lesz az úgy.
2: Jó, de legalább a grill elfér, érted?
1: Mi nem vettél gyepszűnyeget? Látod, az mindig szép lenne.
2: Mert a kutyám nem szeretné.
1: Ja, a kutyád nem szeretné.
2: Hoppá,
1: akkor
2: okay. Mindenre van válaszom.
1: Oké, okay, oké. Okay.
2: Pedig még csak negyed hét van.
1: Mert az szép tud maradni.
0: Mert a kutyának nem a gyepen kell rohangálni, a kutyusnak kell, hogy legyen olyan rész, ahol, ami csak az övé, nem?
2: Zoltán. Petra, akkor meghívlak titeket Pécerre, és akkor nézzétek meg, hogy hova csináltuk.
0: Hát, na, már mióta mondtad, hogy 30-an voltak, nem akartam hozzátenni, hogy mi nem voltunk ott, nem tudhatjuk.
2: Nem, az a baj, pont reggel 6-tól 10-ig tartottuk pénteken.
1: Ja.
2: Sajnos nem értetek.
0: Nézd, a Kajdi 5 éve jár ide, és azóta nem tudom hányszor beszélt a mindenféle partiairól, egyszer nem hívott meg, pedig ezt már néhányszor szóvá tettük, hogy Muszi is mondta, hogy már a balkon, meg a lakát, meg a kert, nem tudom, nem voltunk még ott, de nem vette alapot. Látod, a Laci rögtön kapcsol, hogy meg kell hívni őket.
1: Hányszor hívatta meg magát hozzád, és mindig lemondtad. Azt mondtad, hogy nem.
0: Tehát ő már a hétvégi házba is nem hívtam meg. Lemondani, akkor tudtam, hogyha meghívom, de nem hívtam meg, hogy aztán lemondjam.
1: Adásban akarta kierőszakolni. Engedtem
0: a fülem mellett. Tehát van így, ez oda-vissza működik.
2: Majd a kisót fölhívjuk mindjárt nem sokára. Tudjátok, hány buliba hívtam meg? Pont nem ért el soha. Na majd fölhívjuk.
0: Mi is szeretnénk a kedves hallgatókat nagyon jóféle bulikba hívni. Pitbull, Szil, vagy éppen Lenny Kravitz budapesti koncertje még mindig hátra van, és ugye most már ides tovább más jó napja, játsszuk ezt a játékot, amiben arra biztatjuk önöket, hogy legyen ez valóban egy közös koncert élményekkel teli nyár, hiszen valamennyi sztár fellépő budapesti fellépésre vannak jegyeink, bespájzoltunk belőlük, a teltházas koncertekre is igaz ez, és hogyha figyelnek, akkor itt a Sláger FM-en még lehet ráadásul ajándékba ugye nyerni ilyen jegyeket.
1: Úgy bizony.
0: Hajrá. Hát, ha ma is pont lesz jegyetek, nem mondjuk meg, tessék figyelni, hagyják magukat meglepni, és egyébként is közben a legnagyszerűbb zenék slágerek szólnak. Most Alex Warren-i például.
3: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Hát ez az, Petikém. Miért adjuk fel, hogyha mást is tehetnénk? Borzasztó hétvégénk volt, ment egymás között az üzengetés, hogy ez olyan fura, hogy a Szolnoki Peti nincs. Igen. De van, mert hogy itt van velünk, nyilván a Dalaiban itt marad, de nincs többé.
1: És olyan nagyon fiatal volt, szóval ezt ilyenkor nehéz felfogni. Ugye tegnap rengetegen írtak vele kapcsolatban élményeket, emlékeket. Én nagyon sajnálom, hogy nekem nem volt vele közös történetem, ezért is nem éreztem úgy, hogy megoszthatom azt, hogy ő elhunyt. Viszont csodálatos volt olvasni, hogy a zenész társai, a pályatársai emlékeztek rá, és én nem is tudtam, hogy a mi kollégánk Esmiller Andris írta a Bonbon könyvet. És olyan szép volt mindenkinek a megemlékezése. Szóval őt nem kell bemutatni, ő egy csodálatos személyiség volt, gyönyörű hanggal, ami összetéveszthetetlen bármivel.
2: Nekem annyi személyes kapcsolatom volt vele, többször forgattam vele, és fura erről megemlékezni, de hogy volt neki egy szokása, hogy nagyon gagyi szóvicceket posztolt a Facebookra állandóan.
1: Igen.
2: És akkor ilyenek, hogy laborfalvi róza, és akkor az asszony laborfalvi róza ilyen kémiai ruhában áll, vagy a botman, és akkor a bácsi bottal megy. Szóval, hogy ez jellemezte a Petit, hogy ilyen nagyon viccesen fogta meg mindig az életet, és szóval, hogy erről forgattam vele, és hogy tényleg nagyon sokat nevettünk, nagyon jó ember volt, és tényleg amit említettél, hogy megemlékezés, nekem a Kovács Áron posztja tetszett nagyon-nagyon, már amennyire tetszett ilyen esetben az embernek bármi, hogy azt írta, hogy egész nap nem tudtam mit mondani, de most úgy látom felért Petike, és egy gyönyörű naplementét posztolt fekete szívekkel, és hogy...
0: Ami passzol ehhez a viccelődős égéhez.
2: Igen, igen.
0: Nem tudom, én nem vagyok ilyen búcsúzkodós. Talán eddig egyszer fordult elő, vagy két alkalommal, hogy valaki, amikor elment, akkor a Facebookon erről írt. Mert nem szerettek, eleve nem szerettek búcsúzkodni, ugye mindennapokban sem, és hogy mondom, nem akarom elfogadni, hogy nincs. És én nem tudom, de egyrészt, mint rádiós tévés, tehát a kezdetektől fogva 30 éve dolgoztam vele. Nagyon sokszor forgattunk, nagyon sokszor járt a rádióban. Az egyik első vendége volt még annak idén a Duna TV-ben, a Popsok című műsorunknak ott a 90-es években. Ez akkoriban volt, amikor volt a...
2: Úristen, de jó dalok ezek!
0: Ezután nem akarnak már tényleg. Hát meg a Holnapnak élek, ugye a Holnaptól című dal. És közben meg nagyon sokszor, nekem az egyik legkedvesebb emlék, amikor moziban voltunk így többesben, és valamiért szóba került, hogy fú, a Whiplash című filmben, ugye a Dobos srácos, és úgy összevesztünk a Petivel.
1: Tényleg?
0: Igen, mert mondtam, hogy nekem is volt ilyen főnököm, aki ennyire ezt várt. És ő megmondta, hogy de nem, mert ez hülyeség, mert hogy aki járt konzervatórium, meg hogy ez nem így van, mert hogy így nem lehet zenélni. Figyelj, ilyen véremenő küzdelem ment, és akkor többen becsatlakoztak, és ezen, nem tudom, azt fogalmam nincs, hogy melyik filmnek volt ez a bemutatója, de hogy ezen vitáztuk előtte 10 percig. Legutóbb meg, hát tavaly nyáron tök véletlenül futottunk össze Egerben, ugye nagyon sokszor vagyok Eger környékén, és hát ő is ilyen kétlaki életet élt, és akkor ott pont kávézott kint a Dobótér sarkánál egy cimborájával, és ebédeltünk egyet, és hogy az a hihetetlen közvetlenség, igen, ami tényleg jellemző volt, és tudom, igen, mindig amikor valaki elmegy, akkor mindig ezt szoktuk, hogy olyan jó ember volt, de hogy a Peti tényleg egy jó ember volt, igen. Tehát hogy szerintem én nem találkoztam olyannal sem a szakmában, sem azon kívül, akinek bármiféle csörtéje, vagy bármiféle problémája lett volna vele. És emlékszem, márciusban volt először, amikor így kicsit megijedtem, konferálnom kellett volna őket színpadon, egy rendezvény sorozaton, és ott lemondták, és én akkor szembesültem először azzal, hogy valami nem kerek, és ott mondták is a zenésztársak, hogy ez van, az van, és sajnos ez azóta így halmozódott ez a történet, pedig akkor nagyon hittük azt, hogy lesz valami megoldás.
1: Viszont az olyan szép, hogy májusban azért meg tudták tartani ezt a Bonbon 30-as koncertet, igen, tehát ez egy olyan csodálatos ajándék lehetett, annak ellenére, hogy már akkor, amikor ugye említed, március-április környékén is beteg volt, hogy talán azt viszi el magával, hogy itt tényleg mindenki nagyon szereti, és én hiszek abban, hogy ő ezeket az infókat megkapja tőlünk innen lentről, úgyhogy
2: Meg ez egy üzenet talán mindenkinek, hogy igen, ilyenkor úgy kinyílik az ember szeme, igen, hogy úristen, 57. évében, igen, hogy hol vagyunk, igen, mi, és mennyire élvezzük a mindennapokat, meg bulizzunk a bombonzenékre, amíg lehet, mert rövid az élet.
0: Igen. Hát törékenyek vagyunk. Most olvastam, a rendőrség is búcsúzott tőle, mert ott is ugye a zenekarhoz...
1: Bizonyám.
0: tagja volt. Hát ő gyerekkorától kezdve ugye zenésznek készült, eredetileg fuvolaművész szeretett volna lenni.
1: És milyen szépen fuvolázott tényleg, igen.
0: Aztán később ugye katonazenészként végzett, majd került a rendőrség zenekarához, ott nagyon sok évet lehúzott, és aztán a 90-es évek elején fordult föl vele, vagy fordult nagyot a világ, inkább így mondom, amikor összetalálkoztak a Tomival, a török Tomival.
2: És hát ugye lemezek olyanok, mint a Bombon, hogy mindegyiknek más-más íze van, ez is annyira jó, mert hogy tényleg most pont a megszólalás előtt ezen beszélgettünk, hogy vidám zene, vagy szomorú zene, hogy mi az, ami illik hozzá, és nem az van, hogy mindegyik illik hozzá?
1: De hogy is nem. És pont ez olyan tökéletes, az ő hangjához mindegyik illik.
0: Meg nála is azt szeretem, hogy náluk pontosabban, hogy egyfelől ilyen bohókás, bolondos, ugye az összes Bombon sláger gyakorlatilag, tehát hogy ez a nem tud olyan értelme komolyan venni, nem egy drámai, nem tudom milyen zene. De hogy közben meg nagyon profi, tehát hogyha odafigyelsz rá, akkor nem egy tingli-tangli zene, hanem abszolút professzionális.
2: A Nárai Erika megemlékezésében írta ki tegnap, hogy egyszer, amikor még ő egyetemista volt, fölhívta a Petit, hogy figyelj, nagyon jól énekelsz, nagyon jó vagy, ne figyelj a Kimi Tu Jury-ére, ahol éppen őt lehúzták, és hogy azt mondja, azóta is annyit nevettek ezen, mert hogy nagyon jó énekes, és tényleg ez az igazság, még úgy is, hogy nem értek hozzá, csodálatos hangja volt.
0: Nem, majdnem azt mondtam, hogy szeretnénk búcsúzni egy dal. Mondtam, én nem akarok búcsúzni, de most következzen akkor egy Bombon sláger. Egy olyan, ami itt hármasban abban maradtunk, hogy talán a legstílusosabb most ezekben a napokban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Jó hírem van mindenkinek, aki napimádó. 22 fokos most a reggelünk, délutára pedig 29 fokot ígérhetek, és zavartalan napsütés. Persze némi fátyolfelhő azért lehet az égbolton, de szerintem az még jól is fog esni nekünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
3: A Mávinform ügyeletese, Kis Horváth Levente a vonalban. Mi a helyzet most a vasútvonalakon? Jó reggel, szia!
4: Jó reggelt, szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a vonattal, útrakelőknek ugyanis késés és fennakadás nélkül zajlik az országban a vonat közlekedés. A Szobi vonalon vasárnapig változott a menetrend, mert Rákospalota Újpesten váltót cserélnek és vágányt építenek át a szakemberek. A nyugati pályaudvarról induló S70-es és Z70-es vonatok 5-5 perccel korábban indulnak, valamint napközben több S70-es kimarad a menetrendből, éjszakánként a nyugati és Dunakeszi között pótlóbuszok közlekednek. A Veresegyházi vonalon is hosszabb bejutási idővel kell számolni karbantartás miatt. Július 19-ig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak. Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat többféle megállási rendszerint. Részletek a mavinfon.hu-n olvasható. Jó utazást kívánok!
3: Köszönjük szépen! Ha már sínen vagyunk, az egyes villamos helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbuszok közlekednek. Baleset történt ugyanis, és jelentősen átalakult mától ideiglenesen a Fehérvári úti villamos közlekedés, tekintve a Hausmann Alajos utcai villamos átjárót, valamint ugyanitt a befelé vezető belső sávot felújítás miatt lezárták. A 17-es, 41-es és 47-es villamosok nem járnak Albert Falva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között, az 56-os villamos egyáltalán nem közlekedik, de az 56-os A villamos közlekedésében is változás van, tájékozódjanak indulás előtt.
5: A közlekedési hírek támogatója az Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:47 előtt egy perccel, és megragadva az alkalmat, hogy Marcelli Laci ül itt velünk a stúdióban, akinek manapság már ugye semmi köze nincs a lottó sorsoláshoz, de régen.
2: Nézem, messziről.
1: De régen volt. Figyelj, nagyon fontos, hogy a szerződéset tiltja-e, hogy ennyi távlatából bármiről is beszélj.
3: Hoztad magaddal?
2: Köszönöm a kérdést, gyorsan
3: átnézem. Apró betűs
2: részeket? Az mert... van, hogy tiltja, kivéve a Sláger FM-en.
3: Na, aha, az jó.
1: Meg képzeljétek el, hogy annó például, amikor az Uri Gellert műsort csináltam még a TV2-ben, akkor velem elfelejtettek titoktartási záradékot kötni. Tényleg. Tehát, hogy igazából tulajdonképpen...
3: Bármit elmesélhetnél?
1: Soha nem, mert rákezd egyik bulvár újságíró se, hogy ez na, vagy az, hogy volt.
2: Mégiscsak egy kicsit és... voltam bulvár újságíró, hogy erről beszélgessünk.
1: És akkor én magamtól nem mondtam, de hogy egyébként az kimaradt a szerződés. Tehát nem,
3: az hogy lehet?
1: Nem tudom, de direkt
3: egy
1: átnéztem.
3: Pont egy varázslós műsornál.
1: Tudom, arra voltam kíváncsi, arra voltam kíváncsi, hogy mennyi büntit kell fizetni, ha elszólom magam, vagy valami. És rájöttem, hogy nincs benne semmi erre vonatkozó rész.
2: Nem lehet, hogy a műsorvezetőt kirakták egy 50 méterrel odébb, és Uri barátunk meg a színfalak mögött bingizett.
1: Nem, ott ráadásul ott volt mellette, hogy mindenki más kiraktak, de hogy hát ugye tudni kellett, hogy majd mit kell.
2: Akkor valamit mondj el, légy szíves.
1: Úgyhogy nem, szóval a lottónál tartottunk.
3: De most nem már, most meg belebegtetted, most valamit mondanod hát, kell. Na, valamit, amit mit? Eddig nem tudtunk.
1: Jó, mi van a
3: műsorból?
1: Figyelj, a kanállal, az tényleg az, hogy arra nem tudok magyarázat mondani. Figyelj, megérkezett, én előtte itt napokig kísérgettem is, tehát megérkeztünk a szállodájába, fönt lakott a Budai Várban.
2: Hát hol máshol?
1: És bementünk a szobába, ahol akkor járt először, tehát hogy nem merülhet fel, hogy preparált cucc, meg nem tudom micsoda, bementünk. Ott volt a hűtőszekrény tetén, ugye a teafőző, kiskanál, nem tudom mi, és akkor jött a, nem tudom, ott a szálloda menedzser, meg az akárki, és odalépett, fölkapta az első kanalat, ami a kezügyébe került, elkezdte egy simizni, és a kanál elhajlott. Ott állt a merete fél méterre. Nem belép, görbítgette, nem...
3: De belép bárhova, és azonnal keresi, ott a kanál, viszem magasnak.
2: Egy kanalat.
1: És ugyanezt, amikor mit vittük, mentünk étterembe, ott ilyen is zárt körül, ott is fogta, valaki poénból mondta, hogy legyen már egy villa. Mondta, hogy hát neki a kanál a védjegye, de a villával is megcsinálta.
3: És nem, megcsinálta a villával
1: nem
3: is.
1: Tehát amit azért mosolyogtam mindig, amikor volt az a, nem tudom, Fosszer idősebb bricsem, aki mindig le akarta leplezni, és hogy így magyarázta, hogy ezt meg azt csinálja, én mindig röhögtem vinnyogva, mert hogy annyi hülyeséget beszélt össze, amit nem csinált. Tehát hát ott volt, tényleg elhajtott.
3: Akkor ő Magneto az X-Menből.
2: Az lehet. Ennyi. Megvan, nálad van ennyi. Ez igazság.
3: Így.
2: Na, például ugye a lottónál nagyon sokan mondják, hogy így csalunk, úgy csalunk, vagy csaltunk, igen, így melegítjük, úgy melegítjük, és...
3: Már még mit mele, ezt én nem hallottam, mit melegítettek?
2: Hát, hogy a golyókat elvileg, igen, és hogy akkor elvileg a számhúzó, igen, nálunk csak számhúzó télen, tudja, hogy melyiket kell kikapni, mert hogy ez egy kicsit melegebb.
1: Nem is
2: de hogy ilyen nincs, tehát hogy ez annyira abszurd az egész, meg...
1: Mondjuk bocsáss meg, az ebben, amikor arról beszélt, hogy a kertes házadban 30 fős kerti partit tartottál épp most néhány nappal ezelőtt, azért elgondolkodtam, lebuktam, hogy hát azért akkor van ott mind a tejbe aprítani, szóval, hogy...
2: Igen, itt a hangsúly valószínűleg a péceli kertem van. Félreértés nélség gyönyörű, de hát azért, hogyha itt tudtunk volna valamit, hogy nem tudom, hogyan csalnak, ahogy sehogy, igen, akkor már valószínűleg lehet, hogy kicsit nagyobb sátó lenne.
3: De miért merül fel szerinted az emberekben a csalás lehetősége?
2: Hát mert, hogy azt gondolja mindenki, hogy hát ez egy könnyű pénz, ez biztos, hogy valakinek megéri, hogy zsebre vágják, uh-huh, és az igazság, hogy annyi ember van ott, annyi kamerával figyelik, tehát eleve a golyók le vannak zárva egy olyan páncélteremben, ahol csak akkor lehet oda bemenni bárkinek, ha ott egy közjegyző, aha, aki egyébként az egészet végignézi.
1: Mert a közjegyzőt nem lehet lefizetni? Mondatja most a kis ördög a bal vállamon, aztán az angyalka majd a jobb, az majd más mód.
2: Oké, ott a közjegyző, akit lefizetsz, ott van mellette még három technikus, ott van mellette még a stáb egyébként, ott van végig, amikor adás előtt, nem tudom, 5 perccel bepakolják a golyókat, ami szintén egy lezárt lát van, amit csak akkor nyitottak ki.
1: Bocsáss tehát, meg, hogy... tehát hogy oké. Okay. Tehát hogy erre most megint a kis ördög. Azt mondja, hogy
2: Zoli,
1: 3 nappal a sorsolás előtt az éjszaka közepén, amikor nincs ott a közjegyző, nincs ott a technikus, valaki, akinek megvan a kulcsa, bevegy a páncélterembe, preparálja a golyók közül azt, amelyiket ki kell éppen húzni. Erről az egy ember tud, meg mondjuk másik kettő, aki be van avatva. Az összes többi, ha utána megjön a színjáték része, hogy 3 nappal később jön a közjegyző, fölvonul a teljes slep, kinyitják.
2: Mondom, ezzel mi van? Van egy ilyen viasz pecsét lezárt, ilyen kis magyarországos plombával aha, is uh-huh, lezárják. Tehát, hogyha bárki kinyitotta volna mondjuk a biztonsági őrök közül kedd éjszaka, igen, akkor a következő közjegyző látta volna, hogy megsérült aha, a plomba.
1: Plombája is?
2: Nincs, mert ez ilyen nagyon egyedi aláírással, tehát ezt mind csekkolják, aha, meg kamera van ott, meg tök megbízható. Tehát, hogy nehéz elképzelni.
3: Téged
2: sajnos
3: próbáltak valaha megvesztegetni? Amikor
2: bár! Ne! Bár csak! Figyelj, bárcsak.
3: Hogy valaki azt mondja, hogy figyelj, Lackám, adok ennyi pénzt, és akkor valahogy segíts.
2: De jó is lett volna. Nem. Édesanyámat viszont, ugye Baj Éva, aki előttem sokáig vezette a hatos lottósosást, neki még halálos fenyegetése is volt.
3: Micsoda.
2: Aha, hogyha nem, nem húzzák ki azt a hat számot azon a szombati, akkor még szombaton Jézus volt a hatos lottó. Ha nem húzzák ki, akkor bizony nem éli túl édesanyám
3: volt
2: a következő
3: ilyen
2: napot. Bizony. És akkor a szerencsejátékérték kirendelt mellé biztonsági őröket. Olyan volt, mint a többi testőr.
3: Nem csodálom.
2: Mondta anyám, hogy figyeljetek azért ezt a Kevin Costner-szerű embert. Ez nem jó, hogy bemegy előttem kiskolacházán a mosdóba. Igen. Tehát, hogy ezt el tud... Tehát, hogy és akkor utána tök jó fej szentendrei rendőrök lettek, akikkel végigbulizták az egész országot, amikor jártak. Szerencsére semmi nem történt. Hál' Istennek, hogy aki fölmerül benne, ráadásul ott ugye emberek húzták.
3: Igen.
2: Amúgy édesanyám volt a műsorvezetőnél a híres 6-os 9-es sztorinál. Mindenki azt gondolja, hogy a neten van egy videó, ami ez, de nem, az egyszer a szerencsejátéknak egy ilyen játéka volt, hogy forgasd újra.
3: Aha.
2: Az a rádióban történt, Miskolc mellett, Bányász bácsi kihúzta a 9-est, mondta, hogy 6-os, 9-es. Aha. Semmi, hát elrontotta.
1: Ja.
2: Csak az nem volt meg.
1: De hát tegyük félre a golyókat, mert hogy azóta nagyot fordult a világ, és most már ugye digitálisan történik egy csomó minden, ezzel kapcsolatban van még azért kérdésem, okay. Úgyhogy készülj,
2: vannak
1: készülj,
2: válaszaim.
1: Mert úgyis meg fogunk mindjárt.
2: Nézem a szerződést. Okay,
1: keresd addig a szerződést, meg gondold át, hogy hol vannak még sátóid, amikről még nem tudunk, mert mi azt is kiderítettük ám.

0: Sláger reggel.
1: 7 előtt 7 perccel, nem tudom, ezt mondjuk meg a gombot, hogy működjön, és...
2: Hát mukodj, azért van!
3: Azt kell mondani, mukodj. Mukodj!
1: Amikor azt mondom, 1-2-3, mukodj, akkor... Na, Marcelli Laci mindent elkövetett az előbb, hogy az a képletet bizonygass, hogy nagyon egyszerű, hogy nem lehet csalni
2: én
1: a lottóval.
2: Én elhittem neki.
3: De az a szomorú, hogy már nem éri meg. Tehát, hogy én tök szívesen elmondanám, hogyha bármi sus-kus-kus-kus lenne, de hogy nem tudok mit.
1: És ezt értem, hogy a golyóknál nincs, hogy fölmelegítik, meg őrzik bent a széfbe, meg stb., de ugye sokaknak inkább azzal kapcsolatban vannak mindenféle ilyen képzetei, hogy ma már, amikor nagyon sokszor ugye nem kihúzzák kézzel a golyót, a nagy helénke belesett a tehénke típusú gömbből, hanem ugye digitálisan zajlik az egész.
3: Hogy mármint sok géppel.
1: Gépi sorsolás van, ugye azt mondják, hogy hát pontosan tudod a sorsolás pillanatában, hogy milyen számokat nem fogadtak meg, vagy milyen számkombinációt, hiszen ugye egy számítógépes rendszer összegzi az egészet. Tehát lehet tudni, hogyha ezt az 5 számot húzzuk ki, akkor tutira nem lesz teli találatos. Hát mi garantálja azt, hogy egy jól megírt szoftverrel ne pont az az 5 szám jön neki, sajnos nincs teli találat.
3: Várjál, most két dolgot is, ne haragudj, hogy ezt mondom, de keversz, tehát a fogalmakat. Tehát egyfelől ugye van a kézi sorslás, amit már mondtam, számhúzó oda megy, vagy a műsorvezető az elmúlt években. A gépinél ott meg ilyen 3 grammos szivacslabdák, tehát tényleg nagyon-nagyon könnyű, ezt mindig mérik, hogy pont ugyanakkora legyen, és gyakorlatilag tényleg 2 porszívó motor van, az egyik fújja, a másik szívja. Tehát, hogyha ezt valaki befolyásolja, akkor az legyen mester, igen. Ez az egyik. A másik meg az, hogy tudják előre, vagy hogy mondjuk bármit is húznak ki, akkor is azt mondják, hogy volt 5-ös, vagy 6-os, vagy 7-es, és akkor van teli talált. Na erre meg az van, hogy a sorsolás előtt 2 órával az összes szelvény adatát egy ilyen egyszerírható szoftverre vagy lemezre ráírják. Mind a 2 helyen a Csalogány utcában, meg a stúdióban is van egy-egy közjegyző. Mind a 2 egyszerírható lemezt elrakják. Megvan a sorsolás, mind a 2 helyszínen van 2-2 ember, akik írják be a számokat a sorsolással egy időben. Mind a 2 helyszínen kijönnek az eredmények. És amit a műsorban elmondanak, az még csak tájékoztató jellegű adat, mert ott még csak az egyik csapatnak az eredményét lehet látni. Aztán 2 órával később a 2 adatbázist összehasonlítják, és összehasonlítják az egyszerírható lemezen levő adatokkal. Na most, hogyha ebbe te bele tudsz nyúlni, tehát ez alsó hangon 6 ember, és ezek váltják egymást, ők váltják egymást. Tehát, hogy...
2: Jó, és akkor mi volt most a helyzet, akkor ugye Panulini Ildivel beszéltünk mi is, amikor így mindent hirtelen egyszerre kiszórtak?
3: Szerintem annyi történt, hogy matek, hogy előfordul. Tehát nem kiszórtak, hanem ez így előfordulhat. És például ott is egy héten belül volt, de már a következő sorsoláson nem volt teli találat. Szóval, hogy ez ilyen sorszerű.
1: Hát tudod, ez milyen hihetetlenül hangzik, hogy annak, hogy mondjuk az 1-2-3-4-5-ös számokat húzzák, ennek pontosan ugyanannyi esélye van így matematikailag, mint hogy kihúzzák a 8-24-73-32-94,
3: ugye?
1: 21-et.
2: Igen. Pont ugye... valami Amerikában volt ez.
3: Igen, egy sztori erről, 2000, most utána néztem, amikor jöttem ide, 2015 januárjában volt, 37, 38, 39, nem. 40, 41, 45. Tehát 5 egymás mellett volt a 6-ból. Aha. Figyelj, amikor ott számhúzók húzták, tehát a sorsolás közben nem egymás mellett volt fura, de ugye amikor az emelkedő számsorán volt, akkor tudod, nekem is elkerekedett a szemem, hogy mondom, what? És, tehát ezek ugyanúgy megtörténnek.
2: Lotto milliómossal találkoztál?
3: Egyszer igen. Gézának hívták, személyesen forgattunk is velük, a Skandin volt teli találata. Azt hiszem ilyen 60 milliót nyert akkor, ami hát mondjuk 10 éve, 15
2: az
3: éve azért
2: az, volt, igen.
3: Az úgy megérkezik, az nem rossz. És mondta, hogy ők például a lottozóban adták oda, és akkor ott mondta a hölgy, hogy hát ide az van írva, hogy nagy nyeremény. Hogy
2: jó, édesem! Aha. Azt

0: lehet.
1: Én erre várok, igen. Hogy egyszer megyek mindig úgy kezdem, amikor megyek a lottozóba, hogy így odaadom a szemét, egy ellenőrzést kérnek, és várom, hogy egyszer így rám néz majd jelentőség igen. teljesen a hölgy, aki ott ül, hogy hát föl kell hívni a nyertes vonalat, igen. mert itt most csak azt írja, hogy nagy nyeremény. Hát. Én ezt hiszem, hogy ez egyszer megtörténik.
2: Na, úgy legyen. De van az a vicc, hogy Somogyi azért a lottó szerint föl kell adni. Igen. Az fontos
1: de hozzá. Megvan közben, meg nyilván lottozom én is, meg főleg amit a Skandit, hogy mondod, az nem tudom hány évvel ezelőtt volt, amikor én is dolgoztam nekik, és ugye az volt a lényeg, így jártuk egy nyáron keresztül, minden reggel közjegyzővel kisorsoltuk, az meg volt, hogy melyik város, de hogy ott milyen helyszín.
2: Megállítjuk egy millió.
1: Igen, megállítjuk egy millió.
2: Nagyon jó.
1: És azt imádtam az embereknek a reakcióit. Hányan voltak, akik rád se néztek, igen. hogy hagyom már, biztos valami kamu. És ott álltam, és tényleg annyit kellett, hogy vegye elő, hogy van nála egy skandiszelvény, és akkor itt a piros, hol a piros, ha eltalált viszi. És hogy volt, mert úgy kérdezted, hogy találkozott-e lottó nyertes, hát itt ugye csak egy milliót nyert, de ilyenből többen volt dolgom, és hogy figyelj, tehát, hogy nem fogták föl, hogy oké, most nyertél egy milliót.
2: És akkor láttam meg azt egyébként, hogy milyen érzés, hogy Magyarországon vagyunk, és ezt nem akarom negatívan mondani, de hogy annyi sok arc volt, aki tényleg odaadtuk neki az 50 darab 20 ezeres, hogy most tetszett nyerni 1 millió
0: és
2: forintot, és egy mosoly nem volt az
1: arcán.
0: Mi?
1: Hogy... Tényleg?
0: Ne!
2: Mert nagyon sokan leblokkolnak. De valószínűleg ez nem azért van, mert nem örülnek, hanem a magyar...
1: Más a kultúrát. Amerikában meg rögtön az egész utca tapsolt volna.
0: $20, igen.
1: Jó,
0: ez így van.
1: Ja, ez a Sláger reggel, jó reggelt!
3: Hey guys, it's me, Camila.
4: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
3: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
4: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
3: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
4: Tökéletes!
3: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
7: Valami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
8: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
9: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus. Minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
10: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
11: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral, 22-én pedig eredeti Bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpark.hu.
12: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
13: Autóüveg Pilkington.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Már 87 napnyi importnak megfelelő üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország. Folytatódik a Budapesti Zöld Panel program. Új kulturális központ nyílik Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország. Ez nagy előrelépés a március végi 44 napos mélyponthoz képest, tette közzé Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kiemelte, az évelején felszabadított kőolaj teljes mennyiségét már visszatöltötték, a következő hónapokban a téli minőségű gázolaj gyártásának megindulásával folytatják a feltöltést. Kapitány István posztjában jelezte, hogy jól állnak a földgáz készletekkel is, a tárolók már több mint félig megteltek, így megfelelően készülnek a hidegebb hónapokra. Karácsony Gergely közölte, hogy az elmúlt hetek rekordhősége ismét ráirányította a figyelmet arra, mennyire elengedhetetlen a budapesti lakóházak energetikai korszerűsítése. Mivel Budapesten mintegy 500 000 ember lakik panellakásokban, a városvezetés tavaly elindította a budapesti zöld panel programot, amely célzott megoldást kínál ezeknek az épületeknek a modernizálására. A program elsődleges célja, hogy a felújítások révén a lakóépületek sokkal ellenállóbbá váljanak a szélsőséges időjárási körülményekkel, így a hőhullámokkal szemben is. A program keretében a jelentkezési folyamat már több kerületben lezárult, ahol jelenleg a beérkezett pályázatok szakmai értékelése zajlik. Ugyanakkor a lehetőség továbbra is nyitott bizonyos területeken. A 14., a 20. és a 22. kerületben még várják a lakóközösségek jelentkezését. A városvezetés határozott célja, hogy a jövőben megérkező uniós források felhasználásával minél több panelház energetikai megújítása indulhasson el, ezzel is segítve a budapesti otthonok fenntarthatóbbá tételét. A 11. kerületi önkormányzat olyan döntést hozott, amivel gyakorlatilag eldőlt, hogy egy 140 lakásos, három tömbből álló lakópark épül arra a 11. kerületi Villányi úti telekre, amelyen most az egykori MSZP székház áll. Az önkormányzat a döntéseket kis létszámú, de heves lakossági tiltakozás mellett hozta meg. A képviselőtestületi ülés előtt néhány tucatnyi lakos Új Buda megtelt és Stop Beton Lobby feliratú táblákkal tiltakozott a település rendezési szerződések megkötése ellen. A beruházásnál felmerült, hogy az új lakóépületek kitakarhatják a szomszédos a Gellért-hegy oldalában álló házak lakásainak különleges, feneketlen túra néző panorámáját. Ebben a kérdésben így a beruházó hosszan egyeztetett az érintett házak lakóival. 2027 második felében új kulturális intézménnyel bővül a főváros kínálata. Az Eidolon nem egy szokványos galéria lesz, hanem világviszonylatban is egyedülálló hely, ami a mindennapi fotográfiának szenteli magát. Az intézményt Szilágyi Róza Tekla művészettörténész és Simó György üzletember alapította meg még 2023-ban, és az évek során komoly nemzetközi hálózatot épített ki. A tervek szerint az új központ három moduláris kiállítási teret, könyvtárat, kutatói szobát és workshop helyszínt kínál majd. Az Eidolon a Margit negyed programjának részeként jön létre, ami az elmúlt években a második kerület egyik legpezsgőbb kulturális célpontjává vált. Visszatér a kánikula, a héten a hőmérséklet csúcsértéke ismét jellemzően 30 Celsius fok felett alakul. Ma általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni.
16: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
17: Erősödik már a forgalom Budapest felé az M1-esen Biatorbágytól, az M3-oson nagyjából az M0-ás vonalától, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Budakalásztól, a 31-esen Maglódnál, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán. A Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Salgótarjáni utca előtt a belső sávban baleset történt, ez a villamos síneket is érinti, így az 1-es villamos helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között jelenleg pótlóbuszok közlekednek. A Fehérvári úton mától zárva a Hausmann-Alajos utcai villamos átjáró, és ugyanitt a befelé vezető belsősáv is felújítás miatt. A Csurgói út előtt pedig kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belsősávot is zárva tartják a villamospótló autóbuszok közlekedése céljából. A 17-es, 41-es és 47-es nem jár. Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között, az 56-os pedig egyáltalán nem közlekedik. A 61-es rövidített útvonalon jár. A második kerületben a Fillér utcát a Bimbó utnál elektromos közműjavítás miatt nem sokára lezárják, várhatóan holnap éjjelig, így a 149-es buszok terelve közlekednek majd, nem érintve a Balogvár utca és a Detrekő utca megállókat.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most folytatódik a Sláger reggel.
17: Kordán Petra és Marcelli Laci a konyhából.
20: Igen, kávét főz reggel.
17: Azt mondom, hogy megrilleztek, vagy valami lesz, legalább megleti.
21: A kávé illat reggel a legjobb.
17: Itt Somogyi Zoltán, jó reggelt a Sláger reggelből 7 óra 9 perckor, Ray Dalton Blood Running-jával.
22: A legnagyobb
19: slágerek között a legújabbak.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:08 után 1 perccel. Hát ami azt illeti, most már alig várom, hogy a Nat Geo Légikatasztrófák című sorozatában lássam viszont azt, ami történt néhány nappal ezelőtt. Én azt falom azt a sorozat, de hogy simán, repülés előtti napon is simán nézek ilyeneket.
2: Ja, arról beszélsz, amikor szegény Józsi bácsit majdnem kiszippantotta.
1: Így van, tehát ugye pénteken a Ryanair Thessaloniki Memmingen járata, alig hogy felszállt, a gép egyik ablaka, mármint az utastérben lévő egyik kabin ablak egyszerűen így kirobbant, vagy betört, Jézus. Vagy nem tudom, úgy, hogy van, tehát a teljes méretében az üveg, és az ott ugye, tehát hogy egyszerűsítsünk, benn ugye túlnyomás van. Igen. Már a gépben, mert hogy kint meg nagyon ritka a levegő, és ezért van az, amikor a filmekben látjuk, az nem túlzás, hogy amikor ugye mondjuk lőnek, és kidurran az ablak, akkor hirtelen elkezd kiszippantani mindent, a légnyomás különbség. Na hát a fickót is, aki ott ült azon az ülés, azt így sup, ki, félig kiszippantotta, ugye egy ablakon azért nem fér ki, hál' az égnek egy ember, és maga csak maga az ablak tört be, tehát a körülötte lévő rész nem sérült, viszont így is a feje, meg a felső teste az valahogy így oda került, vagy kikerült. Visszarángatták az utastársak, a pilóta azonnal visszafordult, leszálltak, biztonságban landoltak, és a 61 éves férfit nyaki sérülésekkel, másrészt a súrlódás miatt nagyon komoly égési sérülésekkel szállították kórházba.
3: Mész nyaralni, és ez történik veled, ez jó lehet,
2: nagyon
3: nem?
2: Durva. Igen.
1: Kicsit furának tűnik, mert olyat már hallottam többször, hogy a repülőgépnek mondjuk a pilóta fülkének az ablak, ami ugye elől van, tehát ezért mégiscsak másképp kapja valószínűleg a nyomást. Igen. Menet közben, vagy mit tudom én, meg nagyobb méret, nagyobb felület sokkal az az üveg, tehát hogy az így bereped, unokatestvérem az egyik, a stewardess volt, ő mesélt ilyeneket, hogy igen, a Malévnál is volt, elindultak Torontóba, és vissza kellett fordulni, mert megrepett a bőgnek az üvege.
2: Bocsássatok, muszáj erről beszélni, csak kérdezem, tervezek. De nem csak az, hogy repülni készülök, hanem még hajózni is készülök, és hogy volt most a Costa Concordia is készült, annak a katasztrófájáról egy doksi. Aha. Tehát, hogy most engem ne idegesítsetek föl.
3: Jó, akkor te csak dőj hátra és figyelj, nem. Mert van egy szakink, aki majd segít őrület. Nekünk ezt
1: de
3: megérteni.
1: De lehet, hogy pont megnyugtat. Itt igen. Van velünk Varga G. Gábor, az Egek Ura blog alapítója. Jó reggelt, szevasz Gábor!
4: Jó reggelt, sziasztok!
3: Gábor, figyelj, mennyire számít rendkívüli esetnek, hogy egy utasszállítónak így megsérüljön, vagy betörjön mondjuk az üvege?
2: Ugye, nagyon.
4: Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon ritka, mert egyébként pont az a vicces benne, hogy ilyen nagyon satnya műanyagnak tűnik egy laikus szempontjából az anyag, amiből az ablak van, de egyrészt nagyon sok rétegű, másrészt nem is annyira satnya azért az anyag, mint ami ennek tűnik. Harmadrészt meg ugye része a repülőgép törzsének, tehát ott azért nagyon jól ki vannak számolva, hogy milyen erők hatnak rá, úgyhogy az véletlenül a semmiből az egészen biztosan nem törik össze.
2: De akkor mi történt?
3: Hát ez az.
4: Itt most arra gyanakodnak a hatóságok, hogy a hajtóműben történt valami olyan probléma, ami azt okozta, hogy a hajtóműnek a szerkezetét elhagyta egy-két olyan darab, aminek nem kellett volna. Uh-huh. Ez repült neki az ablaknak, ettől repett be, és akkor vesztette el ezt a stabilitást. Más esetben egyébként csak akkor okozhat ilyen problémát valamilyen technológiai dolog, hogyha mondjuk a földön a karbantartás során nem veszik észre, hogy baja van az ablaknak, vagy pedig valaki erőnek erejével összetöri azt. Más esetben ez elképzelhetetlen.
1: Tegyük föl, hogy valóban a hajtóműből kisebb-nagyobb darabok váltak le. Ilyenkor mekkora az esély arra, hogy még ha mikrosérülésekkel is, de úgy sérült a repülőgép, hogy mondjuk már nem lehet gazdaságosan javítani, az előfordulhat?
4: Hát a gazdasági totálkár azért az még a repülőgépek között is elképzelhető. Egy ilyen típusú hajtómű sérülésnél egyébként nem. Ugye itt azért tudni kell, hogy 50 és 100 millió dollár közötti ezeknek a járműveknek az értéke, tehát hogyha csak hagyományos kaszkó módszerekkel számolnánk ki a gazdasági totálkárnak a javíthatósági határát, akkor is azért mondjuk kijönne 40-60 millió dollár, akkor nagyon sok mindent meg lehet azért javítani. De mondjuk egy rosszul sikerült leszállásnál, amikor a repülő hátsó része úgy ér földet, hogy ne egy Isten károsodik a szerkezet, vagy valami ilyesmi, ott azért mellé előfordulhat olyan eset, amikor azt mondja a gyártó és a leasing cég, vagy a repülőgépnek a tulajdonosa, hogy ezt a gépet nem javítjuk meg.
2: De nekem ugye ilyenkor az a kérdés, hogy ez a légitársaság hibája volt szerinted, vagy ez bármelyik légi repülővel megtörténhet?
4: Hát Az a helyzet, ami most történt ezzel a járattal, én azt gondolom, hogy ez bármelyik repülővel megtörténhet, de nyilvánvalóan ezt majd ugye a hatóságok meg fogják állapítani. Egy műszaki hiba az egyébként tök érdekes, mert a légitársaság felelőssége, hogyha a jogot nézzük, meg a kártérítési kötelezettséget, de soha nem a légitársaság hibája. Kivétel akkor, hogyha valamilyen elmulasztott, vagy nem rendszer szintű karbantartás okozta magát a hibát.
2: Megnyugodtunk?
3: Hát én nem tudom, én annyira nem. Én azt sem tudom, hogy ilyenkor a pilótának hány másodperce van dönteni, meg hogy a légiutas kísérők hogy közlik vele, hogy jobb, gyorsan vissza kell fordulni. Ez nem úgy van, hogy egyszer csak egy gép megfordul.
4: Nincsen döntési lehetősége egyébként. Tehát amikor a túlnyomás leesik a kabinban, azt ugye a műszerek azonnal jelzik neki, és itt egy olyan protokollt kell követni, ami teljesen egyértelmű. Aha. Tehát ez a repülőgép is néhány másodperc alatt egyébként csökkentette a magasságát 2700 méterre, egész konkrétan, ami egy olyan magasság, amikor az emberek már oxigénmaszk nélkül tudnak levegőt venni, és nincsen nyomáskülönbség a külső, valamint a kabinban lévő nyomás között, azonnal megkereste a legközelebbi kitérő repülőteret, ami jelen esetben egyébként az indulási repülőtér volt, és leszálltak, amilyen gyorsan
1: hát most csak lehet. Bocsánat, tehát abban a pillanatban, hogy kirobbant ugye az üveg, nyilván bekapcsoltak az érzékelők, felgyulladt a pilóta fülkében a megfelelő kontrollámpa, meg sípolt, meg stb. Bent gondolom automatikusan leestek az oxigénmaszkok, hogy az utasok húzzák a szájukhoz, de azon gondolkodom, hogy ha próbáltátok már, ha még nem, ne tegyétek, de hogyha például autópályán, sima 130-as tempónál letekered az ablakot, és odarakod az arcod, alig tudsz levegőt venni. Igen. Próbálom ezt a szerencsétlen fószert elképzelni, hogy nem tudom úgy, hogy mennyiben került ki a feje az ablakon kívülre, vagy ízé, de hogy egyáltalán, hogy nem fulladt meg? Tehát, hogy az a döbbenetes, hogy vagy az a szerencse, vagy én nem is tudom, micsoda, hogy nem lett ennél nagyobb. Így is ugye, ha jól értelmezem, az égési sérülések részben abból származnak, hogy úgy, tehát nem az üveg feltétlenül vágta meg, hanem hogy kint a hatalmas kint a légáramlás lehet, hogy az kicsit megviselte a bőrét.
2: Van két eladó repülőjegyem.
1: Oké, hát erre hajtuk, tudod. Akciósan 10%-os áron megveszem.
3: Én azt nem tudom, hogy ilyenkor a légitársaság fizet neki egyébként, vagy a saját biztosítója, az utasbiztosítás, kössünk utasbiztosítást, vagy hogy, tehát, hogy erre fel lehet
2: nem
3: készülni.
2: Tudom, de bárki kérdezi, nekem egy nagyon jó barátomnak van egy nagyon-nagyon biztos megoldás a zuhanó repülő esetén, és ez eddig nagyon-nagyon titkos volt, úgyhogy most megosztom a kedves hallgatókkal és veletek. Az a lényeg, hogy ki kell nyitni az ajtót, amikor már csak 2 méterre vagy a földtől, és ki kell lépni.
1: Ez olyan, mint amikor a lift zuhan lefelé, akkor az utolsó pillanatban föl kell ugrani a magasba, és akkor nem lesz baj.
3: Hogyne.
1: Jó, én arra leszek még kíváncsi, Gábor, ilyenkor, hogy mindig eszembe jut, ha Ryanairről van szó, és bármi történik velük, hogy Michael O'Leary, aki mindig olyan nagy arccal kommunikál, hogy ilyenkor jellemzően egy kicsit visszább vesz.
2: Bocs, Gábor, csak mielőtt válaszolsz, hogy nagyon rosszul öregedett az a posztja a Ryanairnek egyébként, amit pont ezelőtt pár órával raktak ki, ami arról szól, hogy milyen lúzer vagy, hogy olyan sorban ülsz, ahol igaz az ablak mellett, de nincs ablak.
3: Ne.
2: És mindenki kommentálta, hogy hát ez rosszul öregedett.
1: Szóval Michael O'Leary ilyenkor hogy szokott megnyilatkozni, vagy ilyenkor nem nagyon beszél?
4: Michael O'Leary lehet, hogy ilyenkor akár azt is mondaná, hogy az ablak nélküli helyeket is eladjuk a repülőjegyek árának a csökkentése érdekében. Ez egészen biztos. Ő nem nagyon szokta az ilyen posztoknak és nyilatkozatainak a következményét számba venni, sőt, talán Dafke csinálja ezeket, de azért hozzá kell tenni, hogy a légi közlekedés továbbra is a sokkal-sokkal biztonságosabb utazás, mint mondjuk a buszos vagy az autós.
2: Te legyél azon a gépen.
4: Tehát ezekben a statisztikákban ez teljesen egyértelmű, és minden ilyen helyzetre van olyan eljárásrend, amit követve azért az utasok biztonsága az garantálható. Uh-huh. Szóval nyugodtan repüljön mindenki repülővel, különös tekintetek Görögországban, mert ott egyébként nagyon jók a tengerpartok.
1: Köszönjük szépen!
3: Nagyon köszi!
1: Varga G. Gábornak köszönjük az Egekura blogtól. Szevasz!
2: Hello!
4: Sziasztok! Szia.
1: És hát Marcelli Lacinak egy megnyugtató statisztikai adat. Tudod, azt úgy szokták mondani, hogy sokkal nagyobb esélyed van a teli találatot érni el a lottón, mint hogy repülőgép baleset áldozatává válj. Tehát, hogy van egy ilyen statisztikai adat.
2: De jó,
1: szóval te, a lottó, neked ezt érted, ezt akceptálnod kell.
2: Na jó, mégis megyünk Rómába. Ez van.
3: Na látod?
1: Ez a Sláger reggel 7:30 lesz 5 perc múlva, vagyis nem sokára játszunk.
3: Igen, és páros belépőt adunk Charlie Puth első magyarországi koncertjére Budapest Parkba, csak mondom, illetve a Leander Szimfoni Kórus koncertjére is a Margit Szigeti Színház jóvoltából. Ezeket játszunk ma?
1: Igen, Laci, ugye a Cilának a hablacsolását kell majd felismerni, ez rád is vár, ez a
2: nem fog sikerülni.
1: Viszont amit nem kell megmagyarázni, és azonnal felismerni, a Dua Lipa egyedi hangja ezúttal a Dance the Night-ban itt a Slágeren.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nagy feszültségű áramütés miatt halt meg egy fiatal a fővárosban. Új jegyautomatákkal bővült a BKK automata hálózata. Több mint 4 órás gálaműsorral ünnepelte a cirkuszművészetet a fővárosi nagy cirkusz. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Tragikus baleset történt a fővárosban, egy 17 éves fiú életét vesztette, egy 16 éves lány pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután felmásztak egy álló tehervagon tetejére a Budafok-Háros vasútállomáson. A fiatalokat a felső vezetékből érkező 25 ezer voltos nagy feszültségű áram érte. A tragédia körülményeiről az első információk szerint a helyszínen tartózkodó harmadik társuk, egy szintén 16 éves lány adott tájékoztatást, aki a földön maradt, így őt fizikai sérülés nem érte. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a kiérkező egységek a 17 éves fiút már csak holtan találhatták meg. A 16 éves lány testfelületének mintegy 70%-a megégett, őt a mentők fájdalomcsillapítást és altatást követően kritikus állapotban szállították égéscentrumba. A szakemberek folyamatosan figyelmeztetnek arra, hogy a vasúti infrastruktúra nem játszótér, és a nagy feszültségű berendezések közelsége fokozott óvatosságot követel mindenkitől. A BKK folytatja a jegy- és bérletautomaták nagyszabású korszerűsítését, és július elején újabb 5 forgalmas helyszínen jelentek meg a vadonatúj nagy kijelzős készülékek. Az új generációs eszközök már a Móri Zsigmond körtér, a Korvin negyed, a Városmajor, az Asztória és a Ferenciek tere csomópontokban várják az utasokat. Ezek mellett a Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már hónapok óta üzemelnek hasonló készülékek, így már 7 kulcsfontosságú budapesti helyszínen segítik a gyors jegy- és bérletvásárlást. Fontos szempont volt az akadálymentesítés is, az új, illetve a felújított automatákhoz fülhallgatót csatlakoztatva hangos navigáció segíti a látássérült utasokat, lépésről lépésre végigvezetve őket a vásárlás folyamatán. Teltház előtt rendezték meg szombat este a Cirkuszok éjszakája 2026 extra című, több mint 4 órás gálaműsort a fővárosi nagy cirkuszban tájékoztatta az intézmény az MT-t. A közleményben kiemelték, hogy az esten a jelenleg futó Mirázs előadás bővített változata mellett számos erre az alkalomra készült produkciót mutattak be. A fővárosi nagy cirkusz felidézte, a Cirkuszok éjszakáját 2013 óta rendezi meg, az esemény pedig mára a hazai cirkuszművészet egyik kiemelt ünnepévé vált. Az országos programsorozathoz idén is több utazó cirkusz csatlakozott, a Magyar Nemzetközi Utazó Nagy Cirkusz, a Richter Florian Cirkusz és a Horror Cirkusz egyaránt teltházas előadásokról számolt be. Július 25-én a legkisebbeket és szüleiket várja családi programjára a Petőfi Irodalmi Múzeum kertje. A 4 éves kor alatti gyerekeknek és családjaiknak szóló délelőtt középpontjában a slow living, azaz a tudatos lassítás áll. Könyvsarok, rövid előadások, múzeumpedagógiai foglalkozások, szakértői beszélgetések, játéksziget és mesekönyvbőrze is várja a látogatókat. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
2: Jó reggelt, jöjjenek az időjárással kapcsolatos hírek. Ma egyébként a hőmérséklet csúcsértéke 27 fok lesz, este 19 fokig hűl majd a levegő, és a napsütés mellett, főleg a Dunántúl nyugati, délnyugati felén és északkeleten már gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és ezeken a tájékon a délutáni, kora esti órákban elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi szél legfeljebb keleten érénkülhet meg, zivatarok környezetében azonban erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 19 fok között alakul.
3: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
4: Az M31-esen útkarbantartók dolgoznak, az M0-ás felé a külső sáv zárva a 2-es és 1-es kilométerek között. Budapesten a Hungária körúton a Rákóczi felé a Salgótarjáni utca előtt a belső sávban baleset történt. Az villamos sínt is érinti ez, úgyhogy az 1-es villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbuszok közlekednek, és mától a Fehérvári úton is változás van a villamosok közlekedésében, mert hogy felújítás zajlik, tájékozódjanak indulás előtt. Apropó sínek, mi újság a vasúthálózaton? Kis Horváth Levente, a MÁV Inform ügyeletese mondja már is. Jó reggelt!
5: Jó reggelt, szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a vonattal, útrakelőknek ugyanis késés és fennakadás nélkül zajlik az országban a vonat közlekedés. A Szobi vonalon vasárnapig változott a menetrend, mert Rákospalota Újpesten váltót cserélnek és vágányt építenek át a szakemberek. A nyugati pályaudvarról induló S70-es és Z70-es vonatok 5-5 perccel korábban indulnak, valamint napközben több S70-es kimarad a menetrendből, éjszakánként a nyugati és Dunakeszi között pótlóbuszok közlekednek. A Veresegyházi vonalon is hosszabb bejutási idővel kell számolni karbantartás miatt. Július 19-ig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak, Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat többféle megállási rendszerint. Részletek a maminfon.hu-n olvasható. Jó utazást kívánok!
6: A közlekedési hírek támogatója az Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: főszerepben. A főszereplő. Géza
1: Hofi. A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Két haver beszélget.
3: Te, már csak, te figyelj, csak nem az, tudod?
2: Hát...
3: Ha vagyunk úgy, nem vagyunk úgy, hogy úgy vagyunk? Úgy vagyunk.
2: Úgy.
3: Na, akkor, na tessék, de csak most őszintén nem pacekba. Tessék. Te feleséget hogy szeretkezik? Van, aki dicséri, van, aki nem. Everybody get up.

0: Blagy, avagy Cila énekel valamit valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Robival játszunk, szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt! Hola, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Szabin vagy dolgozol ma?
3: Most értem a munkahelyemre.
1: Mivel foglalkozol, Robikám?
3: Ilyen ügyeletes
1: lótifuti,
3: gazdaságügyintéző.
1: Ügyeletes
2: lótifuti,
1: gazdaság?
2: Tudod, aki hozzá viszi a papírokat, az aláírival ide-oda, de gondolom a cégen kívüli helyszínekre is.
4: Diktáljuk a bankszámla számainkat, jó?
2: De inkább a címet ide hozzá, és akkor annak is nyom a cashback kell.
3: Okay. Hát én oktatásban dolgozom, úgyhogy nem hiszem, hogy ilyen nagyon...
1: Akkor a Nokia-s doboz nem játszik, ugye?
3: Tessék?
1: A Nokia-s doboz nem játszik.
3: Az nem, az
1: milyen kár! Na jó.
2: Jó, jöhet-e a feladványunk, Robi?
3: Jöhet, várom a feladványatokat. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na.
2: Hú, hát ez nagyon...
4: Nehéz.
1: Nagyon jellegzetes.
3: Igen.
2: Jinx.
3: Igen, én amire gondolok, az az Abba.
1: Igen, jó gondolod.
3: És a Money, Money, Money.
2: Nagyon-nagyon csak beszélünk róla, ugye, egész reggel.
1: Így kell játszani ezt a játékot. Tied a páros belépő július 27-ére Charlie Puth első magyarországi koncertjére a Budapest Parkban. Két fő részére szóló belépő az augusztus 6-i Leander Szimfonik Kórus koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy éves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval. Gratulálunk!
4: Gratulálunk!
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm!
1: Szia!
2: Jó munkát, ciao!
4: Hello, szia!
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

hátra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak

0: számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig az 500 vagy 400 g-os süteményválogatás 30% kedvezménnyel csak 929 forint. Mindig Aldi.
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
5: Sérült szélvédő? Könnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: A Kotányi az örömteli főzéshez szolgáltat inspirációt. Minőségi fűszereinkkel garantált a siker minden konyhában. Hosszantartó íz, intenzív aroma, végtelen kombináció bármilyen ételhez. Ez a Kotányi. Termékeinket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
8: Mit adjunk Csabieknak NASA ajándékba?
9: Az egyik szamuráj kardomat.
8: Oh, nem már. NASA ajándékba?
9: Ó, igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
10: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
11: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
12: Igen, emlékszem.
11: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
13: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
14: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
15: 188.
14: Hogy micsoda?
15: 188.
14: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
15: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az útszélén.
14: Kik ők?
15: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
14: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
16: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
17: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdes rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Magyar túrázó halt meg a szlovén Alpokban. Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Az országos vízhiánya Dunát is érinti. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Holtan találtak egy 56 éves magyar túrázót a szlovéniai Kamnyiki-Szavinjai Alpokban, miután az osztrák hatóságok értesítették a rendőrséget eltűnéséről. A férfi július 9-én indult el, majd a 2558 méteres Grintovec megmászását tervezte. A kutatásban rendőrök, hegyi mentők és helikopteres egység is részt vett. A holttestet végül a Grintovec hegytömbben a Mlinárszkó-szedlóhoz vezető Frischhauf út alatt találták meg. A rendőrség szerint a túrázó a mélybe zuhant és a hely színen életét vesztette, holttestét pedig helikopterrel szállították le a hegyről. Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írt a szombaton Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot múlt szombaton nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésnek. A módosítás elfogadásával a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országos vízhiánya Dunát is érinti. Baján folyamatosan csökkenő vízállást mértek, és a héten bezárt a város szabad strandja is, mert a működéshez szükséges szint alá csökkent a folyó vízhiánya. szintje. A Baon szerint vasárnap a nap végére 59 cm-re csökkent a vízszint, ami több mint 30 cm-rel kevesebb, mint a strand működéséhez szükséges minimum. Vasárnap a Blick számolt be arról, hogy a budapesti Margit híd középső pilléréhez simán be lehet sétálni a sziget csúcsáról, annyira alacsonyan van a víz. Az apadás viszont nem csak Baján és nem csak a Duna esetében probléma. A Balatonban például annyira kevés a víz, hogy rövidíteni kellett a kékszalag vitorlás verseny útvonalát, a tó vízállása azóta is folyamatosan csökkent. Átépítik a budavári sikló felső állomását. A cél a zsúfoltság csökkentése, az utasforgalom gördülékenyebbé tétele és a pavilon energetikai modernizációja. Az épület jelenlegi alapterülete, külső méretei és a műemléki környezethez illeszkedő homlokzati karaktere nem változik. A Sándor palota felőli kijáratot áthelyezik, a belső tereket újra rendezik, valamint korszerűbb diszpécseri helységet és peron ügyeletet alakítanak ki. Új esővédős jegykiadó ablakot nyitnak a fő homlokzaton, az üveg felületeket fényvédő fóliával látják el, korszerűsítik a hűtést és az acél szerkezet védelmére betonlábazatot építenek, írja a Pest Buda portál. Augusztus 29-én rendezik meg a Generali Night Run, melynek keretében átszelhetjük a kivilágított fővárost immár 12. alkalommal. A versenyközpont a Műegyetem rakparton kap helyet, innen rajtolnak és ide érkeznek a résztvevők, akik 4 táv közül választhatnak. Az útvonal érinti a Lánchidat, az Alagutat és a Budai várat, miközben több ponton zenével és vizuális effektekkel várnak minket. Augusztus 30-án félmaratoni futamra kerül sor, ami akár váltóban is teljesíthető. A részvétel előzetes nevezéshez kötött, a szervezők legfeljebb 5000 indulót fogadnak. Visszatér a kánikula, a héten a hőmérséklet csúcsértéke ismét jellemzően 30 Celsius fok felett alakul. Ma általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északi a szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni.
16: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
12: Az M0-áson, a Pécseli, az Ecseri szakaszon és az M4-estől az M1-es felé is sokan autóznak, szakaszos torlódás alakult ki. Az M31-esen pedig útkarbantartók dolgoznak, így az M0-ás felé vezető oldalon, zárva a külső sáv a 2-es és az 1-es kilométerek között. Budapesten a Hungária körúton a Rákóczi felé a Salgótarjáni utca előtt a belső sávban baleset nehezíti a közlekedést. Sajnos a baleset a villamos sínekre is hatással volt, így az 1-es villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbuszok közlekednek. A Fehérvári úton mától zárva a Hausmann-Alajos utcai villamos átjáró, és ugyanitt a befelé vezető belső sáv is. A Csurgói út előtt pedig kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sáv ugyancsak használhatatlan. Itt a villamospótló autóbuszok közlekednek, mert hogy a 17-es, 41-es és 47-es nem jár. Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között az 56-os sem közlekedik, viszont az 56-os A reggel és a délutáni csúcsidőben is jár. A 61-es pedig rövidített útvonalon közlekedik. A Fillér utcát lezárják a Bimbó útnál elektromos közműjavítás miatt mostantól, várhatóan holnap éjjelig. Egyelőre nagyjából ennyi, ha van még infójuk, küldjék a 0630 30 30 95 8-ra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
12: 8 óra 6 perc, Marcelli Laci a vendégünk továbbra is. Jó reggelt!
19: Jó reggelt, sziasztok! És de jó!
12: Most jön az, amikor ez a te órád. Boldoggát teszünk.
19: Köszönöm szépen. Mert mindent érted.
20: Mert hogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy ki a legjó képű focista a hölgy hallgatóink szerint. Bár mondjuk a férfiak is boksolhatnak. Miért zárjuk ki őket?
0: Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 8:45 előtt 2 perccel.
2: Hát miért gondoljátok, fiúk, hogy ez az én témám, de komolyan.
3: De vajon miért?
1: Vajon kezdjük ott, hogy te vetetted föl. Tehát, igen. Nem az én ötletem volt, hogy ezzel foglalkozunk, Petra volt az ötlet.
2: Ugye a foci VB alatt azért mi nők is szeretjük nézni a meccseket, nem feltétlenül
3: azért. Hány meccset néztél meg eddig?
2: 3-at.
1: És melyikben látod a labdát is?
2: Ezt láttam a labdát is, de én Cristiano Ronaldo fan vagyok, szóval őt nagyon szeretem.
3: A híres argentin, ugye?
2: Szóval nagyon szeretem, hogy sportolóként, férfiként, édesapaként, tehát én nagyon szeretem azt, amit ő csinál, és azért néha, amikor meglátom a hasizmát, na mindegy is, hagyjuk is. Szóval most egy másik irányba menjünk.
1: Ez a Lenny Kravitz koncert is azért idős. Vágyik, érted?
2: Nem, ott nagyon szeretem a hangját.
1: Ehhez képest eddig mindig csak a kockáiról beszéltél.
2: Hát mert aki még nem látta élőben, az ezzel szeretné motiválni a hölgy hallgatóinkat. Muszáj őt élőben is látni, mert a hangját tudjuk, hogy baromi jó, de hát élőben láthatod
1: a testét.
2: A
1: nők egyébként ugyanúgy rá vannak cuppanva, és ezt most azért jut eszembe, mert tegnap este megnéztem Petra javaslatára azt az új Netflix filmet, amiben Sacha Baron Cohen meg a Rosamund Pike, a magyarul mi lett a címe, várja, Ladies First volt.
3: Nem,
2: Hölgyek ki, az első, igen, valami ilyesmi.
1: Most ugye ez egy új ilyen szatíra, ilyen társadalom kritika, ami azt akarja megmutatni, hogy ha látta valaki az előzetest, ezzel még ugye nem spoilerezek, hogy Sacha Baron Cohen beveri a fejét, és hirtelen egy olyan világra ébred, ahol fordítva működnek a dolgok, és a nők uralják a világot, és a pasik próbálnak nagyon szexik lenni, meg izé. Figyelj, én 20 perc után majdnem elengedtem, mert hogy annyira.
3: Nagyon jó volt pedig.
2: Én is imádtam.
3: Nagyon jó.
1: Hát nem tudom, nekem, én azt éreztem, hogy föltekertük maximumra a
3: minket, azért, mert minket ez zavar, hogy milyen lenne, hogyha most a Petra keverne.
1: Nem, Petra de hogy zavar, nem. Hanem, hogy a sztereotípiákat, azt maximálisan felősítettük, mintha minden pasi az olyan, hogy ha, szavasz kis csaj, és ilyen
2: pedig
1: bunkó.
2: Nem, nekem nem ez jött le.
1: Nekem az jött le, hogy így akarják behetni, az összes férfi egy bunkó paraszt, minden nő az egy nagyon kifinomult, szofisztikált valaki, aki ilyen fú, nagyon művészi, és akkor ezt most megcserélték a filmben, hogy akkor minden nő ilyen tenyeres talpas lett.
2: Nem,
1: gyakorlatilag,
3: nem lett, hát, hanem nem. Kicsit a férfi sztereotípiákat magukra kapták, ezt
2: igen.
1: De hogy ez hát is úgy beszéltek a férfiakról, de hogy ez nem mindenkire jellemző. Mindegy. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy nagyon maximum.
3: Na, akkor beszéljünk a jó csávóról, ugye?
2: Beszéljünk okay. A tehát most ez Maduka Okoye-ról. Tessék a Sláger FM Facebook oldalán megnézni a fiatal embert, hogy 26 éves nigériai kapus, aki most, hát hogy is mondjam, a hölgyek plátói szerelmévé vált, erről is fogunk ma majd beszélgetni, mert hogy ugye ilyenkor a foci VB alatt, tehát mi nők is azért nézzük a futball közvetítéseket, és hát bár ők nem jutottak ki Nigériával a foci VB, ennek ellenére azért a éppen ez a szép csavar. A portugálok elleni felkészülési meccsen egyszer csak a hölgyek így azt mondták, hogy ki ez a pasi. Meglátták Madukét, azt mondták, hogy óváó. 3-400 ezer követője volt korábban, amiből 1.900.000 lett, mert hogy annyira rácsavarodtak a hölgyek, és ráadásul azóta egyébként meghívták például Jean-Paul Gaultier divatbemutatójára, modellként is szeretnék foglalkoztatni, bár ő maga azt mondja, hogy őt nem érdekli ez az egész, hiszen ő sportoló.
3: Olyan szomorú ez az egész,
2: magát.
3: Nem, srácok, hogy miért a külső számít? Ne a külső számítson.
2: Hát azért hát nem is
1: így
2: tudom.
1: Működik a világ,
2: hát
1: és jó. Szeretem, hogy
2: 197 cm magas sportoló fiúról beszélünk, aki egyébként tehetséges is, tehát hogy tök jó csapatokban játszik.
1: Igen, szóval, de értem, hogy ő meg arra vágyna, hogy a labdarúgó teljesítmény alapján ítélik meg. Tehát, hogy azt mondja, hogy őt sosem érdekelte különösebben, hogy a külsejével vannak elfoglalva, azt mondja, így fogalmazott konkrétan, a prioritásaim máshol vannak. És hozzáteszi egyébként, hogy a profi sportolói létet azt nem nagyon tudja sok-sok flörtöléssel összeegyeztetni.
2: Mondja,
1: hogy azt mondja, a nők mindig kedveltek, de nem foglalkozom ezzel különösebben.
3: Azt lehet tudni, hogy egyébként a kapcsolatban éle ő?
2: Most elvileg nem, de volt neki korábban egy holland hölgyike párja, akivel azért elég viharos volt a kapcsolatuk, kibékültek, összevesztek, hát tudod, ilyen sevelesen nélkül.
3: Jó, de ha már kapus, szerintem ők viszont kijutottak a VB-re, a zöldfoki szigeteknek a kapusa, ez igen. A Vozinha nevű csávó, akit az imént, mintha megnéztél volna, és neked
2: hát,
3: annyira nem jön neve.
2: Annyira nem.
1: Vozinha. Zöldfoki.
3: Igen.
1: Na, zöldfoki válogatott labdarúgó.
3: Igen. 40 éves ő is. Tehát
2: még csak, én azt hittem 52. Na,
3: de azt képzeljétek el, hogy volt egy meccs, ahol 27 alkalommal kivéte, azt hiszem.
2: Na, az nagyon menő.
3: Tehát, hogy nagyon durva, és hogy 0-0 lett a végeredmény a meccsnek. Tehát,
2: na, és itt szeretném behozni nektek, srácok, azt, hogy nem feltétlenül attól tartunk mi valakit jóképűnek, ha csak jóképű, hanem a teljesítmény. Nekem egy férfiban, tehát én azt a férfi tartom vonzónak, akinél nem csak az, hogy egy gyönyörű szép szeme van, vagy nem tudom, kockás a hasa, hanem hogy valami legyen az agyában, meg közben ilyen őserőt sugározzon.
1: Bocs, te a Vozinhára azt mondod, hogy ő csúnya? Hogy neked
2: nem
1: tetszik?
2: Nekem nem tetszik.
1: Nekem tudod, kire emlékezted?
3: Most én is megnézem.
1: Itt van Vozinja, és aki nekem rögtön eszembe jutott, bár ő ugye egy színesbőrű fickó, tehát sötétbőrű fickó, de aki eszembe jutott róla, az Vincent Cassel, a híres francia színész.
2: Pedig
1: pont ugyanolyan bácsis arcvonásai vannak. Tehát,
2: én bírom a bácsis
1: ugyanazokat de ugyanazokat az arcvonásokat vélem felfedezni rajtuk.
3: Kapcsoljuk Balogh Tamást a férjedet, de erről mindjárt megkérdezzük.
1: Vincent Cassel-t jóképűnek tartott
2: például? Igen, nem jóképű, de pasi, tehát de benne, szexi, benne van ez a szexi, igen. Tehát benne van ez a férfi őserű, és én azt szeretem.
1: Hát a férje is benne van egy ilyen őserű. Így van, pontosan,
2: van minden baja, igen. Pont ezt bírom, hogy ez ilyen őserőt bírom, mint ahogy Madukén is azért látszik.
3: Na, de akkor mondjuk mennyire tetszik Messi? Mert ha már Ronaldóról beszéltünk.
2: Nem? Nem, nekem Messi nem.
3: De hogy példás családapa, kutyája van.
2: Igen, de valahogy a Messi nem.
1: Miért? Fogadj túl cuki, mint? Tehát nem elég őserős. Tehát, hogy túl mosolyognak a szemei, vagy mi a baj?
2: Nem tudom, nem sugározza azt, ami egy férfiből szerintem azt, hogy ránézzen egy nő is azt mondja, uff. Érted? Mert hogy
1: igen, de hogy közben azt hiszem, hogy volt ilyen cimborám, illetve az egyik cimborámnak az öccse, akit pont azért szeretek a csajok, mert hogy ez a ilyen jó értelembe véve kisfiús. Tehát, hogy olyan, tudod, az a...
2: Én tudom, vannak nők, igen. Cuki. A kis cuki. No, igen. Lehet szavazni drága hölgy hallgatóinknak, hogy ki a legjóképű focista. 0630-30-30-95-8, itt is jöhetnek az üzenetek, meg a Sláger FM Facebook oldalán, ahol Claudia már Figónál azt mondja, hogy ott leragadt, ő rádobna egy voksot. Mondjuk megértem, Figó is, hát ő egy nagyon jó pali. Az nem baj, igen. Hogy most már 50 fölött van. Ah, igen.
1: Várjál, Figó Young, odaírom, hogy
3: Figó József.
1: Hát nem tudom, tehát, hogy én így benne nem látom pasi szemmel ezt
3: nem
1: a...
3: Nem is kell, Zolikám, nem is kell.
1: Jó, oké.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 5 perc múlva lesz 8:30, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ugye a kérdés így szól a Sláger FM Facebook oldalán, hogy ki a legjó képű focista, Iker Casillas a régiek közül.
2: Hát az ikrek azok jó képűek, ezt nagyon sokan mondták már.
1: Igen. Aztán David Beckhamre több hallgatónk is szavazott, például Suzy. Ugye?
2: Igen.
1: Neki jól áll az, hogy öregszik. Azt kell, hogy mondjam.
2: Meg jól áll az egész családja neki, nem? Egyébként tehát a Victoria, a gyerekek, igen. Bár ott azért elég sok ilyen gáz van. De...
1: valami gond van. Steven Gerrardra is szavaztak, aztán Zinedine Zidane. Igen, Zidane is egy nagyon jó képű focista. Jó, jöhetnek még az üzenetek.
3: Kérlek szépen, kaptunk egy SMS-t, közben most fölhívtam Gyöngyvért, akiről kiderült, hogy nem is Gyöngyvér, hanem inkognitóban van, épp ezért adásban sem szeretne megszólalni, mert nem akar lebukni, nem tudom miért a kollégák
2: előtt.
3: De azt írta, sziasztok, végignézve a Google által javasolt legjó képűbb labdarúgókat. Én még mindig azt mondom, hogy... Szoboszlai Dominik
1: mondjuk
3: az.
1: Mondjuk azt értem.
2: Na.
3: Közel játszik a játék tudása, és büszke igen. vagyok ráadásul, hogy van egy ilyen kvalitású játékosunk. Jó titeket hallgatni, üdv Gyöngyvér, idézőjelben.
2: Na, de most pont ez a lényeg, hogy nem csak az a lényeg, hogy hogy néz ki.
1: Bizony.
2: Hanem oké, hogy most a magyarok sajnos nem jutottak ki a VB-re, milyen jó lett volna, hogyha ők is kint vannak. Főleg úgy, hogy nagyon sok kis csapat egyébként tök jól játszott, és nagyon ügyesek voltak, tehát lehet, hogy a magyarok is megtáltosodtak volna, hogyha kimennek. Na, hát például a Dominik, ő rendben van.
1: Igen.
3: Szerintetek, múltkor Szörmentén előkerült ez a kérdés, és most nem az eddig elhangzott nevek mondatják, vagy kérdeztetik ezt velem, de mennyire játszik közre abban, hogy valakit mennyire látunk szexinek, vagy jóképűnek, vagy szépnek, az, hogy mondjuk sikereket ér el. Mert én nekem veszőparipám az, hogy szerintem vannak például olyan hollywoodi színészek, vagy színésznők, akik, ha nem azok lennének akik, akkor szerintem baromira észre se vennéd az utcán, de valamiért megszépíti őket az, hogy fú, mert hogy ennyire jól játszik, hogy annyira tehetséges, mert kicsit most Laci, te is a tehetségről is beszélsz, tehát, hogy valami olyan dolgot ér el, hogy attól már is valahogy az összkép, tehát, hogy ez is benne van, nem csak a külső, nem csak a haja, meg a szeme, igen. meg az arca számít, hanem hogyha szerintem. Ha olyat tesz, olyat csinál, olyat mutat, akkor hajlamosabbak vagyunk szebbnek értékelni, vagy szebbnek látni.
2: De ugye ezzel a Tinder például pont szembe megy, mert ott meglátsz valakit, és egyből jobbra vagy balra húzol, és ott erre nincs lehetőség.
3: És nekem pont ez a bajom az bármiféle online ismerkedéssel, hogy egy képen jónak tűnik, szépnek, de amikor találkozunk, ha nincs meg a kémia, ha nincs valami, ami megragad benne, akkor már is pillanatok múlva nem látom annyira szépnek, mint ami ennek mondjuk fotó alapján láttam.
2: Igen, tehát gondoljatok bele, hogy hányan rajonganak a fociért. Én bevallom, mert kulpa, én nem vagyok egy nagy focinéző, és ezért a spinning edzőmmel mindig összeveszünk.
1: Mert ő nézetné veletek, mert miközben teker,
2: ne tudjátok
1: meg. Nézni a meccset.
2: Tudja, hogy fogalmam sincs, hogy mi van, és mindig az óra közben, Lacikám, mit szólsz a tegnapi spanyol portugálhoz? Nagyon izgalmas volt, úristen. Na, de hogy az a lényeg, hogy a teljesítmény alapján nézed, szereted, rajongsz érted, de érted, a zenészekkel, az énekesekkel is ugyanez van.
1: Igen. Persze, hát nem mindenki jó képű, de attól még. Például James Bluntnak én nem a hangjában, hanem hogy az egész stílusába beleszerettem, pedig azért nem egy jó képű Pali, tehát őre azt nem lehet mondani.
2: Ed Sheeran se egy szépség.
1: És mégis Ed Sheeran is jó képűnek látja az ember, hiszen a tehetség az nagyon sokakat megszépítem, mert tök igazad van.
2: Nekem is mondták már, hogy jó képű vagyok.
1: De... nem nevettem.
2: Nem volt rajtuk szemüveg.
3: A személyzeti vizsgálaton több akartam pont ilyen
1: kérdezni. 0-30-30-30-95-8 még jöhetnek a voksok, illetve a Sláger FM Facebook oldalán. Vannak, akik egyébként képeket is posztoltak. Köszönjük szépen, mert azért egyikünk sem annyira jártas a fociban, úgyhogy bocsi, jó, igen. hogy a képeket is kapunk.
3: Mindenkire rákerestünk már a Google-n. Aztán majd mindjárt azt is szeretnénk egy szakértővel rendbe tenni, hogy tulajdonképpen mind múlik, hogy kit látunk szépnek vagy jónak, és ha már itt tartunk, nem csak a tehetség szépíthet meg embereket, hanem azt azért látjuk, hogy sokszor a pénz is, és akkor már jön a Sugar Daddy című dal, Tóth Abigéltől.
1: Hát igen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Köszönjük.
2: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
3: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
2: De hát honnan tudtad?
3: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
2: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
4: Egy este, ahol a dalok történetté válnak. Karamell visszatér a Margit-szigeti szabadtéri színpadra Mesemondó című koncertjével július 14-én. Meghitt pillanatok, felejthetetlen slágerek és varázslatos hangulat egy csillagos nyári estén. Margit-szigeti-színház.hu.
5: Fontos, hogy odafigyeljenek rád? A White Labnál gyors és kíméletes vérvétellel várunk. Eredmény akár 24 órán belül. Foglalj időpontot a whitelab.hu-n. White Lab, a család laborja.
6: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon, az örökség, ami ma is él.
7: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
8: Az egyik szamuráj kardomat.
7: Nem már. NASA ajándékba?
8: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
9: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
10: Július 19-én Siófokon a Kálmán Imre szabadtéri színpadon Aranyosi Péter Digitális Ninja című előadása. Jegyek elővételben a jegy.hu-n és a helyszínen. Találkozunk július 19-én.
11: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.

0: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
1: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
2: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
3: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
2: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
3: Tökéletes!
2: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
4: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
5: Nagy feszültségű áramütés miatt halt meg egy fiatal a fővárosban. Új jegyautomatákkal bővült a BKK automata hálózata. Több mint 4 órás gálaműsorral ünnepelte a cirkuszművészetet a fővárosi nagy cirkusz. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Tragikus baleset történt a fővárosban, egy 17 éves fiú életét vesztette, egy 16 éves lány pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután felmásztak egy álló tehervagon tetejére a Budafok-Háros vasútállomáson. A fiatalokat a felső vezetékből érkező 25 ezer voltos nagy feszültségű áram érte. A tragédia körülményeiről az első információk szerint a helyszínen tartózkodó harmadik társuk, egy szintén 16 éves lány adott tájékoztatást, aki a földön maradt, így őt fizikai sérülés nem érte. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a kiérkező egységek a 17 éves fiút már csak holtan találhatták meg. A 16 éves lány testfelületének mintegy 70%-a megégett, őt a mentők fájdalomcsillapítást és altatást követően kritikus állapotban szállították égéscentrumba. A szakemberek folyamatosan figyelmeztetnek arra, hogy a vasúti infrastruktúra nem játszótér, és a nagy feszültségű berendezések közelsége fokozott óvatosságot követel mindenkitől. A BKK folytatja a jegy- és bérletautomaták nagyszabású korszerűsítését, és július elején újabb 5 forgalmas helyszínen jelentek meg a vadonatúj nagy kijelzős készülékek. Az új generációs eszközök már a Móri Zsigmond körtér, a Korvin negyed, a Városmajor, az Asztória és a Ferenciek tere csomópontokban várják az utasokat. Ezek mellett a Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már hónapok óta üzemelnek hasonló készülékek, így már 7 kulcsfontosságú budapesti helyszínen segítik a gyors jegy- és bérletvásárlást. Fontos szempont volt az akadálymentesítés is, az új, illetve a felújított automatákhoz fülhallgatót csatlakoztatva hangos navigáció segíti a látássérült utasokat, lépésről lépésre végigvezetve őket a vásárlás folyamatán. Teltház előtt rendezték meg szombat este a Cirkuszok éjszakája 2026 extra című, több mint 4 órás gálaműsort a fővárosi nagy cirkuszban tájékoztatta az intézmény az MT-t. A közleményben kiemelték, hogy az esten a jelenleg futó Mirázs előadás bővített változata mellett számos erre az alkalomra készült produkciót mutattak be. A fővárosi nagy cirkusz felidézte, a Cirkuszok éjszakáját 2013 óta rendezi meg, az esemény pedig mára a hazai cirkusz művészet egyik kiemelt ünnepévé vált. Az országos programsorozathoz idén is több utazó cirkusz csatlakozott, a Magyar Nemzetközi Utazó Nagy Cirkusz, a Richter Florian Cirkusz és a Horror Cirkusz egyaránt teltházas előadásokról számolt be. Július 25-én a legkisebbeket és szüleiket várja családi programjára a Petőfi Irodalmi Múzeum kertje, a 4 éves kor alatti gyerekeknek és családjaiknak szóló délelőtt középpontjában a slow living, azaz a tudatos lassítás áll. Könyvsarok, rövid előadások, múzeumpedagógiai foglalkozások, szakértői beszélgetések, játéksziget és mesekönyvbőrze is várja a látogatókat. A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
6: Jó hírem van mindazok számára, akik végre szeretnének napozni, na ma megtehetik, ugyanis délutára már 29 fokot ígérhetek, most még egyelőre csak 22 fokos a reggelünk, aztán holnap folytatódik a felmelegedés, akkor már 33 fokra készülhetünk, pénteken is, szombaton, valamint vasárnap is marad a 31-33 fok közti.
1: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
7: A Hungária körúton baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd felé, a Salgótarjáni utca előtt a belső sávban, viszont az egyes villamos most már újra a teljes vonalán közlekedik. A Fehérvári úton mától zárva a Hausmann-Alajos utcai villamos átjáró, illetve ugyanitt a befelé vezető belső sáv felújítás miatt, míg a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt ugyancsak befelé, a belső sávot szintén zárva tartják, a villamospótló autóbuszok számára biztosítják itt a zavartalan közlekedést, minthogy a 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között. Az 56-os nem közlekedik, viszont az 56-os a reggeli és a délutáni csúcsidőben most jár. A 61-es villamos pedig rövidített útvonalon közlekedik, nem érintve a Fehérvári úton a Móri Zsigmond körtér végállomást. A második kerületben a Fillér utcát zárták le a Bimbó útnál elektromos közműjavítás miatt holnap éjjelig, itt a 149-es buszokat terelik. Közben erős a forgalom a Rákóczi és az Üllői úton befelé, a Nagykörút és a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál. A Budaörsi úton befelé, valamint a budai alsó rakparton a Petőfitől északi irányban, és élénk a forgalom az M3-ason az M0-ástól befelé, valamint az M1-esen Tatabánya és Biatorbágy között, az M0-áson a Pécelé és az Ecseri szakaszon az M4-estől az M1-es felé, és az M31-esen, ahol útkarbantartók is dolgoznak, úgyhogy korlátozás van.
8: A közlekedési hírek támogatója az
9: Autóüveg Pilkington.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Folytatódik a

0: Jó reggelt, ez a Sláger reggel 3:49-kor. A Petra a szexi focisták felől érdeklődött, hogy önök kiről gondolják, hogy ide tartozna, hogy ki a győztes vajon. És hát adhattuk abba, hogy azért csak megkérdeznénk egy szakértőt is arról, mert itt tippelgettünk persze, hogy mitől látunk valakit szépnek vagy vonzónak. No de akkor itt van velünk a mindig elragadó Hevesi Kriszta.
1: Jó reggel!
2: Jó reggel! Jó reggel.
0: Aki mindig nagyon csinos.
3: Ennél szebb téma.
2: Ugye?
0: Drága Kriszta, szóval, hogy...
1: Várj, először is, neked ki a kedvenc férfi focistád a Hevesi Tamáson kívül?
2: Igen. Attól mit nem mondhatod.
3: Én most krokodilkönnyeket hullatok Ronaldóért.
2: Neki
3: a tartását, akarat erejét, azt a fajta pszichés, mentális erejét, amikor még korábban, ugye például mondjuk egy kihagyott 11-es után a büntető párbajban elsőként belállalt.
2: Bizonyám. Én is őt mondtam Krisztán, mert nekem is ő úgy, tehát nem csak azért, mert jóképű, hanem az a tehetség, meg az alázat, ami benne van, az elképesztő.
3: Így van.
1: Jó, azért a Messit se felejtsük el.
2: Na, hagyjuk már a Messit.
3: Hát ő azért, na, női szemmel azért nem az a férfi.
2: Na jó.
3: Igen, akkor viszont itt a szép kapusokra térve. Igen, azért, ha megnézzük, azért ő rá elsősorban egy fénykép alapján csillant fel a szemünk.
2: Ez így van, igen.
3: Hát így van, és nem nagyon lőttünk mellé, mert hát azért a divatvilág is modellként felfedezte. Ő hozza az evolúciós papírformát, tehát szép, magas, így van, magas, aki meg tud minket védeni, ugye mindenféle vadállatokkal, ilyen kartfogó tigrisekkel.
1: Ja, itt a Blaha környéken
0: van, kartikat.
3: Hogyha itt az ősembert nézzük még, ugye ez az evolúciós maradványunk. Szeretjük, hogyha izmos a combja, mert utoléri a vadat, hogyha széles a válla, mert haza tudja cipelni, és hogyha izmos a popcia is. Mivel nincsen sok karikánk, ezért női hallgatók fantáziájára tudom, hogy mit tennék hozzá, hogy inkább a szaporodásban van szerepe.
0: Okay, ezt értem, erről beszéltünk már máskor is, hogy evolúciós okai ennek vannak, hogy ez tudatalat így működik. Viszont pont ettől talán még érdekesebb, amit még sosem veséztünk ki külön, hogy itt is ugye az is elhangzott, hogy de rendkívül jóképű. Tehát, hogy egy férfi esetében, mert amikor nézik a csajok, akkor min múlik az, tehát most, hogyha nyaktól lefelé nem nézzük, csak az arcát, fejét látjuk.
1: Na végre kedvezel nekünk.
0: Min múlik az, tehát, hogy kit látnak a nők jóképűnek? Mit értünk ez alatt, hogy jóképű?
1: Bocsássatok meg, van azt hiszem rólam egy poszt, ugye, ott a Sláger Facebook.
2: Van.
0: Ja, jó, voltam.
3: Igen, azért elsősorban itt a tesztoszteron jegyeket, most még ez mindig ilyen kicsit ilyen evolúciós biológia, ugye a magas tesztoszteron szint, aki általában az alfa hím is egyben, tehát ezért inkább a karakteres arcot, míg karakteres. Ugyanakkor fordítva a férfiak pedig inkább az olyan értelemben ilyen babás jegyeket, olyan szempontból, vagy nem jól mondom, tehát inkább az, hogy a fiatalabb nőket, tehát igen, ezt pedig tudjuk meg akkor is, ha 92 éves.
2: Ez így van.
3: Tehát, hogy azért szeretjük egyébként az egészségjegyeit, ezért általában, tehát ugye mi a szép sima bőrt, a csillogó szemet, stb. Tehát azért, hogy egészséges utódok születnek, és azért az sem mindegy, hogy mi van abban a fejecskében, mert ugye itt a nigériai kapusz azért ugye azért egy ilyen mérkőzés csalással azért 2024-ben eltiltásra került. Ezért aztán egyébként még itt pluszban azért hadd tegyem hozzá, hogy itt a, most egy kicsit még evolúciós alapon, hogy azért egy mamutot azért nem csak lelőni lehet, hanem becsalni például egy csapdába. Tehát az, hogy mennyire furfangos, vagy mennyire technikás és ügyes, és nem tudom, hogy a Fülöp-szigeteki kapust, aki viszont a spanyolok elleni meccs ellen, hogy 7 gólt is kivédett, vagy tehát 7 kapura irányuló lövés.
1: Bocsás, meg 27-et szerintem, én úgy számoltam.
2: Nem, te Zöldfoki-szigetek itt mondasz, a Kriszta pedig a Fülöp-szigetek itt, az nem
1: az. Ezek van, a
0: szigetelő nem,
1: kapusok
0: nem, nagyon
3: jól
0: beszél.
3: Zöldfokit, így van, és hogy őt pedig valami 28 millió követése van már, de hirtelen ilyen 10 millióra nőtt az Instagramon, tehát szeretjük azt is, akit követének az Instagramon.
0: Zsuzsi Márdiászról van szó.
2: Szeretjük azokat is. is. Aha.
3: Igen, aztán kérdés persze, hogy itt szintén evolúciósan mennyire adaptív az, hogyha mi itt ilyen plátóján rajongunk, ilyen közösségi oldalakon lévő gyönyörű, okos, technikás, szellemes, rafinált férfiak iránt, mert hogy azért van egy ilyen mondás, hogy azért a plátói szerelem az vegetáriánus tigris.
2: Ez jó duma! A plátói szerelem vegetáriánus tigris. Azért jó, hogy ezt mondod, igaz? Mert erről szeretnénk majd ma beszélgetni, mert azért valóban előfordulhat az, hogy valaki plátói érzelmeket táplál, mondjuk egy énekes vagy egy színész iránt, de adott esetben a kollégája iránt is. Tehát, hogy ez is előfordulhat.
3: Hát bizony van ilyen baleset, ugye, hát van. Azért menjünk biztosra ilyen értelemben, ha még az a kérdés, hogy kik tetszenek a nőknek, hát valljuk be, azért nem vagyunk nagyon válogatósak, mert ezen kívül szeretjük még ugye az ilyen kicsit ilyen lányosak.
1: Ezt a Petra nevében kikérem magamnak.
3: Mi érzelmű, vagy hogy is mondjam, tehát ilyen érzelemgazdag minket meghallgató, lágyabb, szolida férfiakat is, tehát azért, hogy tényleg ne halljunk ilyen szempontból, hogy azért
0: eléggé széles a szórás. Hát tök jó, hogy az ízlések és a pofonok, így igen. Van. Jó, ha már itt szóba, és ezért van ez a magyarázat, tehát, hogy van, aki meg a messzit szereti. Látod, hogy nem azt az őserőt, hanem a...
2: Tehát
0: de ezen kiakadt, hogy igen, a messziért is rajonganak nők.
1: Igen, miért ne lehetne?
2: Mert azt értem, hogy a férfiak miért szeretik a messzit, mert elképesztő jó futballista. Én még olyan nővel nem beszéltem, akinek a messzi, mint Pasi bejön, de tényleg.
0: Bocsánat, az jó, te a saját barátaidból indulsz ki. De hát...
3: Igen, abszolút. De gyerekek,
1: olyanról még nem hallottatok, hogy valakinek a pénz számít?
2: Ja?
3: Nem.
2: Hát mi nem azok vagyunk, lehet, hát mindenki magából indul ki, igen. Sugar Daddy nem játszik, mondzoli.
0: Na jó, akkor a plátói szerelem felé kanyarodva, ha már ez így szóba került, és valóban a következő órában erről szeretnénk beszélni, az mire való, vagy miért jó? Tehát, hogy miért van az, hogyha az ember tudja, hogy az a valaki az nem lehet az övé, mert ilyen-olyanokból elérhetetlen számára, akkor mégis miért ragaszkodik hozzá annyira?
3: Nos, hát szerülőkorban azért ez eléggé gyakori, hogy egyszerűen még nem jól célzunk, ugye?
2: Igen, akkor mi nem tudunk úgy célozni, ez igaz?
3: Így van, meg néha azért ennek van olyan pszichés funkciója, hogy az olyan mégis olyan biztonságos. Ezt azt hiszem, hogy Lacival még igen jól meg tudnánk beszélni ilyen szempontból, hogy igen, amikor az embernek nincs itt az ideje, hogy mondjuk, hogy egy valós húsvér kapcsolatba legyen, tehát azért nem is érzi azt az érzelmi ürességet.
2: De jó valakiért rajongani. Igen. Hogy maga az érzés, az meglegyen.
3: Van is a szerelemnek tárgya, de azért nem veszi el az időt a tanulás elől, vagy egyébek. Úgyhogy igen.
0: Bocsát, hogy az jut eszem, hogy legalább kétféle plátói szerelmet én azért meg tudnék különböztetni. Az egyik, amikor a pici Pordán Petra Ricky Martinért rajongott, akivel nyilván nem fenyegette az a veszély, hogy összejöjjön, mert hogy a világ másik végén, akik meg nyilván van, volt épp elég valaki, akit az ujja köré csavarjon. A másik, amit Petra említett, hogy például valaki a kollégájába, vagy egy osztálytársába szerelmes, tehát aki már pedig egyébként fizikailag mondjuk elérhető közelségben lenne.

0: szembe. Ilyen szempontból, hogy még nem merjük megtenni azt az első lépést, mert valamiért félünk, kockázatosnak érezzük, vagy valami hasonló.
1: De talán ez segít abban is, nem, hogy fejlődjünk meg, hogy a következő abszolút, alkalommal igen, már ez jobban
2: igen,
1: sikerüljön.
2: Így van.
0: Így van. És majd Laci, szerintem te fogod kifejteni azt, hogy mik azok az esélyek, ahogy aztán mégis megjegyül ez a egyfajta közeledés.
2: Alig várjuk, hogy ezt kifejtse majd a következő órában. Nagyon köszönjük, Kriszta!
3: Köszönjük
2: szépen! Szép
0: napot! Nagyon szépen köszönöm, szép napot!
2: Figyelj,
0: kívánok.
2: Kétszer is utalt erre a Kriszta, Laci, nem tudom.
1: Kicsit zavarba is jöttem.
3: Te is szerelem doktor vagy mi? Ezzel maradtunk valamiről?
1: Az igaz. Nem, én ezzel nagyon sokan gondolkoztam, hogy nekem volt plátói szerelmem, és nem. Tehát, hogy szerintem vannak típusok, akiknek ez még úgy nem volt meg, vagy úgy egyből elnyomta magában az ember, és azt mondta, hogy jó, hát, hogyha van viszonzás, akkor lehet belőle
2: de
1: valami.
2: Olyan se volt, hogy elmentél egy osztálytalálkozóra, és ott kiderült mondjuk, hogy valamelyik osztálytársad ott vallotta be a másiknak, hogy amúgy én szerelmes voltam belé, és te miért nem mondtad akkor, mert én is? Tehát ez is egy plátói szerelem.
1: Előfordulhat. Nekem nem volt ilyennel példám, nem?
2: Zoli, te?
3: Hajjaj.
2: Hány plátói szerelmed volt, számoljuk össze?
3: Négy, ezt miből?
1: Nem tudom, úgy rád néztem, mondom, ez négy.
3: Sose számoltam ki. Nem tudom, majd mindjárt elgondolkodom, addig gondolkozzanak önök is, és üzenjenek legfőképp. 0630 30 30 95 8. Hát a Juditot innen puszilom. A videótékás Juditot, akinek én voltam a kis szerelem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
2: Már megint egy hétfőked?
3: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
4: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfőshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfőshop.hu. Természetesen műfő.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
9: Igen, emlékszem.
8: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
10: Fények, ritmus, víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája, egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
11: Van, ami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
12: Mozizz és nasízz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
1: A reklám után...
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Villamos sínekre hajtott egy autó a Hungária körúton. Ma dönt a parlament az alaptörvény 17. módosításáról. Tűzütött ki a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A reggeli órákban közlekedési baleset történt Budapest 10. kerületében a Hungária körúton, ahol egy személygépkocsi a villamos sínekre hajtott. Az eset következtében nem csak a közúti forgalomban alakult ki fennakadás, hanem a villamos közlekedést is érinti a baleset. A körülményekről egyelőre nem közöltek további részleteket, így az sem ismert, hogy a történtek során megsérült-e valaki. A műszaki mentés ideje alatt a környéken közlekedőknek torlódásra és a közösségi közlekedésben fennakadásokra kell számítani. A 17. alaptörvénymódosításról dönt az országgyűlés ma, e heti kétnapos rendkívülülésének első napján. A parlamenti honlapon olvasható napi rendi javaslat szerint az ülés ma 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett alaptörvénymódosítás célja a preambulum szerint, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges, elengedhetetlen intézményi feltételek. Továbbá megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait. A Budapest-Vác-Szobvas útvonalon utazóknak a következő napokban jelentős menetrendi változásokra kell számítaniuk, ugyanis a MÁV július 20-áig karbantartási és felújítási munkálatokat végez Rákospalota-Újpest állomáson. A szombaton elindult beruházás egy országos váltócsere program első állomása, amelynek célja a vasúti közlekedés megbízhatóságának javítása és a késések csökkentése. A vasúttársaság tájékoztatása szerint az állomáson az egyik váltót teljes egészében kicserélik, emellett mintegy 120 méter hosszú vágány szakaszt is átépítenek. Az alacsony Duna vízállás miatt több parti szűrésű kutat is takarékosabb üzemre állított a fővárosi vízművek, írja a HVG. A társaság szerint ilyenkor kevesebb víz jut a kutakhoz, ezért ügyelni kell arra, hogy ne terheljék túl a kisebb vízadó képességűeket. A vízművek hangsúlyozza, a helyzet jelenleg nem kritikus és Budapest vízellátása biztosított. A vízminősége alacsony vízállásnál sem romlik. A szolgáltató felkészült az ilyen időszakokra, a termelést szükség esetén más kutakra csoportosítják át, a leginkább terhelt kutakat pedig időszakosan leállítják. Tűzoltó repülőgépekkel oltották hétfőre virradóra a Párizstól 50 kilométerre található híres Fontainebleau-i erdőt, ahol tűz ütött ki és nagyon gyorsan terjedt a kánikulai melegben. Philippe Tabarot közlekedési miniszter vasárnap este közölte, hogy a tűz miatt mindkét irányban lezárták az A6-os autópálya egy szakaszát, amely Párizst köti össze Franciaország déli részével. A tűz a délkelet felé közlekedő Super Express vonatok forgalmában is jelentős fennakadásokat okozott. A tűzoltásához először vetettek be ilyen repülőgépeket Párizs környékén. A munkában két vízbombázó helikopter, egy felderítő repülőgép és mintegy 400 tűzoltó is részt vesz, közölt a tűzoltóság, amely mintegy 15 lakóházat is kiürített. A friss országos előrejelzés szerint hőség, sok napsütés és meleg délutáni órák várhatók, 16 és 33 fok közötti hőmérséklettel. Jelentős csapadék nem valószínű, de helyi zápor vagy rövid ideig tartó eső kisebb körzetekben előfordulhat. A szél a legtöbb helyen mérsékelt maradhat, időnként azonban élénkebb lökések is előfordulhatnak. Az UV-sugárzás erős lehet, ezért a déli órákban ajánlott a fényvédelem, különösen hosszabb szabadtéri program esetén.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
9: Az M31-esen továbbra is karbantartók dolgoznak, így az M0-ás felé zárva a külső sáv a 2-es és 1-es kilométerek között lassítsanak idejében. Az M0-áson a Pécelé, az Ecseri szakaszon és az M4-estől az M1-es autópálya irányában is sokan autóznak, szakaszosan kisebb torlódás is kialakult, tartsanak kellő követési távolságot. Budapesten a Fehérvári úton mától zárva a Hausmann-Alajos utcai villamos átjáró, és itt a környéken további korlátozások is vannak, sávzárások például, részben a felújítás miatt, részben pedig azért, hogy a villamospótló autóbuszok közlekedését segítsék, minthogy a 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között, az 56-os egyáltalán nem közlekedik, a 61-es pedig rövidített útvonalon jár. A Fillér utcát lezárták a Bimbó útnál elektromos közműjavítás miatt holnap éjjelig, itt a 149-es buszok kényszerülnek terelő útvonalra, nem érintve a Balogvár utca és a Detrekő utca megállókat. Közben pedig továbbra is erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, a Károly körúton az Asztória irányában, az Üllői úton a József körút előtt, valamint a Nagy körút és a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, illetve a budai alsó rakparton a Petőfitől északra és a Margit hídtől déli irányban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
9: Ahol akkor mindjárt a plátói szerelemről beszélgetünk, aminek állítólag a Marcelli Laci nagy tudója.
14: Hevesi Krisztina
9: nagyon betromózott, hogy készülj.
14: Én mindig is szerettem a Krisztát, mindig is. Okay.
9: Bár plátói szerelmed nem volt, ehhez képest nagy szakértő. Vagy mondjuk sokan úgy szakértenek, hogy nem értenek hozzá, de na jó reggelt!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt, 4:10 előtt egy perccel. És most...
2: És
1: a
2: most.
1: Plátói szerelemről. Marcali Lászlóval.
2: Jó reggelt kívánok. Köszönöm a lehetőséget. A zenét, ha egy kicsit lehúznánk.
3: Ja, igen.
2: Jó, most visszatolhatod. Köszönöm szépen, és átadom a szót Petrának.
3: Miért én beszéljek a plátói szerelemről? Mert... Na, ez kivételesen nem az én témám, ezt de Zoltánunk dobta be.
1: Ez az ő témája, neki van férje.
3: Zoltánunk dobta be a plátói szerelem témát, hogy erről muszáj beszélnünk. Miért is? Hogy jutott eszedbe?
1: Volt valami cikk, tehát nem magamtól jutott eszembe,
3: ja,
1: megségeben,
3: nem. Azt hittem valakiért rajongsz.
1: Nem, hanem...
3: Éppen.
1: Ja, azt hittem mindenkiért rajongsz.
2: Olvastam egy cikket.
1: Pont az a típus. Vagy.
2: Volt egy srác, aki feleségül vett egy hologramot. Csak mondom nektek, ja, tehát, hogy azért...
3: Miért?
2: Mert nem tudom.
1: Jó, egy japán nő most a ChatGPT-hez ment hozzá, feleségül,
3: vagy
1: valami ilyesmi.
3: Azt láttam, igen.
2: Én Gemini Józsefnek hívom az enyémet. Nagyon jóban vagyunk.
3: No, hogy mi a véleménye a hallgatóinknak a plátói szerelemről? Szerintem az egyik legjobb üzenet, amit valaha kaptunk, Jánosé, aki azt írja, hogy mi a plátói szerelem, amikor kívülről nyalogatod a pálinkás üveget. és tényleg, ez nagyon jó hasonlat.
1: Jó, ez zseni.
2: Remélem legalább 50 fokos.
3: Igen.
2: De jó.
3: És ott az apad nyelved.
1: Vikinek az a véleménye, ugyanitt a Facebookunkon, hogy olykor kell valami elérhetetlen vágy, ami tovább hajt. Tehát, hogy ez erőt ad, hogy küzdjél.
3: Amúgy igen.
1: Ebben is van valami, hogy ez egy jó motiváció lehet.
3: Szerintem igen. Én nem tudom, hogy ti kerültetek-e ilyen helyzetben. Nálunk ilyen nem volt osztálytalálkozón, de hallottam, hogy történt olyan, hogy valakik ilyen 20 vagy 15 év után jöttek össze, mert hogy akkor tudatosult az egyikben, hogy a másik akkor is régen is oda volt érte, azóta elváltak, stb. És egymásra találtak, és azt mondta, hogy miért nem mondtad akkor?
2: Szerintem az ilyen gimisztorik azok a legtöbb esetben ilyen full frontális ütközés, tehát nem sikerült.
3: Nem.
2: Olyankor vagy szerelmi háromszögek vannak.
3: Igen, meg ilyen őrületek. Téboly az egész.
1: Fordítva volt a valamelyik érettségi találkozón, így megint előkerült, hogy mert ti a Ritával utáltátok egymást.
2: Az 50-en, ugye, Zoli?
1: Nem, hát a Ritát, és kiderült, hogy ő se, csak nem voltunk olyan jóba, és a végén már ott volt. Na, még a végén összejönnek. Hát mondom, hogy ezt azért,
3: azért nem.
1: Azt azért nem. Ez a veszély nem fenyeget.
2: Bocsáss meg, nálunk volt egy nagyon aranyos csaj, aki a legstréberebb volt abban az időszakban. Tehát tényleg a tipikus réber, és az egyik osztálytalálkozónkon odament, fölállt így mindenkitől egy kis csöndet kért, és annyit mondott, hogy ne haragudjatok, tudom, hogy stréber voltam,
3: jó,
2: de most már jó fej vagyok.
3: Jó, mennyire cukker.
2: Annyira jó fej.
1: Figyelj, női hallgatóink hozzászólásait szeretném idézni. Mi a véleményed a plátói szerelem témakörben? Fatima írja, elmúlik.
3: Andrei, mondjuk az igaz.
1: Andrei írja, nincs olyan, ennyi. Kinga írja, majd elmúlik.
3: Ha elmúlik, igen.
1: Anita, a másik, Anita írja, baromság. Nagyon pozitív a optimisták.
2: Nem, reális. Nem az, hogy pozitív vagy negatív, reális, nem? Uh-huh.
3: Tehát, egyébként hogy... igen, a plátói szerelmek elmúlnak. Az én életemből elmúltak.
1: Most azt nem tudom, aki azt írja például, hogy baromság, hogy arra gondol, hogy nem létezik ilyen, ez egy hülyeség, vagy hogy annyira fölösleges és hiába való dolog ezzel vesződni. Lehet, hogy ezt akarta én, csak kicsit egy szóba foglalt össze, hogy szerintem az egy szomorú, hiába való dolog, ami úgysem vezet sehova. Ehelyett ez baromság.
2: Viszont, ha belegondoltok, hogy milyen jó, hogy ő tökéletes, tehát akit elképzelsz plátói szerelemként, ott minden rendben van.
3: Minden
2: az illata, a szövege, a reggel nem büdös a lehellete, nem? Ahogy elképzeled.
3: Igen.
2: Aztán az igazság, hát
3: igen.
1: Hát meg rögtön erről, eszembe jött, hogy és amikor valakiért nagyon dolgozol, de nem plátói, nem megvan, akkor milyen hamar el tud veszíteni a lelkesedését, hogy főleg,
3: hát
1: ha valaki könnyen,
3: könnyen
1: szerzed meg,
3: igen.
1: És nem kell harcolni a mamuttal, meg a többi,
3: igen.
1: Akkor rögtön megvan, és már nem olyan izgi, ugye?
3: No, azért készültünk néhány jellel, amiből esetleg tudhatjuk, hogy a másik plátói szerelmet ez irántunk, úgyhogy ha éppen a munkahelyükön tapasztalják, akkor hamarosan ezeket hozzuk, tessenek majd figyelni.
1: Helyen. Addig pedig Benson Boone a terep, hát azért Petra, plátói szerelem?
2: Nem.
1: Olyan, úgy szoktál beszélni róla.
2: Mi
1: Zoli,
3: szeretem a hangját, de hogy a hangját imádom meg a stílusát, aha. De mint
2: hát
3: pasi...
2: Azért, nekem... ahogy szaltózik, hát az atya úristen, most is fog?
1: Hát figyelj,
2: szaltóz,
1: figyeld
2: árgus
1: szemekkel.
4: My name is Benson Boone.
0: Ez...

0: Sláger reggel.
1: 5:16, nagyon megható üzenetet kaptunk SMS-ben. Na. Szeretni úgy is lehet, hogy nem mutatod meg. Szeretni úgy is lehet, hogy lábad megremeg. Szeretni úgy is lehet, hogy csókolni nem mered. Szeretni úgy is lehet, hogy könnyed megered. Nem tudom, melyikünknek küldte, de Robi az aláírásokat.
2: Köszönjük, Robi, ez gyönyörű.
1: Igen, köszönjük szépen.
2: Egyébként ehhez abszolút passzol, amit a Facebookon írtak nekünk azzal kapcsolatban, hogy mi a véleményed a plátói szerelemről. Megesik néha, de van, hogy annak kell maradnia, mert nem repkedhetünk virágról virágra, csak mert az adott pillanatban vagy életszakaszban az esne jól.
3: De jó gondolat.
2: Elindulunk egy úton fiatalon, és ha az út járható, hosszú távon jobb rajta maradni. Milyen szép.
1: Az Igazából szerelem című film, tudjátok, amikor megy a Keira Knightley-hoz a kis táblákkal a fickó, becsönget este, és Keira Knightley már ugye megházasodott, és akkor ott áll, és így rakosgatja, tehát az
2: olyan
1: tényleg
2: szép,
1: megható.
2: Nagyon,
1: szép.
2: Igen. Nagyon.
1: Az is egy ilyen plátó.
2: Igen. Az abszolút, igen.
3: Megtaláltad a lényegét. Volt. Igen, és egyébként ez egy tök fontos rész, amikor így vagy plátóidak szerelmes, hogy nem akarod elrontani a másik kapcsolatát. Ez szép.
1: Hmm. Petra ígérte, hogy mondunk néhány jelet. Igen. Itt most számítunk rád, kedves László. Nem azért, mert a Hevesi Kriszta bepromózott, hanem mert a bulvár újságíráshoz azért volt már némi közöd.
2: Hát ez,
1: amit most itt találtunk, ez azért erősen ilyen bulvárra hajazó, tehát, hogy ilyeneket írnak, 5 biztos jel, hogy a másik plátói szerelmet érez irántunk.
3: Igen, ezt a glamúros kolléga, de Nyúl Debora írta, nagyon ért
2: köszönjük
3: hozzá.
2: Köszönjük neki. Figyelj, innen is.
1: Másképp mosolyog rád, mint másokra.
3: Aj,
1: asztal!
2: Fiúk, miért veletek, hogy nem volt olyan? Hogy másképp most, hogy éreztétek, hogy más a kontakt között?
1: De volt már valaki, úgy mosolygottam, hogy én kezdtem félni, mert olyan volt, mint egy ilyen thrillerben, tudod, amikor utána előveszi a kést a zsebéből. Igen.
3: Nekem egyébként edzőteremben van egy nagyon aranyos hölgy, tök jóban vagyunk, hát egy 15-tel idősebb nálam, és olyan, tudod, amikor úgy belemegy az aurádba, és úgy mindig hozzád szól, és nagyon aranyos, de hogy úgy te meg fél lépéssel, igen, vagy kettővel egyből mész
1: hátrafelé. Ez inkább a rajongásról szól szerintem. Vannak ezek az aura bajnokok, igen.
3: Tehát akkor ez nem ugyanaz.
2: Nem, szerintem ez nem a plátói szerelem.
1: De nálunk is van itt az edzőteremben, aki most már egyre furábban szokott mosolyogni. Van egy egyszer kérte, hogy segítsek, hogy mit tudom, hogy a csigát állítsd lejjebb
2: fejjebb. Mi is egyre furábban mosolyog.
1: Hát, hogy olyan, nem tudom, olyan furán, hogy már kezdek félni. Igen, tehát hogy olyan félelmet kell tőle. Most mondjuk, hogy inkább már elmegyek a terem másik végén.
2: És ha most hallja, hogy te csigákat
1: biztos nem tudja, azt hiszi, hogy valaki másra gondolok. Ebben az, hogy szerencsére elég sokan járnak ide.
2: Tehát több csigákat igazgatni. Értem?
3: Ne igazgatni, hát csak
1: nem vagyok, kérlek szépen. Csigázom őket, felcsigázom.
3: Megjegyzi az apró részleteket is, de ebből nem tudsz következtetni, ez egy jó kolléga is, nem? Aki úgy figyel rád.
2: Tehát nem.
3: Nem? Tehát az akar tőled valamit, aki emlékszik arra, hogy milyen színű rúzs volt rajta
2: tegnap. Apró részletek.
1: Sok apróság emlékszik.
2: Igen. Szerintem az már inkább figyel.
1: Örülök, hogy megjegyzem, hogy a Petra elköltözött végre.
2: Hát ez az.
1: Tehát, hogy...
2: Figyelj, itt dolgozunk együtt 5 éve, olyan apró részleteket se, tehát semmit nem.
3: Na tessék,
1: Petra, biztos lehet benne, hogy nem táplálok plátó érzelmeket iránta.
3: Tessék, Zoli, mit szokott reggelizni a Petra?
2: Több mindent.
1: Hát mostában ilyen mindenféle madárellenségeket, mert most nagyon vigyáz, mert jön a szülinapja, és tökéletes bomba formába szeretne kerülni, úgyhogy most fénnyel táplálkozik szinte. Csokoládéval nem lehet megkínálni, semmivel nem lehet megkínálni, mindenre azonnal lemet mond.
2: De nem a szülinapon miatt van ez.
1: Hát de most kiéleződött az utóbbi időben.
2: Dehogy is, ez azért van, mert 40 fölött a nőknek átalakul egy kicsit.
3: Te elmúltál 40.
2: Igen, átalakul a hormonrendszerünk, és az, amit mondjuk korábban megettem, és semmi nem látszott, mert ugye folyamatosan edzek egész életemben, azt most látom, és ez zavar, és csak ezért fegyelmezett vagyok, ez ennyi.
3: Jó, most eldöntöm, hogy igen. Van-e köztetek plátói vonzalom?
2: Nincs!
1: Ja, annyit civakodunk, mint egy házaspár, tehát hogyha innen nézzük.
3: Ez így oké, de mi volt az első problémája ma?
1: Jó, most itt részemről végig, ne arra így Petra, de én nem akarok tovább.
2: Igen.
3: Amikor belépett Petra a stúdióba reggel, mi volt a problémája? Azon kívül, hogy én itt vagyok.
2: Hát az nem
1: ez leszámít a legfőbb probléma, hogy én itt vagyok. De ez minden reggel a problémája.
3: Hogy... Hát, hogy összegyűrödött a nadrágja, amit kivasalt
2: igen.
3: reggel.
2: És hogy tudod?
3: Na, te látod?
1: Szerintem plátóilag szerelmes beléd, és odafigyel.
2: De figyelmes
1: vagy. Ja, figyelj, ezek, tehát, jó, de te nem találkozol vele minden nap. Tehát, hogy
3: neked, majdnem azt neked mondtad, ez most... hál' Istennek, mi?
1: Nem, hanem, hogy neked ez most feltűnt, mivel minden reggel van valami, már nem írok jegyzetet.
2: Minden reggel van valami, ez nem igaz.
3: Szombat
2: a
3: reggel?
2: Zoli, tehát már elkezdte neked azzal, hogy mint hogy én egy házsártos nő lennék. Már ezt beharangozta.
3: Nem vagy
2: neked.
3: Az. Semmiképpen. Én tudom, hogy nem vagy az.
2: Az a jó, hogy a hallgatóink tudják, hogy nem vagyok az, mert azért azokból a beszélgetésekből, amik itt zajlanak, azért kiderül, hogy én egy halálnormális ember vagyok.
3: Amúgy tényleg most mindenki kicsit istenítse saját magát. Én is az vagyok.
2: Ugye te is az
3: Zoli?
2: Vagy? Hát
1: mi vagy?
3: Te is normális vagy?
1: Dehogy vagyok, nem viccelj velem, nézd rám. Na, a 5 további jelből például a harmadik, hogyha valaki rendszeresen átveszi a gesztusaidat, vagy a beszédtempódat, vagy a hangulatodat, ez könnyen utalat szintén arra, hogy egy kicsit hozzád szeretne közelebb kerülni, és ezért valamiféle összhangra törekszik
3: hát
1: veled.
3: Ugye a nonverbális kommunikációban az megvan alapvetően, hogyha valakivel beszélgetsz, és elkezded utánozni az ő reakcióit, ugyanúgy teszed a lábad, a kezed, ugyanoda teszed, ugyanott megvakarod
1: hát
3: az orrod.
1: Ez mindenkivel van jó esetben. Na, tehát, de normálisan hogy... kommunikálsz valakivel, akkor ez megvan.
3: Igen, de az ennek a jele már, hogy valami pozitív kapcsolat van köztetek.
1: Na jó, de ez nem plátói szerelem, érted? Azért mondom, hogy ha valakivel hosszasan beszélgetsz, figyeld meg, hogyha az egyik lábáról a másikra támaszkodik, te is ösztönösen követni fogod pár másodpercen belül. Szóval, hogy
3: ez nem plátói, szerintem sem.
1: Aztán, na, ami viszont plátói lett, ha valaki mindig talál ürügyet arra, hogy a közeledbe lehessen.
2: Ó, igen,
1: na,
2: ez megvettem.
1: Ezt megvettem.
3: Aláírom. Persze.
2: No, ennek tükrében, hogyha tapasztalnak még ilyet, nyugodtan osszák meg velünk a Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben.
1: Közben pedig figyeljünk állítattal Fredire! Mert hogy ez is együtt jelve. Pain and Glory, ugye? Fájdalom, ez is hozzátartozik a plátói.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: És ha már időjárás, akkor egy kicsit beszéljünk a következő napokról. Az a helyzet, hogy ma nagyon magas UV-sugárzásra készülhetünk, a csúcsérték 29 fok körül alakul. Holnap viszont már akár 33 fokra is számíthatunk, este viszont szerencsére azért 20 fok alá csökken a hőmérséklet, eső legközelebb szerdán várható.
2: Szerencsére, az miért, hogyha 20 fok alá csökken?
1: Mert akkor este ki lehet szellőztetni egy kicsit, lehet a szoba.
2: De 22-be is lehet, a 20 alatt, az már hűvös, már nem tudok nyitott ablakot aludni most már, mert már fázom.
1: Az a jó, fázzál csak, ja, aztán reggel jó meleg lesz.
2: Jó, ha meg megfázom, majd beugrasz helyette. Okay. Rendben.
3: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
2: Még mindig élénk a forgalom a főváros felé, az autópályákon és a főutakon, főképp az M3-ason az M0-ás csomópontjától befelé, de az M1-es is zsúfolt, Tatabánya és Biator Bács között is, főképp a külső sávban, úgyhogy személyautóval most érdemes az átterelt belső sávot választani. Az M31-esen karbantartók dolgoznak, így az M0-ás felé zárva a külső sáv, a 2-es és az 1-es kilométerek között, az M0-áson pedig a Péceli, az Ecseri és az M4-es és M1-es közti szakaszon is sokan autóznak, szakaszosan kisebb torlódás is kialakult. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahánál, a Károly körúton az Asztória irányában, az Üllői úton befelé, valamint a Nagykörút és a Hungária körgyűrű nagyobb csomópontjainál, és a Budai alsó rakparton a Petőfitől északra és a Margit hídtól délre. A Fehérvári úton mától zárva a Hausmann-Alajos utcai villamos átjáró, és a környéken többféle korlátozás van, például azért, hogy a 17-es, 41-es és 47-es villamosok helyett közlekedő villamospótló buszok közlekedését, zavartalan közlekedését biztosítsák. Az 56-os villamos sem jár, a 61-es pedig rövidített útvonalon közlekedik. És még két info, a Filér utcát zárva tartják mától a Bimbó útnál elektromos közműjavítás miatt, igaz csak holnap éjjelig, a 149-es busz terelve jár, a Nagyrét utcát pedig egyirányúvá tették a Villám utcától az Ördögárok utcáig.
4: A közlekedési hírek támogatója az
0: Autóüveg Pilkington. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:10 előtt 2 perccel. Jó reggelt.
2: Megy az idő.
1: Megy. László is megy nem sokára, de előtte még azt mondja, van itt valami, amiről feltétlenül beszélnünk kell.
2: Igen, képzétek el, hogy amikor beszélgettünk erről, hogy milyen témákat hoznék, nekem van az elmúlt 2 évenben egy nagyon meghatározó dolog. Ja. Ez pedig az, hogy amikor én az előző munkájában vezető lettem, akkor én ugye tartalomgyártó voltam, és egyszer csak kaptam magam alá egy 10 fős csapatot. Uh-huh. És én teljesen, nem azt mondom, hogy összezuhantam, de ez egy hatalmas nagy nehézség. Gondoljatok bele abba, hogy én, aki konfliktuskerülő vagyok, iszonyú jó fej, kedves, aranyos, szerény.
3: Igen.
2: De hogy
4: fogunk kiukadni.
2: Igen, tehát hogy nem csak vezetni föl kellett venni embereket, ki kellett rúgni embereket, konfrontálódni kellett, meg kellett védeni a csapat érdekeit, szóval ez nekem nem ment. És tök jó fej volt az akkori HR vezető, és azt mondta, hogy figyelj, menj el egy coachhoz.
1: Jaj.
2: És ezt a volt munkahelyem állta. Miért mondod, hogy jaj?
1: Bocsánat, mert erre a szóra, hogy coach, ez nálam már kivált egy ilyen pavlovi reflexet, mert hogy annyi önjelölt coachsal találkozni, hogy mostanság, egyszerűen, hogyha kézbe veszed a telefont, akkor dobálja föl a Facebook, az Instagram, hogy kérve, mindenki osztogatja a jobb nevű tanácsokat.
2: Coachnak nevezi magát. Mindenki műsorvezető.
3: Egyébként meg, igen.
1: De hogy meg ez, hogy coach, nem tudom, tehát hogy biztos szerencsés alkat is vagyok, mert nem tudom, én valahogy azt érzem, hogy ha mert volt is elakadásom az élet, nem, azt akarom, hogy ha volt is elakadás az életemben, valahogy mindig megtaláltam rá, és én ebből presztízs kérdést csináltam, hogy én magam megkerestem, és megtaláltam a válaszokat, és utólag visszagondolva azt érzem, hogy nem nagyon lőttem mellé.
3: De ez nem mindenkinek megy.
1: Én azért mondom, hogy szerencsés alkat vagyok, igen, valószínűleg, hogy a magabiztosságom stb. Szempontjából, hogy ezek így megvoltak hozzá. Azt el tudom fogadni, hogy van, akinek szüksége van külső segítségre.
2: Nekem az első beszélgetésem Andreával, aki a coachom volt később, képzétek el, amikor csak úgy ismerkedtünk, a második kérdésével megsiratott. Tehát egy olyan kérdést tett föl, hogy exkuzáltam magam, mert azt mondtam, hogy jó, ha sokat beszélek, akkor lőj le. És azt mondta nekem, hogy miért mondod ezt magadról? Hát annyit beszélsz, amennyit kell. Uh-huh. És ez már annyira erős volt, hogy atya úristen.
1: Én egyszer a pszichológus siratta meg majdnem, mert hogy dolgoztam egy helyen, és ott kötelezővé tették, hogy a műsorvezetők menjenek el pszichológushoz, és akkor elmentünk, és már az első alkalommal szegény fickó az kikészített, és mondta, hogy nekem nincs szükségem pszichológus, mondta nekem. Mondom, én is így gondolom, és aztán egyébként azon az munkahelyen volt is ebből nem miattam, hanem általában a többiek miatt probléma, és nagyon hamar visszavonták. Tehát, hogy kb. 2 hét után eltörölték, mert rájöttek, hogy ez így nem fog.
2: Én mindenkit elküldeni coachhoz egyébként. Szerintem nagyon jó.
3: És itt is van velünk Mezei Andrea, szervezetfejlesztő tréner és master coach, aki neked nagyon sokat segített. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
5: Sziasztok!
3: Jó volt hallgatni ezt a beszélgetést, ugye?
5: Igen, a szkeptikus igen, olyan felemelő volt, hogy na, hát itt vagyok, úgyhogy kérdezzetek bátran, és én mesélek.
1: Jó, az első kérdés, hogy ezt rendbe tegyük, vajon tényleg mindenkinek szüksége lenne erre, vagy ugyanúgy ugye pszichológushoz is szokták mondani, hogy mindenkinek el kéne menni, én nem hiszek ebben. Tehát, hogy abszolút támogatom, hogy igen, van, akinek erre szüksége van, de szerintem nem mindenkinek.
5: Jó, amúgy teljesen egyet tudok ezzel érteni, tehát akkor menjél, hogyha olyan szenvedés nyomásod van, aha, amire azt gondolod, hogy azt szeretnéd kicsit hatékonyabban megszüntetni, mint ahogy eddig ezt tetted, de az is van, hogy a szenvedés maga egyébként önmagában is egy fejlesztő dolog, tehát hogyha mondjuk uh-huh, szeretsz benne lenni egy ilyenben, és ezt megfigyelni, és ezzel hogy mondjam, a tükörbe nézni, és ezt te egyedül jól tudod csinálni, akkor csináld, tehát ezzel semmi gond nincs. A környezet is tud szenvedni tőled, tehát azt is érdemes nézni, hogy azt tudod-e csökkenteni. Tehát van olyan ember, aki nem azért megy el, mert ő maga érez valamilyen problémát, hanem lehet, hogy vezető, és körülötte van egy olyan probléma, amire rájön egyszer csak, és ő azt nem látta, és akkor.
2: Nagyon sok főnököt is elküldenék egyébként hozzád, mert hogy meg tudod találni azokat a pontokat, amin lehet javítani. És szerintem, ami nekem nagyon nagy tanulás volt, ez az úgynevezett asszertív, vagy ilyen uh-huh, zsiráf kommunikáció, hogy van egy konfliktus, és akkor, hogy ezt te úgy kezeld, hogy abból ne egy újabb konfliktus legyen, hanem hogy megtaláljátok a közös a pontot. Erről aha, mondasz nekünk 3 mondatot? Nem.
5: Ja, zsiráf, igen. A zsiráf nyelv az egy erőszakmentes nyelv, igen. tulajdonképpen arról szól, hogy mindkét félnek az igényei elégüljenek ki. Uh-huh. Ez most a plátói szerelem után egy kicsit uh-huh. más, ugye? De szóval az a lényeg, hogy az ember az egy igényekkel motivált lény, és megy az igényei után, de mindig a konfliktusban az a feltételezés, hogy vagy az egyik, vagy a másik embernek engednie kell. Ez a nyelv, ami egyébként egy humanisztikus terápiából alakult ki, de egy nagyon egyszerű megtanulható koncepció, ez azt vallja, hogy egy demokratikus vállalati kultúrában, meg egyébként egy demokratikus családi életben, vagy egy párkapcsolatban nem kell egyiknek se feladni az igényeit.
2: Na, ez fontos.
5: Csak egy megközelítés, szemlélet és kommunikáció.
2: Én ezt akkor értettem meg, annyira jól el tudod mondani, de hogy én akkor értettem meg, amikor egy konkrét példát néztünk. Tehát, hogy én azt mondom neked, Andi, annyira szemét vagy, mert lecsesztél, mert elkéstem a munkából. Erre te mit mondasz, hogyha zsiráf kommunikációban beszélgetsz velem?
5: Hát két variációm van. Vagy azt mondom, hogy neked adok először empátiát, és azt mondom, hogy látom, hogy baromi elkeseredtél, ahogy én most beszéltem veled, és gyere, üljünk le, és beszéljük meg. Ez amikor veled vagyok empatikus, vagy a saját igényeimet hangosítom ki, és azt mondom, hogy oké, látom, hogy ez fáj, mert most én vagyok elkeseredve azon, hogy uh-huh. megbeszéltünk valamit, és szeretném, hogyha az időpontokhoz tartanánk magunkat. Tehát az igényekre fókuszál, érzésekre és igényekre fókuszál, és arra, hogy tulajdonképpen mindig arra koncentrálunk, hogy valahogy lehet-e ezt a szenvedésnyomást, amit úgy mintázatok alapján beviszünk az életünkbe, valahogy lehet-e csökkenteni.
2: Tehát, hogy nem azt mondod el, hogy te milyen voltál, hanem a saját érzelmeidet adod ki, vagy teszed ki az asztalra.
5: Igen, és egy ítéletmentes nyelv.
1: Aha. Most nekem az az érdekes, hogy amiről beszéltek, ez az a fajta coach, aki egyfajta pszichológusként működik. Tehát, hogy segít tompítani a fájdalmat, a kétségbeesést, stb. De a coachról nekem azért az is eszembe jut, hogy ő egy olyan motiváló személy, mint ugye a coach az edző egy sportcsapat mellett, aki azzal is foglalkozik, hogy téged jobb teljesítményre ösztönözzön. Jó irányba tapogatózol?
5: Igen, teljesen. Tehát, hogy a coaching az egy cél- és eredményorientált személyes fejlesztési módszer, ami nagyon igen jön a sportból, és az üzleti életet is ugye egyfajta versenypályának lehet látni, mert teljesítménynyomás alatt dolgoznak főleg a felső vezetők, és van egyfajta vezetői magányosság ott a tetején, és hogy tudja azt a teljesítményt úgy leadni, hogy egy, a környezetét azt egy jó kultúrává formálja, tehát a közösségét, ő maga nem ég ki, és tulajdonképpen megtalálja benne saját, mondjuk nagy szavakkal mondom, identitását. Uh-huh. Tehát ez együtt van, tehát van egy személyes része a coachingnak, hogy ő kicsoda ebben az egészben, mint személyiség, mit szeretne, hogy szeretne vezetni, milyen mintázatok vannak benne, és ezeket hogy használja, és ezek jók-e neki. Nyilván akkor jön coachhoz, hogyha nem jó neki, érted? Tehát, hogyha te vezetnél 15 embert, és azt mondanád, hogy mindenki boldog, és te is, és megy a teljesítmény, akkor nem kell. Uh-huh. De hogyha valamilyen elakadást van, és azért minden embernél van, ezek komplex munkák, amikor vezetsz egy szervezetben vagy, stb. Na mindegy, szóval van a személyes szint, van a csapatom, hogy hogyan működtetem a csapatomat, és van a szervezet. Tehát ez három, amikor teljesítmény coachingról, vagy executive coachingról, felsővezető coachingról beszélünk, akkor ez a három szint folyamatosan mindegyik célkeretben van, és ez egyszer alakít téged, a csapatodat, a szervezeti teljesítményt és a kultúrát.
2: Tehát az a lényeg, hogy igazából minden konkrét problémára a legtöbb esetben mondjuk egy munkahelyen van egy olyan javaslatod, amit akár egy rövid beszélgetés után már fel tudod mutatni, hogy ha ezt nem úgy csinálom, nem köszönöm meg, hanem megköszönöm, és egyébként félrehívom egy kávéra, és nem a csapat előtt tolom le, akkor már ezek a dolgok változnak.
5: Hát igen, hogyha a coach nyelven mondjuk, hát jó, hogy Laci, te lefordítod ilyen teljesen, igen, hétköznapi nyelven, mondjuk a visszajelzés kultúráját hogyan építjük ki, de egyet még mondok, hogy a coach nem ad tanácsot, tehát ahogy a pszichológus se, ez egy úgy hívjuk, hogy non-direktív módszer, tehát arról szól, hogy te mit akarsz csinálni, neked milyen elakadásod van, és tulajdonképpen a saját válaszaidat keressük. Én akkor működöm jól, hogyha én a te legjobb meghosszabbított részetként vagyok jelen, és lehet, hogy úgy éled meg, hogy valami tanácsadás volt, de általában nincs tanácsadás, hanem a te saját önismereteden keresztül jutunk el oda, hogy mit szeretnél máshogy csinálni. Persze at the end of the day, a nap végén lehet, hogy mond valamit a coach, de nem ez a műfaj. Uh-huh.
1: És hát legfőképpen szögezzük, hogy semmilyen szempontból nem a szakmai részéhez szól hozzá az adott munkának, hanem a vállalati kultúrát építi azzal, hogy te hogyan kommunikálj a téged körülvevő emberekkel.
2: Azért egy pár bulvárnyit megírtunk az Andi tanácsaival.
5: Jó, de ez, igen, tehát nem a termeléshez nem szól hozzá, ha mondjuk egy termelő üzemnek a vezetőjét, vagy egy gyógyszeripari cég vezetőjét kócsolja az ember, vagy a Telekomban kócsol, nyilván nem tud a bitekhez, meg a bájtokhoz hozzászólni, ez így van, de az igen, a szervezethez hozzá tud szólni, és nem csak kommunikáció, tehát ez egy vezetői önismereti módszer, de az is benne van, hogy te hogy döntesz, hogy gondolkozol, hogy pihensz, hogyan engeded el aznapra az egészet, tehát tényleg, mint egy sportolónál, hogy hogyan tudsz lazítani, tehát ki vagy te ebben az egészben, hogy működsz, és hogy szeretnél működni, és egy sokkal tudatosabb

0: például sajnos már nem él, de Eszvárkonyi Zsuzsa volt, aki a terápia után volt, még párterápiára is jártunk hozzá férjem Péterrel, és tényleg végigmentem azon az úton, ahol, ahol a pszichodrámától az összes módszeren, a gestalt coachingon keresztül engem, és minden módszert úgy tanultam, hogy magamon először megcsináltam.
1: Köszönjük szépen.
0: Elengedhetetlen.
1: Az őszinteséget.
2: Nagyon
1: köszönjük a segítséget. Mezei Andrea, szervezetfejlesztő trénerek.
3: Szia!
1: És hát itt az idő, hogy neked is megköszönjük.
2: Nagyon szépen köszönöm, és csak egy mondat ehhez, hogyha csak egy valaki egyébként azt érzi, hogy nem érzi jól magát a meló helyén, és gondjai vannak, akkor én mindenkinek ezt fölírnám receptre, meg a nevetést is itt reggel nálatok, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
3: Mi köszönjük,
2: jól éreztem
3: hogy itt
2: magam.
3: Voltál. Tényleg jó volt.
2: És milyen finom magyaros croissant kaptam tőled, úgyhogy köszi!
3: Na már megérte.
1: Búcsúzunk Marcali Lacitól, és persze önöktől, Pordán Petrát
3: és Somogyi Zoltánt is hallották.
1: Holnap is hallhatják reggel 6-kor. Minden jót! Csók.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük!
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
4: Sérült szélvédő? Könnyomja vissza!

0: Tás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
1: Autóüveg Pilkington.
2: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
3: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
4: Nos, Ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
5: Igen, emlékszem.
4: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény kezd helyen a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult, szín, tér.
8: Ez a Sláger FM.
9: A reklám után...
8: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Eltűnt szemét kerestek a Dunában, új közbeszerzést írtak ki az augusztus 20-ai ünnepségekre. Elhunyt szemnél a Jurassic Park színésze. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Eltűnt személyt kerestek a Dunában, kiderült, hogy átúszta a folyót és maga hívott mentőt. A ráckevei Soroksári Dunák bal partján megtalálták a ruháit és személyes tárgyait egy illetőnek, aki korábban ittas állapotban távozott az otthonából. Miután kiérkeztek a Dunának ahhoz a szakaszához, ahol a feltételezések szerint a keresett személy bement a vízbe, szonár technikával átvizsgálták a folyót az éjszaka folyamán, de szerencsére nem találtak emberi testet a víz alatt. A Facebook bejegyzésük szerint később megtudták, a kutatás időpontjában a keresett személy már kórházban volt. Mint kiderült, átúszta a Dunát és maga hívott mentőt. Új közbeszerzést hirdetett az augusztus 20-ai ünnepségekre a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség ZRT. A határidő július 13-a hétfő, tehát a mai nap, írja a hvg.hu. A lap cikke szerint az NRÜ korábban az idei Szent István napi programsorozat és állami tűzijáték megvalósítására a Balási Gyula féle Lounge Eventtel kötött vállalkozási szerződést bruttó 12,5 milliárd forint értékben, azonban a cég körüli botrányok miatt a szerződést felmondták. A kiírás alapján az augusztus 20-ai állami ünnepség egy megújult, közösségi élményre épülő, nemzeti több helyszínen megvalósuló rendezvény. A fő attrakció természetesen a hagyományos esti tűzijáték, amely Magyarország ezer éves történetét a természeti kezdetektől a jelenen át a közös jövőig meséli el. A 11. kerületi önkormányzat olyan döntést hozott, amivel gyakorlatilag eldőlt, hogy egy 140 lakásos, három tömbből álló lakópark épül arra a 11. kerületi Villányi úti telekre, amelyen most az egykori MSZP székház áll. Az önkormányzat a döntéseket kis létszámú, de heves lakossági tiltakozás mellett hozta meg. A képviselő testületi ülés előtt néhány tucatnyi lakos Újbuda megtelt és Stop Beton Lobby feliratú táblákkal tiltakozott a település rendezési szerződések megkötése ellen. Ennél a beruházásnál felmerült, hogy az új lakóépületek kitakarhatják a szomszédos, a Gellért-hegy oldalában álló házak lakásainak különleges feneketlen tóra néző panorámáját. Ebben a kérdésben így a beruházó hosszan egyeztetett az érintett házak lakóival. Egy Törökországból Németországba tartó autóbusz rakterében 1226 hamis ruhát, parfümöt és kiegészítőt találtak a pénzügyőrök, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn az MT-vel. A közlemény szerint az M1-es autópálya Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán ellenőrizték az autóbuszt, amikor a raktérben lévő kartondobozokból és bőröndökből előkerültek a hamis termékek. Az 52 éves sofőr azt mondta, hogy a csomagokat Romániában vette át és Münchenbe kellett volna szállítania. Az előzetes számítások szerint a hamisítványok több mint 84 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. 78 éves korában meghalt Samnél Golden Globe-díjra jelölt új-zélandi televíziós és filmszínész, akit a világ leginkább a Jurassic Park filmekből ismert. A család bejelentése szerint halála hirtelen és váratlan volt. Hangsúlyozták, hogy Samnél korábban ismert rákja nem újult ki, így feltételezhetően nem ez okozta a halálát. Úgy tűnik, egyelőre nem tér vissza a rekordhőség, de azért meleg lesz a héten. Ma gomoly felhős napos idő ígérkezik a fővárosban és környékén is, és csapadék is inkább csak északkeleten lehet, rövid életű zápor formájában. Az északi szél azonban sok felé megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke zömmel 27 és 33 fok között alakul, ennél 1-2 fokkal kevésbé meleg idő továbbra is északkeleten lehet.
5: Lássuk a legfontosabb közlekedési információkat. Mától a 11. kerületben a Fehérvári úton lezárták a Haussmann-Alajos utcai villamos átjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárták a villamos pótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albert-Falva kitérő és a Móricz-Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos most nem közlekedik, de az 56 A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Pótlóbusszal lehet utazni az Albert-Falva kitérő és a Móricz-Zsigmond körtér között. A 61-es villamos a rövidített útvonalon jár, nem érinti a Fehérvári úton a Móricz-Zsigmond körtér végállomást. Szombaton a 48-as villamos sem közlekedik majd, helyett a 17-es és a 47-es villamos, valamint a pótlóbusz igénybevételét ajánlja. A BKK, írják meg nekünk, ha látnak valamit az utakon. 06 30 30 30 9.
11: 15-8. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
5: Startol a délelőtt, itt a Sláger FM-en július 13-án hétfőn. Én Zsupos Ági vagyok, és megköszönöm, hogyha velem tartanak. Készülődjünk a DNCE-vel és a Kick by the Ocean-nel. A banda, amit Joe Jonas alapított még 2015-ben. Sláger.

Ez a Sláger FM itt a hétfő délelőttben is egy szomorú hírről kell beszámolnom. Rejtélyes módon eltűnt Kolodkó Mihály egyik legnépszerűbb miniszobra a Városligetből. A Lugosi Bélát ábrázoló Dracula alaknak veszett nyoma. Egyelőre nem tudom, hogy a szobrot ellopták vagy restaurálásra vitték, de hogyha bármilyen információjuk van ezzel kapcsolatban, akkor meg is írhatják nekem a 0630 30 30 95 8-as számunkra. Azt viszont már tudom, hogy a művész egy új alkotása már megjelent a belvárosban. Következzen addig is a popzene történetének legelső olyan amerikai listavezető dala, amely 1989-ben úgy tudott felérni a Billboard Hot 100-as csúcsára, hogy az Egyesült Államokban kereskedelmi forgalomban meg sem jelent hagyományos bakelit kislemezként. Érkezzen a Roxette és a Listen to Your Heart.

0: Ray még mindig keresi a férjét, a Where is my husband című dalával, mi pedig még mindig keressük a nap nyertesét, hiszen zajlik a Sláger FM-en a koncertélmények nyara. Ma például Lenny Kravitz budapesti koncertjére nyerhetnek, majd azt is elmondom, hogy hogyan, de előtte fontos infók jönnek a közlekedéssel és az időjárással kapcsolatban. Furcsán változékony volt az időjárás az elmúlt napokban, és ma is kis és szeles nyári idővel indult a hét itt a Sláger FM teljes vételkörzetében. Így Budapest mellett Veszprémben, Székesfehérváron, Esztergomban, Kecskeméten és Tatabányán is hasonló tapasztalhatnak a hallgatóink. A napsütés mellett időnként erősebben is megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható a térségben. Az északi és szelet napközben élénk lökések kísérik, ami frissítőleg hat a szervezetre, ugyanakkor a szélre érzékenyeknél fejfájást és ingerlékenységet is okozhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet délután 28-29 fok között alakul. Lássuk, mit írnak a hallgatóink, mert hogy sok üzenet jött a 06303030958-as SMS számunkra. Elsősorban az érdekel, hogy a második kerületben a Fazekas utcát ugye lezárták egy baleset miatt, hogy mi a helyzet arrafelé, a 11-es autóbusz úgy tudom terelve közlekedik, és nem érinti a Horváth utca és a Fazekas utca megállót. Mától lezárták a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek, és szintén csatornaépítés miatt. Mától a 11 kerületben is lehet egy kis fennforgás, a Kánai úton a Balatoni út közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható. A 6. kerületben a Révai közt mától lezárták, szintén felújítás miatt várhatóan augusztus végéig arrafelé legyenek óvatosak Zuglóban, a Kántorné utcában irányonként egy sáv járható épületkarbantartás miatt. Tudják ugye, hogyha látnak valamit, vagy szeretnének frissíteni a közlekedési információinkon, akkor akár csöröghetnek is, illetve küldhetnek SMS-t a 0630 30 30 95 8-ra.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM.

Ez továbbra is a Sláger FM, izgatottan várom, hogy ki lesz a mai nap szerencsés játékosa, aki hazavihet egy Lenny Kravitz páros belépőt a budapesti koncertjére. Ma ugyanis ő lesz a sztárvendég, ha fogalmazhatok így. Zajlik a koncertélmények nyara nálunk itt a Sláger FM-en, aminek keretében egész nyáron páros koncert belépőket nyerhetnek a nyár legnagyobb koncertjeire. És hogy hogyan nyerhetnek? Rendkívül egyszerűen, figyeljék a Sláger FM műsorát továbbra is. Sok-sok szerencsés hallgatónk van már, akik részt vehettek például Metallica vagy Sting koncerten. Ma Lenny Kravitz dalát kell figyelni, és hogyha harmadikként csörögnek, akkor esélyük nyílhat arra, hogy ellátogassanak erre a fantasztikus koncertre. Ugye tudják az elérhetőségünket? 06 30 30 30 95 8. Addig is jöjjön a Pesti Bérházak gangjainak esős, melankolikus hangulatát idéző szerzeménye Blaha Louisiana, és Ha élni felejtek című daluk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyar túrázó halt meg a szlovén Alpokban, átépítik a budavári sikló felső állomását. Szürkehályog miatt okozott riadalmat egy egerész őjv. 11 óra van, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Holtan találtak egy 56 éves magyar túrázót a szlovéniai Kamnyiki-Szavinjai Alpokban, miután az osztrák hatóságok értesítették a rendőrséget eltűnéséről. A férfi július 9-én indult el, majd a 2558 méteres Grintovec megmászását tervezte. A kutatásban rendőrök, hegyi mentők és helikopteres egység is részt vett. A holttestet végül a Grintovec hegytömbben, a Mlinárszkó-Szedlóhoz vezető Frissauf út alatt találták meg. A rendőrség szerint a túrázó a mélybe zuhant és a helyszínen vesztette, holttestét pedig helikopterrel szállították le a hegyről. Lakossági bejelentés alapján kiadott riasztásra vonultak a járőrök a Klauzál tér egyik társasházához, ahol az egyik emeleti ablakból nagyobb tárgyakat dobáltak ki az utcára, amelyek parkoló gépjárműveket rongáltak meg és közvetlen veszélyt jelentettek a gyalogos forgalomra is. Mint kiderült, egy családi veszekedés fajult odáig, hogy az egyik érintett személy a partnere használati tárgyait kezdte el kidobálni az ablakon keresztül az utcára. A rendőrök az elkövetőt előállították a kerületi kapitányságra. Átépítik a budavári sikló felső állomását. A cél a zsúfoltság csökkentése, az utasforgalom gördülékenyebb tétele és a pavilon energetikai modernizációja. Az épület jelenlegi alapterülete, külső méretei és a műemléki környezethez illeszkedő homlokzati karaktere nem változik. A Sándor palota felőli kijáratot áthelyezik, a belső tereket újra rendezik, valamint korszerűbb diszpécseri helyiséget és peronügyeletet alakítanak ki. Új esővédős jegykiadó ablakot nyitnak a fő homlokzaton, az üvegfelület fényvédő fóliával látják el, korszerűsítik a hűtést és az acélszerkezet védelmére betonlábazatot építenek, írja a Pest Buda portál. Több járókelőnek is nekirepült, ezzel kisebb riadalmat okozott egy madár az első kerületben. A nagytestű madárról kiderült, hogy egerész őjv és bizonytalan mozgását térlátásának hiánya okozta, mert szürke hályog van a szemén. Az egerész őjv befogása nem ment könnyen, a mentéshez a közelben tartózkodó járókelők segítségére is szükség volt. Végül egy hálóval sikerült biztonságosan befogni a szárnyast, majd átadták a madármentőknek, írja a rendőrség a történtekről. Augusztus 29-én rendezik meg a Generali Night Run, melynek keretében átszelhetjük a kivilágított fővárost immár 12. alkalommal. A versenyközpont a Műegyetem rakparton kap helyet, innen rajtolnak és ide érkeznek a résztvevők, akik 4 táv közül választhatnak. Az útvonal érinti a Lánchidat, az Alagutat és a Budai várat, miközben több ponton zenével és vizuális effektekkel várják a futókat. Augusztus 30-án félmaratoni futamra kerül sor, ami akár váltóban is teljesíthető. A részvétel előzetes nevezéshez kötött, a szervezők legfeljebb 5000 indulót fogadnak. Július 18-án az Akvárium Klub Nagyhalljában koncertezik a Dogstar soraiban a basszusgitáros Keanu Reeves-szel. A zenekar európai turnéjuk záróállomásaként érkezik Budapestre, hogy igazi klub hangulatban örömzenéjenek 1300 ember előtt. Reeves a színpadon nem a hollywoodi ikon, hanem egy fegyelmezett basszusgitáros, aki láthatóan élvezi minden percét annak, hogy csak zenélhet. Úgy tűnik, egyelőre nem tér vissza a rekordhőség, de azért meleg lesz a héten. Ma gomoly felhős napos időig érkezik a fővárosban és környékén is, és csapadék is inkább csak északkeleten lehet, rövid életű zápor formájában. Az északi szél azonban sok felé megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke zömmel 27 és 33 fok között alakul, ennél 1-2 fokkal kevésbé meleg idő továbbra is északkeleten lehet.
2: Ne feledjék, hogy tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton, a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé. Lezárták a két külső sávot. Sáv elhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait azért még átengedik. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd. hét között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 15. kerületben a Szerencs utcát lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között távhővezeték javítása miatt. És fontos tudni, hogy a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a csomópontnál egy sáv járható, mert csatornát javítanak. És ha már a Bécsi út, Petitől tudjuk, aki SMS-ben írta meg nekem, hogy lezárták a külső sávot a 3. kerületben a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt, egy hosszabb szakaszon elektromos közmű építés miatt. 06 30 30 30 95 8, ide tudnak írni, ha látnak valamit az utakon.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 11 óra után folytatjuk itt a Sláger FM-en. Tartsanak velünk, zajlik a nyár legnagyobb koncertjei játékunk is. Július 13-a van, hétfő. Következzen Teddy Swims és a The Door, amivel a zseniális énekes végleg bezárja a múltat egy mérgező kapcsolat után.

Ez a Sláger FM. Mától egy egészen különleges helyszínné változik a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri aulája, ahol ma kezdetét veszi az ország legnagyobb egészségkönyvvására. Ha szeretjük a papírillatát és a tartalmas kikapcsolódást, most érdemes lesz tennünk egy sétát arra felé. Több mint 10 000 kötet költözik be a csarnokba, az életmódtól és a pszichológiától kezdve a mesekönyvekig. Ráadásul elképesztő, akár 70%-os kedvezményekkel. Igazi kincsvadászat ez a léleknek, ahol ritka kiadványokra is rábukkanhatunk a polcokon. Jöjjön a Maroon 5 dala addig is, és az ő újdonságuk a heroin, a szerelem megváltó erejéről szól, Adam Levine érzelmes előadásában a lüktető ritmusokkal csatlakozik.

0: Fél tizenkettő után folytatjuk a Sláger FM délelőttjét, méghozzá csak a legjobb dalokkal, az önök kedvenceivel. Jönnek most a legfrissebb közlekedési és időjárási információk, és utána természetesen az újdonságok, például a Hertz, a Purple Disco Machine és a Wonderful Life. Maradjanak velünk, játszunk is, hiszen zajlik a nyár legnagyobb koncertjei játékunk a Sláger FM-en. Lenny Kravitz budapesti koncertjére páros belépőkért. Lássuk, milyen időre számíthatunk a közeljövőben. Folyamatosan melegszik a levegő, a napos idő pedig ígérem, hogy jó hatással lesz a hangulatunkra és a közérzetünkre, meg persze a legjobb dalok is segítenek ebben. Bár fronthatásban nem várható a kánikulában, dekoncentráltság, bágyadtság és tompaság is jelentkezhet, esetleg vérnyomás problémák az arra érzékenyeknél. Az ország nagy részén száraz utakra számíthatnak a közlekedők, csak néhol alakulhat ki futózápor, vezetés közben érdemes napszemüveget viselni. Egyébként 29 fok lesz a maximum. Hú, nagyon sok információt kaptam a kedves hallgatóktól, úgyhogy köszönöm szépen. A 06 30 30 30 95 8-ra érkeznek az üzenetek a közlekedéssel kapcsolatban. Például, hogy egyirányúsították mától a második kerületben a Nagyrét utcát, a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a fél útpályát is lezárták aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, ezt már a BKK-tól tudom, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Hűvösvölgy és az Adi-liget között megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Mától lezárták a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek, és tart a villamos pályakarbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál. A Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot, sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől. Zsák utca lett, ezt megerősítette nekem Imre is, de úgy tudom, megint csak a BKK-tól, hogy az éjszakai járatokat ott átengedik. Vezessenek óvatosan és informáljanak, ha tudnak valamit.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Dübörög a nyári hőség, útra kelünk, és ilyenkor szinte mindannyian beülünk az autóba egy frissítő ásványvízzel, de egy fontos dologra nagyon kell figyelni. Ne hagyjuk a műanyag palackot a tűző napon felmelegedni, ezt tudom tanácsolni. A forró utastérben ugyanis a műanyagból olyan anyagok válhatnak ki, amelyek észrevétlenül bekerülnek az italunkba. Bár egyetlen palacktól biztosan nem lesz bajunk, hosszú távon mégis jobb az óvatosság. Én itt a Sláger FM stábjában is mindenkire rászoktam szólni, ha műanyagba melegít a mikróba, ugyanez igaz az autó belső terére is. Következzen George Harrison és a Got My Mind Set on You, ami elsöprő energiájával és fülbemászó ritmusával, ha hagyják, mindenki táncra perdít.

legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
2: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
3: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
2: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
3: Tökéletes!
2: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
4: A Kotányi az örömteli főzéshez szolgáltat inspirációt. Minőségi fűszereinkkel garantált a siker minden konyhában. Hosszantartó íz, intenzív aroma, végtelen kombináció bármilyen ételhez. Ez a Kotányi. Termékeinket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
5: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeret.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult, szín, tér.

0: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
1: Július 19-én Siófokon, a Kálmán Imre szabadtéri színpadon Aranyosi Péter Digitális Ninja című előadása. Jegyek elővételben a jegy.hu-n és a helyszínen. Találkozunk július 19-én.
0: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
2: Az egyik szamuráj kardomat.
0: Nem már. NASZ ajándékba?
2: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel. Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
3: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral,

0: 21-én pedig eredeti bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpart.hu.
1: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Enyhén emelkedtek a lakbérek, újfajta behálózási trendre figyelmeztet az Internet Hotline. Pizzagyár kezdte meg működését Sziget-Szent Miklóson. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Júniusban országosan 0,9%-kal, Budapesten pedig 1,1%-kal emelkedtek a lakbérek májushoz képest, ám az idei volt a legkisebb hatodik havi lakbéremelkedés a 2020-as járvány időszak óta. A KSH ingatlan.com lakbérindex adatai szerint országos szinten 5,2, a fővárosban pedig 4,7%-os volt az emelkedés. Budapesten 3,4%-kal szűkült a kínálat, miközben a legnagyobb vidéki városokban 0,9, a kisebbekben pedig 0,5%-kal lett kisebb a választék. Újfajta behálózási trendre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. Az Internet Hotline-hoz nemrégiben egy olyan bejelentés érkezett, amely egy új típusú, különösen aggasztó online visszaélési formára világít rá. A bejelentést egy aggódó szülő tette, miután észlelte, hogy kiskorú gyermeke Snapchaten keresztül kapcsolatba lépett egy olyan nagykorú felhasználóval, aki kiskorúak számára is elérhető, lelki segítő személynek adta ki magát, és ebben a szerepében a férfi néhány nap alatt behálózta a gyermeket, bizalmával súlyosan visszaélt. Megjegyezték, hogy az elkövetők gyakran használják az empátia vagy a lelki támogatás látszatát arra, hogy bizonytalan, kiszolgáltatott gyermekek bizalmába férkőzzenek. Mintegy 1,5 milliárd forintos beruházással pizzagyár kezdte meg működését Sziget-Szent Miklóson. A 2000 négyzetméteres üzem Európa legnagyobb kapacitású kézműves nápolyi pizzagyára, közölte a beruházó cég az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az üzem jelenleg napi 27 ezer, az év végére pedig akár 74 ezer elősütött, fagyasztott nápolyi pizza előállítására lehet képes. A most 18 embert foglalkoztató társaság 3 műszakos termelést és 60 fős létszámot tervez, miközben 2027-re mintegy 30 milliárd forintos éves árbevétellel számol. A közlemény szerint a cég tulajdonosi körét 38 részvényes alkotja, közülük 37 magyar állampolgár vagy magyar érdekeltségű. A Budapest-Vácsob vasútvonalon utazóknak a következő napokban jelentős menetrendi változásokra kell számítaniuk, ugyanis a MÁV július 20-ái karbantartási és felújítási munkálatokat végez Rákospalota Újpest állomáson. A szombaton elindult beruházás egy országos váltócsere program első állomása, amelynek célja a vasúti közlekedés megbízhatóságának javítása és a késések csökkentése. A vasúttársaság tájékoztatása szerint az állomáson az egyik váltót teljes egészében kicserélik, mellett mintegy 120 méter hosszú vágány szakaszt is átépítenek. Július 15-én a Várkert Bazár kertmozija Pálffy György különleges látványvilágú és groteszk humorú filmjét, a Tyúk című alkotást vetíti. A történet egy szökésben lévő tyúk szemszögéből mesél, szabadságról, túlélésről és anyaságról, miközben egy szokatlan nézőpontú emberi dráma bontakozik ki. A vetítés előtt Halász Árpád állatkoordinátor avatja be a közönséget a film készítésének kulisszatitkaiba, valamint a tyúkok filmes szerepeltetésének sajátosságaiba. Úgy tűnik, egyelőre nem tér vissza a rekordhőség, de azért meleg lesz a héten. Ma gomoly felhős napos idő ígérkezik a fővárosban és környékén. Csapadék is inkább csak északkeleten lehet, rövid életű zápor formájában, az északi szél azonban sok felé megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke zömmel 27 és 33 fok között alakul, ennél egy-két fokkal kevésbé meleg idő, továbbra is északkeleten lehet.
3: Érkeznek és frissülnek a közlekedési információk köszönhetően a Sláger FM hallgatóinak. A 06303030958 az SMS elérhetőségünk itt írta, hogy a Károly körúton vette észre a nagy rohanásban, csak óvatosan, hogy egy műszaki hibás jármű nehezíti arrafelé a közlekedést. Utána néztem, valóban az Asztória felé az Erzsébet tér után a külső sávban zajlik mindez, úgyhogy legyenek óvatosak és vezessenek körül tekintően. Vannak itt még azért fontos információink, például, hogy a 15. kerület kerületben a Szerencs utcát lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között távhővezeték javítása miatt, aztán lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert sajnos ott beszakadt korábban az útpálya, a pesti végállomásuk felé közlekedő érintett autóbuszok zuglóvasútállomás megállóját áthelyezték a Hungária körút után a 905-ös éjszakai járat megállójába. Szakaszosan lezárják a külső sávot a 11-es főút fővárosi szakaszán a Városhatár és a Pünköstfürdő utca között kifelé, naponta reggel 7-től délután 2-ig befelé, délelőtt 10 órától délután 4 óráig csatornajavítás miatt.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez. 12 óra után járunk, július 13-án hétfőn folytatjuk a Sláger FM-en Lenny Kravitz páros belépőkért is játszunk. Jöjjön Alexandra Sten a 2010-es évek megkerülhetetlen dance himnuszával. Sláger!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ma este egy pohár gyöngyöző rozéval a kezünkben, a csillagos ég alatt indíthatjuk el a nyár egyik legszebb élményét, méghozzá Veszprémben, a rozé, rizling és jazz napok jóvoltából. Az óváros tér újra megtelik varázslatos dallamokkal és hamisítatlan mediterrán életérzéssel. 8 órakor a német Bendegúz kvartett hangjegyei töltik meg a teret, 10 órától pedig már jazz Nicholson ritmusaira lassulhatunk le a kellemes éjszakai szellőben. Kapjuk fel a napszemcsit, azért napközben hívjuk el a barátainkat és kóstoljunk bele a veszprémi forgatagba. Mi addig pörgetjük a legjobb slágereket az útra, itt a Sláger FM-en. Érkezzen Zséda, akinek annak idején állítólag még Snoop Dogg is udvarolt. Ez a Megindul a Föld.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Folytatjuk fél egy után, itt a Sláger FM-en, tartsanak velünk, játszani is fogunk, ne felejtsék el, Lenny Kravitz páros belépőket lehet nyerni, méghozzá, hogyha hallják az ő dalát, akkor kell csörögni a 06 30 30 30 95 8-as telefonszámunkon, készüljenek, mert lesz két keresztkérdésem, és nem adjuk ám olyan könnyen. Aztán George Ezra énekel, de még mielőtt ezek megtörténnének, érkezünk a friss közlekedési és időjárási hírekkel. A sok napsütés mellett az élénk helyenként erős északi-északnyugati szél határozza meg a mindennapokat itt a Vételkörzetben. A tartós légmozgás némileg csökkentheti a járművek menet stabilitását, ezért vezetés közben tartsuk meg a megfelelő követési távolságot, ahogy ezt mindig mondani szoktam. És nagyon kérek mindenkit, hogy a kánikulában semmit és senkit ne hagyjanak az autóba, hiszen percek alatt felforrósodhat. Nagyon magas lesz az UV-sugárzás, és érdemes a bőrünk egészségére is odafigyelni, napközben pedig 29 fok körül alakul a maximum. Úgy tudom, hogy súlyos baleset történt az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza és Kecskemét között, több kamion és egy tehergépkocsi ütközött össze. A Budapest felé vezető oldalon a 93-as kilométernél a forgalmat megállították. A baleseti helyszín előtt a 102-es kilométernél lévő Kunszállás csomópontnál a rendőrség tereli a forgalmat. Írják meg, ha történt ott változás, a 06 30 30 30 95 8-as telefonszámunkra. Az M5-ös autópályán Budapest felé Kecskemét térségében terelést is bontanak, a 87-es kilométernél csak a leálló sáv járható. A torlódás sajnos legutolsó információm szerint még mindig 3-4 kilométeres. Lezárták a második kerületben a Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közműjavítás miatt. Egészen holnap éjjelig a 149-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót, és mától lezárták a külső sávot a Budaörsi úton is kifelé az Egér útnál, mert vízvezetéket építenek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger
1: FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Dübörög nálunk a nyár legnagyobb koncertjei játékunk, és természetesen egész héten bármikor lehet játék, méghozzá többek között Lenny Kravitz, Pitbull vagy Seal budapesti koncertjeire páros belépőket vihetnek haza. Lesz egy pár keresztkérdésem is azzal, aki már adásba jutott, úgyhogy arra is érdemes lélekben egy picit felkészülni, és harmadikként kell telefonálni. Na hát ennyi a játékszabály. 0630 30 30 95 8, ez lesz a telefonszámunk, készítsék be, készüljenek rá, hiszen bármikor felcsendülhet a dal, akkor kell majd telefonálni, hogyha meghallják a sztár előadónkat. Addig is érkezzen egy szuper páros Madonna és Sabrina Carpenter, a fiatalság és az idősebb generáció fogott össze. Ebben az új slágerben azt el lehet mondani mind a két hölgyről, hogy borzasztóan provokatívak. Bring Your Love, ezzel megyünk tovább.

0: Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Európa legnagyobb Mercedes üzeme létesült Kecskeméten. Halőrökre támadt egy horgászvádat emelt.

0: ellene. Hatalmas ugrást okozott az otthon start a lakáshiteleknél. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Új részleget avattak fel a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Kecskeméti gyárában. Ezzel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Kecskeméten. A kormányfő az interneten élő bejelentkezésekor a gyárépület mellett állva arról beszélt, hogy a hétfői átadást követően az új üzemben fogják gyártani a Mercedes C-osztály elektromos változatát. Kiemelte, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente és 5000 munkavállalót foglalkoztatnak a kecskeméti gyárban. A cél pedig az, hogy évi 350 ezer autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 ezer munkavállalója legyen a társaságnak. A Szigetszentmiklósi járási ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki a munkájukat végző halőrökkel szemben lépett fel agresszíven, közölte a Pestvár megyei főügyészség hétfőn az MT-vel. A közlemény szerint a Szigetszentmiklósi férfi 2025. októberében egy dunavarsányi stégen horgászott. Az esti órákban léptek hozzá a halőrök, akik a férfitől elkérték a fogási naplót, amely üres volt. A horgászhoz közeli szágban azonban két pontyot találtak, aki szereléke a vízben volt, írták. A halőrök kérdőre vonták a férfit, közöttük vita alakult ki, a vádlott a halőröket fenyegetni és lögdösni kezdte, majd magához vette egy vas darabot és azzal a sértettek irányába ütött. A halőrök rendőrt hívtak, de a kiérkezésük előtt a férfi távozott a helyszínről. Az 1000 milliárd forintot is meghaladta az év első 5 hónapjában megkötött támogatott lakáshitel szerződések összege. Ez közel 8-szorosa az egy évvel korábbinak, írja elemzésében a biztosdöntés.hu. A támogatott lakáshitelek soha nem látott népszerűsége a tavaly szeptemberben indított Otthon Start programmal magyarázható. Tavaly október óta az új lakáshitel szerződéseken belüli súlyuk rendre 80% környékén alakul. Sokat emelkedett az is, hogy mennyi hitelt vesz fel egy átlagos ügyfél. A biztosdöntés.hu számításai szerint, míg a tavalyi év első 5 hónapjában 20,1 millió forint volt az egy szerződésre jutó átlagos összeg a lakáshiteleknél, mostanra ez már elérte a 27,2 millió forintot. A tervek szerint augusztus 1-től 2 óránként indulnak majd személyvonatok Dombóvár és Komló között, amelyek csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a szakemberek 6500 vasbeton ajfurat javítását végezték el, a komlói állomási vágányokat teljes körűen felújították. Összesen 18,4 km hosszon történt vágányszabályozás, amelyhez kapcsolódóan 7 útátjárót bontottak fel és építettek vissza. A pályába mintegy 750 tonna zúzott kő került. Marseille Európa legveszélyesebb városa, Budapest viszont az egyik legbiztonságosabb. A világ legnagyobb globális adatbázisa, a Numbeo, rendszeresen összeállítja a kontinens bűnözési és biztonsági indexét, amely azt jelzi, valójában mennyire biztonságosak az egyes metropoliszok. Budapest a rangsorban a 99. helyet szerezte meg a veszélyességi listán, ami azt jelenti, hogy Európa legbiztonságosabb városai közé tartozik. Úgy tűnik, egyelőre nem tér vissza a rekordhőség, de azért meleg lesz a héten. Ma gomoly felhős napos idő ígérkezik a fővárosban és környékén. Csapadék is inkább csak északkeleten lehet, rövid életű zápor formájában, az északi szél azonban sok felé megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke zömmel 27 és 33 fok között alakul, ennél 1-2 fokkal kevésbé meleg idő, továbbra is északkeleten lehet.
1: Csordogálnak befelé a közlekedési információk a hallgatóinak köszönhetően itt a Sláger FM-en, úgyhogy figyeljenek, füleljenek. A második kerületben a Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással gázvezeték építése miatt. Szintén egy sávon váltakozva halad a forgalom a harmadik kerületben a Pusztakúti úton a határútnál, ott távhővezetéket javítanak, és ami még fontos, lehet, hogy szakaszos és időszakos sáv lezárásra kell készülni mától. Napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban veszélytelenítés miatt. Lezárják az 5. kerületben az egyetemteret a Henszmann Imre utcánál ma este 11 órától, holnap hajnali 1 óráig, hát bízom benne, hogy nem sokan lesznek arra felé az éjszaka kellős közepén, de tudjanak róla, illetve a 6-os villamos helyett ma éjjel karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget Margit híd megállóban nem áll meg, erre kell készülni.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Folytatjuk július 13-án, hétfőn 13 óra után itt a Sláger FM, mert remélem, hogy velem tartanak. Én Zsupos Ági vagyok, aki pedig érkezik, Amy Winehouse lesz, és a Rehab, amit állítólag 2 perc alatt írt meg.

0: figyelem, achtung, achtung, ugye jól hallják, amit én is hallok, Lenny Kravitz dala szól, úgyhogy most kell telefonálni a 06303030958-as telefonszámunkon. Persze, csak hogyha szeretnének egy páros belépőt az Úriember augusztus 2-ai budapesti koncertjére.
1: Csak a legnagyobb sztárok. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Nagyon izgi, érkezik a harmadik telefonálunk kettőtől, kettő játékostól már el kellett búcsúznom. Háló, háló, Sláger FM!
1: Háló, szia, Remi vagyok, remélem, hogy gyerek egy Lenny koncertjegyet.
0: Reni?
1: Remi.
0: Milyen dalt hallottál az előbb?
1: Hát egy Lenny Kravitz dalt, ez az It Ain't Over, Till It's Over, vagy valami ilyesmi.
0: Nagyon jó, mekkora rajongó vagy?
1: Hát eléggé. Nagyon szeretem. Nagyon.
0: Akkor szerintem csípőből fogsz válaszolni a következő kérdésemre. Lenny Kravitznek van egy lánya, egy híres színésznő. Hogy hívják őt?
1: Igen, Zoe Kravitz.
0: Zoe Kravitz, nagyszerű. És azt tudod-e, hogy ki a mostoha apukája Zoe Kravitznek?
1: Momoa.
0: Csíze Momoa, úristen, még ezt is tudtad nagyon. A bulvárt kipipálhatjuk. Még egy kérdés van hátra. Mautner Zsófinek van nálunk egy műsora, egy podcast műsora. Mi a címe ennek a műsornak?
1: Hát valami főzős lesz, mert szokott lenni a Sláger reggelben is, de valami kóstoljunk meg valami.
0: Kóstoljuk meg, ez az! Meg vagyunk, Reni, nagyon ügyes vagy, gratulálok. Még annyit mondjál nekem, hogy honnan hívsz?
1: Budapestről.
0: Budapestről. Azt a mindenit, tudod mi a jó hírem?
1: Mi?
0: Hogy mehetsz a Lenny Kravitz koncertre augusztus 2-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Gratulálok!
1: Szuper, köszönöm szépen!
0: Kit fogsz magaddal vinni?
1: Természetesen a férjemet.
0: A férjedet. Ő még nem tudja, de reméljük hallgatja az adást. Nagyon-nagyon szerencsések vagytok. Köszönöm szépen, hogy velünk játszottatok, és így figyelitek a Sláger FM-et.
1: Köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok.
0: Jó utat neked!
1: Köszönöm szépen!
0: Ilyen egyszerű, hölgyeim és uraim, erre számíthatnak a továbbiakban is, akár Pitbull, Seal jegyek is, illetve Lenny Kravitz jegyek is lapulhatnak a zsebünkben. Figyeljék egész nap a Sláger FM-et, és ha meghallják a felhívást, csörögjenek!

0: Fél kettő után újabb kedvencekkel folytatjuk, méghozzá készülődik Ava Max és a My Hair and My Heart, de előtte még egészen biztosan rákanyarodunk a legfrissebb közlekedési információkra, és megnézzük, milyen időre számíthatunk még a délután hátra lévő részében. Kifejezetten meleg időben telik a délután a Sláger FM vétel körzetében, a felhők mellett a napsütésé a főszerep, bár fronthatás nem várható, a 30 fok köré melegedő levegő miatt dekoncentráltság vagy egy kis tompaság még jelentkezhet. Napközben többfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, ami bár frissítőleket a szervezetre, a szélre érzékenyeknél fejfájást és nyugtalanságot válthat ki. Az utakon pedig csökkentheti a járművek menet stabilitását. Ahogy korábban is mondtam, 29 fokig emelkedik maximum a hőmérséklet. Jöjjenek a legfrissebb közlekedési információk. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Egyirányosították a Lenhossék utcától a Haller utcáig, a Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan. A villamos sínekre terelik. Útszűkület nehezíti a haladást a Várkert rakparton a Fátyol utcánál, illetve a Hegyalja úton befelé a Sánc utca előtt csatornajavítás miatt. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot, lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, a Városmajor utcánál is, ott is gázvezetéket javítanak. A Szilágyi Erzsébet fasorból nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé a buszsávból tudnak tovább haladni. A 12. kerületben, itt az Alkotás utcában kifelé a Királyhágó utcán csak a belső sávban lehet közlekedni csatornaépítés miatt, vezessenek óvatosan. És tudják, hogyha bármilyen információjuk van, osszák meg velem a 0630 30 30 95 8-as telefonszámon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Tartsanak velünk a továbbiakban is, hiszen egész héten zajlik a koncert élmények nyara, ahogy az a múlt héten is volt, és még a jövő héten is lesz. Seal, Pitbull és Lenny Kravitz páros belépőjegyek lapulnak itt a zsebünkben, ezeket szeretnénk odaadni a kedves hallgatóknak, és nem kérünk sokat. Figyelni kell a Sláger FM műsorát, a műsorvezetők mindig szólnak az adott dalnál, amikor csörögni kell a 0630303095-8-as telefonszámunkon, hiszen felcsendülnek ezek a sztár előadók nálunk. Amikor elhangzik a felhívás, telefonáljanak ide hozzánk a 0630, még egyszer mondom, 303030958-as telefonszámra, és a harmadik betelefonáló kerül adásba, ahol két kérdésre kell helyesen válaszolni, és hogyha ez sikerül, akkor bizony szerencsések lesznek, és ott lehetnek ezeken a fantasztikus koncerteken. Mikor érdemes figyelni? Mindig és bármikor. Addig is pörögjön Wolf Kati dala, a szerelem miért múlsz, amelyel az énekesnő bejutott a 2011-es Eurovíziós Dalfesztivál döntőjébe.

0: Sláger FM 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult, szín, tér.

0: egy este, ahol a dalok történetté válnak. Karamell visszatér a Margit-szigeti szabadtéri színpadra Mesemondó című koncertjével július 14-én. Meghitt pillanatok, felejthetetlen slágerek és varázslatos hangulat egy csillagos nyári estén. Margit-szigeti-színház.hu.
1: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
2: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
3: A Kotányi az örömteli főzéshez szolgáltat inspirációt. Minőségi fűszereinkkel garantált a siker minden konyhában. Hosszantartó íz, intenzív aroma, végtelen kombináció bármilyen ételhez. Ez a Kotányi. Termékeinket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
5: A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Baleset történt az M5-ös autópályán, forgalomkorlátozásra kell számítani. Eltűnt személyt kerestek a Dunában, új közbeszerzést írtak ki az augusztus 20-ai ünnepségekre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az M5-ös autópálya 102-es kilométerénél leterelik a Budapest felé tartó forgalmat a rendőrök, miután több kamion és személyi gépkocsi ütközött a Stráda 93-as kilométerénél hétfőn nem sokkal délután, közölt az Utinform. A baleset Kiskunfélegyháza és Kecskemét között történt, a forgalmat a rendőrök megállították, írták. Az utoléréses balesethez a kecskeméti hivatásos tűzoltókat riasztották, akik feszítővágó segítségével egy embert kiemeltek az egyik

0: járműből. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani. Eltűnt személyt kerestek a Dunában, kiderült, hogy átúszta a folyót és maga hívott mentőt. A ráckevei soroksári Dunák balpartján megtalálták a ruháit és személyes tárgyait egy illetőnek, aki korábban ittas állapotban távozott az otthonából. Miután kiérkeztek a Dunának ahhoz a szakaszához, ahol a feltételezések szerint a keresett személy bement a vízbe, szonár technikával átvizsgálták a folyót az éjszaka folyamán, de szerencsére nem találtak emberi testet a víz alatt. A Facebook bejegyzésük szerint később megtudták, a kutatás időpontjában a keresett személy már kórházban volt. Mint kiderült, átúszta a Dunát és maga hívott mentőt. Új közbeszerzést hirdetett az augusztus 20-ai ünnepségekre a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség ZRT. A határidő július 13-a hétfő, tehát a mai nap, írja a hvg.hu. A lap cikke szerint az NRÜ korábban az idei Szent István napi programsorozat és állami tűzijáték megvalósítására a Balási Gyula féle Lounge Eventtel kötött vállalkozási szerződést bruttó 12,5 milliárd forint értékben, azonban a cég körüli botrányok miatt a szerződést felmondták. A kiírás alapján az augusztus 20-ai állami ünnepség egy megújult közösségi élményre épülő nemzeti több helyszínen megvalósuló rendezvény. A fő attrakció természetesen a hagyományos esti tűzijáték, amely Magyarország 1000 éves történetét a természeti kezdetektől a jelenen át a közös jövőig meséli el. A BKK folytatja a jegy- és bérletautomaták nagyszabású korszerűsítését, és július elején újabb 5 forgalmas helyszínen jelentek meg a vadonatúj nagy kijelzős készülékek. Az új generációs eszközök már a Móri Zsigmond körtér, a Corvin negyed, a Városmajor, az Astoria és a Ferenciek tere csomópontokban is várják az utasokat. Ezek mellett a Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már hónapok óta üzemelnek hasonló készülékek, így már 7 kulcsfontosságú budapesti helyszínen segítik a gyors jegy- és bérletvásárlást. Fontos szempont volt az akadálymentesítés is, az új, illetve a felújított automatákhoz fülhallgatót csatlakoztatva hangos navigáció segíti a látássérült utasokat, lépésről lépésre végigvezetve őket a vásárlás folyamatán. 78 éves korában meghalt Sam Neill Golden Globe-díjra jelölt új-zélandi televíziós és filmszínész, akit a világ leginkább a Jurassic Park filmekből ismert. A család bejelentése szerint halála hirtelen és váratlan volt. Hangsúlyozták, hogy Sam Neill korábban ismert rákja nem újult ki, így feltételezhetően nem ez okozta a halálát. Úgy tűnik, egyelőre nem tér vissza a rekordhőség, de azért meleg lesz a héten. Ma gomoly felhős napos idő ígérkezik a fővárosban és környékén is, és csapadék is inkább csak északkeleten lehet, rövid életű zápor formájában. Az északi szél azonban sok felé megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke zömmel 27 és 33 fok között alakul, ennél 1-2 fokkal kevésbé meleg idő továbbra is északkeleten lehet.
1: A hallgatóink arról értesítettek, hogy torlódás alakult ki a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utca után a belső sávban. Tart a műszaki mentés egy baleset után. Egyirányosították mától a második kerületben a Nagyrét utcát, a Villám utcától az Ördög Árok utcáig, illetve a fél útpályát is lezárták aszfaltozás miatt. A második kerületben a Szépvölgyi úton, a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelző lámpás irányítással gázvezeték építi. És miatt mától a 11. kerületben a Kánai úton, a Balatoni út közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert csatornát építenek, és szintén vízvezetéket építenek a Budaörsi úton kifelé, emiatt lezárták a külső sávot, vezessenek óvatosan. Aztán pénteken este 10 órától kicsit előre tekintünk, vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt, ott is érdemes figyelni. 06 30 30 95 8, ez az SMS számunk, írjanak, hívjanak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 14 óra után folytatjuk itt a Sláger FM-en, július 13-án hétfőn. Én Zsupos Ági vagyok, Bruno Mars pedig készülődik az I Just Might című dalával, visszarepítve minket a hamisítatlan diszkó, funk és pop soul korszakba.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM.

0: Hallo, es ist Lucio Capaldi hier.
1: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Ez a Sláger FM, amikor a délutáni aszfalt már szinte lángol, és a játszótereken is mozdulatlanná válik a levegő, jobb, ha keresünk egy-két beltéri programot, és ebben fogok segíteni. A Szép Művészeti Múzeum vastag hűvös falai mögött kalandos interaktív családi hűsölő várja a vakációzó iskolásokat, ráadásul egész hónapban. Nem a száraz tárlatvezetésekre gondolok, inkább játékos rejtvényekre, kreatív alkotásra és titkos történetekre, amelyek megelevenedhetnek a gyerekek előtt, így egy kicsit észrevétlenül megszerettetik velük a művészetet. Szerintem ez egy szuper program lehet. Indulás előtt és a hazaúton is mi gondoskodunk a jókedvről. Pörögnek a nyár legjobb ritmusai. Érkezzen Cliff Richard és a Some People, ami a 80-as évek végén akkora siker volt, hogy a 88-as angliai turnéjára mindössze 72 óra alatt 200 000 jegyet adtak el. Ez a kedvenc pörög most.

0: Tartunk egy szuszanásnyi szünetet itt a Sláger FM-en, hogy frissítsük a közlekedési információinkat, illetve megnézzük, milyen idő lesz a következő néhány órában, de azt se felejtsék el, hogy játszunk. Lenny Kravitz, Seal és Pitbull koncertjegyek vannak a tarsolyunkban. Egész nap figyelni kell a Sláger FM-et, és ha a felhívást meghallották, akkor harmadikként csörögni, válaszolni néhány kérdésre, és már mehetnek is bulizni. Bármikor, tehát még egyszer mondom, bármikor és akármikor játszhatunk, így aztán az a legokosabb, ha végig velünk maradnak. A friss infók után a Madison Beer-rel folytatjuk, és a Bittersweet-tel. A mai nap csúcsértéke, amit a meteorológusok jósoltak, 28-29 fok, az agglomerációban és a vételkörzetben erre lehet számítani, túlnyomóan napos időre. Bár a többfelé élénk északi-északnyugati szél kellemes felfrissülést hoz, a lökések a hidakon és a nyíltabb útszakaszokon, ahogy az ilyenkor lenni szokott, csökkentetik a járművek menet stabilitását. A hőség bágyadtságot, tompaságot vagy dekoncentráltságot is okozhat, úgyhogy legyenek türelmesek magukkal, az UV sugárzás most a legmagasabb. Nem egyszerű a helyzet az utakon a mai napon, meg hát hétfő van, ilyenkor tényleg minden összejön. Sajnos súlyos baleset történt az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza és Kecskemét között, ahogy azt korábban is említettem, három kamion és egy teherautó ütközött össze. A 93-as kilométernél a Budapest felé tartó oldal forgalmát teljesen megállították, a 102-es kilométernél lévő Kunszállás csomópontnál a rendőrség kitereli a járműveket. A pályára leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét dél csomópontnál lehet visszatérni az 54-es főútról. A torlódás már meghaladja 8-10 kilométert is, úgyhogy mindenképpen megnövekedett menetidővel kell számolni az arra közlekedőknek. Baleset volt a 6-os főúton is, Bonyhád és Hidas között, a 161-es kilométernél a főútat emiatt lezárták, két személyautó ütközött össze az M7-es autópályán is, a Balaton felé vezető oldalon a 80-as Polgárdi és a 90-es kilométernél lévő Balatonvilágos csomópont közötti szakaszon. A 85-ös kilométernél zárták le a belső sávot. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon már 4-5 kilométeres a torlódás. Mindenkinek sok-sok türelmet kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

Egyik sláger a másik után. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Egy finom vacsora a barátokkal, lágy zene, finom illatok, és a telefonunk jelzője, ami pont a legszebb pillanatban villan fel. Ismerős valakinek ez, mert hogy nálunk a családban visszatérő probléma, hányszor és hol vesszük elő a mobilunkat. Valahogy mindig mindenki elcsábul, és pont arról maradunk le, ami előttünk van, pedig milyen jó néha csak úgy kikapcsolni és megélni a pillanatot, nem? Próbáljuk ki, hogy az asztalnál vagy alvás előtt pihentetjük egy picit a mobilozást. Az üzenetek tényleg megvárnak minket, sőt, a közös nevetések, a mély beszélgetések viszont akkor történnek, amikor éppen benne vagyunk. Zsebekbe a telefonokkal, és figyeljünk egymásra, figyeljenek ránk itt a Sláger FM-en, hiszen hozzuk a legjobb dalokat aláfestésként. Itt van például Lionel Richie dala, aki a WC-n írta az egyik legnagyobb slágerét, hogy ez lesz-e az All Night Long? Azt a fantáziájukra bízom, jó?

0: Itt egész nap jó zenék szólnak, mindig jó hallgatni.
1: Éjjel-nappal Sláger FM.
2: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Gulyás Gergely lemondott frakcióvezetői posztjáról. Áder János bejelentette, büntető és polgári pert is indít Magyar Péter ellen. Jó híreket közölt a Nemzeti Bank elnöke, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Gulyás Gergely lemondott a Fidesz frakció vezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson. Ezt az ellenzéki párt frakció vezetője jelentette be hétfőn a Fidesz és a KDNP együttes frakcióülése után. A plenáris ülést megelőző frakció tanácskozáson arról is döntöttek, hogy a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakciója bojkottálja az országgyűlés teljes hétfői ülését. Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője cáfolta hétfői sajtótájékoztatóján a miniszterelnök állítását, miszerint a Fidesz frakció szavazott volna a képviselői mandátum visszaadásáról. Áder János korábbi köztársasági elnök egy műsorban elárulta, büntető és polgári pert indít, miután Magyar Péter miniszterelnök több állítást is megfogalmazott az amerikai útjáról. Magyar Péter azt állítja, hogy Áder János 2018-as hivatalos amerikai útja jelentős részben valójában családi programokból állt, és azokat is közpénzből finanszírozták. Áder János az egyik kereskedelmi csatornán elmondta, nem családi vakáció volt, hanem hivatalos út, beszámolt róla a sajtó, a gyerekük költségét pedig kifizette. A magyar bankrendszer tőkehelyzete továbbra is erős, likviditása bőséges, így hatékonyan támogatja hazánk pénzügyi stabilitását, mondta Varga Mihály a Magyar Bankszövetség 37. éves testületi ülésén. A jegybank elnök kiemelte, a Magyar Nemzeti Bank továbbra is partnerként tekint a bankszövetségre az ügyfelek védelme, a pénzügyi kibercsalások visszaszorítása és a stabilitás védelme terén. A legutóbbi adatok

0: Alapján a hazai bankrendszer tőke megfelelési mutatója 21%-ot tett ki, amely történelmi csúcsot jelent. Így a bankrendszer hatékonyan támogatja a gazdaságot, ezzel erősítve a stabilitást. Varga Mihály ezért hangsúlyozta, hogy a pénzügyi stabilitás szempontjából kiemelten fontos, az inflációs kilátások kedvezőbbé váltak hazánkban, miközben a körülöttünk tapasztalható globális kockázatok mérséklődtek. Áfacsaló bűnözői kört számoltak fel a nagybani piacon. A költségvetési csalás volumene 3,7 milliárd forintra tehető. A bíróság két ember letartóztatását rendelte el, közölt az adóhatóság hétfőn az MT-vel. A közlemény szerint a nagybani piacon tevékenykedő gazdasági társaság az Európai Unióból szerzett be nagy mennyiségben zöldség, gyümölcsöt, jellemzően banánt. Árukészletét pedig magyarországi és közösségi partnereinek értékesítette. A nagy mennyiségű termékbeszerzés után a cégvezetőnek folyamatosan nagy összegű áfa befizetési kötelezettsége keletkezett, amelynek nem tett eleget, ráadásul fizetendő adóját még fiktív belföldi árubeszerzésekkel, hamis számlákkal is csökkentette. Több járókelőnek is nekirepült, ezzel kisebb riadalmat okozott egy madár az első kerületben. A nagytestű madárról kiderült, hogy egerész, őjv és bizonytalan mozgását térlátásának hiánya okozta, mert szürke hályog van a szemén. Az egerész őjv befogása nem ment könnyen, a mentéshez a közelben tartózkodó járókelők segítségére is szükség volt. Végül egy hálóval sikerült biztonságosan befogni a szárnyast, majd átadták a madármentőknek, írja a rendőrség a történtekről. Vételkörzetünkben napos idő várható, kedden is fátyol és gomoly felhőkkel, a napsütés mellett erősen felhős, borult időszakok is lehetnek. Kiadós eső nem valószínű, ugyanakkor egy-egy zápor kialakulása nem kizárt. Estig megélénkülhet az északnyugati szél, ezt követően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A délutáni legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül alakul, míg késő estére 23-28 fok közé hűl le a levegő.
1: Legfrissebb információim az utakról, hogy baleset történt a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárón a belső sávban, torlódásra kell készülni. A Bosnyák téren a Lőcsei útnál sárgán villognak a jelzőlámpák áramszünet miatt, arra felé vezessenek még óvatosabban a szokásosnál. Lezárták a második kerületben a Fillér utcát, a Bimbó útnál elektromos közműjavítás miatt holnap éjjelig a 149-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Balogvár és a Deretkő utca megállót. Lezárják az 5. kerületben az egyetem teret a Henszman Imre utcánál ma este 11 órától egészen holnap hajnali 1 óráig, és azt is lehet tudni, hogy hétköznapokon 17 órától másnap hajnal 5 óráig, valamint a hétvégikre, ahogy azt már megszokatták, lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Erre most is így kell készülni. Van, aki örül neki, van, aki nem, de hát ez ellen most hirtelen nem tudunk mit tenni. 0630 30 30 95 8, marad az SMS és a telefonszámunk. Csörögjenek, írjanak, ha látnak valamit az utakon.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 15 óra után járunk. Július 13-án hétfőn robogunk tovább itt a délutánban. Miley Cyrus is érkezik a Sláger FM-en a szinglik legnagyobb himnuszával. Ez lesz a Flowers. Tartsanak velünk, én Zsupos Ági vagyok. Sláger.

0: Ez a Sláger FM. Most szerdán invitálom önöket, kóstoljunk bele együtt egy kicsit a múltba, ahol az illatos kávégőz mögött a magyar irodalom legizgalmasabb egyéniségei váltották meg a világot, ahogy legalábbis gondolom én. A Jókai Téri estékről van szó természetesen, amely július 15-én startol. Elhozzák nekünk a legendás pesti kávéházak pezsgő, pletykákkal teli világát. Én így képzelem. Nyári Krisztián és Máté Zsolt segítségével bekukkantatunk a kulisszák mögé, ahol megelevenednek a legnagyobb alkotók vitái, mindennapjai és persze a halhatatlan sorai. Tegyük különlegessé a hét közepét is. A nosztalgikus időutazáshoz én adom majd a legstílusosabb dalokat, vagy legalábbis igyekszem szolgáltatni azt. A zenei szerkesztőnk segítségével maradjunk a frissességeknél csak a kontraszt kedvéért. Gracie Abrams érkezik, és a That's So True, aminek a dalszövegét az énekesnő bevallása szerint egy átbulizott éjszakán kicsit becsicsentve írták a barátnőjével.
1: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden,

0: A Take That dala szólt itt a Sláger FM-en. Nagyon durva amúgy, hogy a Take That, a Backstreet Boys és az NSYNC megint mennyire népszerű, nem fogják elhinni, de kifejezetten a TikTokon aláfestő dalokként. Amivel folytatjuk majd, azt is nagyon szeretik a fiatalok, az idősebbek is, Billie Eilish és a Birds of a Feather fog felcsendülni, előtte viszont jövök a közlekedési információkkal, és megnézzük, milyen időjárásra számíthatunk a délután második felében. A délután második felében is kitart a kellemes, túlnyomóan napos, de kis és szeles nyári idő a Sláger FM teljes vételkörzetében. A munkából és iskolából hazaindulók szinte mindenhol teljesen száraz utakra számíthatnak. Csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor, ami átmenetileg vízes, csúszós útszakaszokat okozhat. Az északi-északnyugati szél napközben többfelé élénk marad, ami a nyíltabb szakaszokon és a felüljárókon kissé csökkentheti a járművek menet stabilitását. A maximum ma 29 fok körül alakul, vezessenek óvatosan. Már is mondom, miből lehet látni, hogy megindult az első hullám a munka után. Baleset történt a Szent Gellért téren, a Szabadsághíd előtt a buszsávban. Helyszínelnek a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárón a belső sávban. Torlódásra kell készülni a Sasadi úttól, a Bosnyák téren, a Lőcsei útnál. Sárgán villognak a jelzőlámpák, áramszünet miatt arrafelé is vezessenek fokozott figyelemmel. És erős a forgalom az Andrássy úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt. Köszönöm szépen mindenkinek, aki megírta ezeket az információkat, így vagy úgy a 0630-30-30-95-8-as SMS elérhetőségünkre. A 10. kerületben a Nyerő utcában a Vécs köznél burkolatjavítás miatt lezárták már a fél útpályát, szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni. Szintén a mai naptól napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban. És itt a környékünkön a 12. kerületben is érdemes figyelni, ugyanis a Királyhágó utcán csak a belső sávban lehet közlekedni csatornai építés miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ugye mindenki egyetért velem, hogy a tűző napon szinte megváltás egy jéghideg gyöngyöző ital, ami átjár minket hűvösséggel, de ez is a saját tapasztalatom alapján kellett megtanulnom, hogy nem biztos, hogy a kedvenc cukros üdítőnk vagy egy pörgető kávé a legjobb barátunk ebben a hőségben. A csalók, a finomságok és az alkoholos koktélok sajnos gyorsan megtréfálhatják a testünket, mert ahelyett, hogy hidratálnának, inkább kiszipolyozzák a vizet belőlünk. Ezt a felesleges elcsigázottságot pedig senki sem hiányolja a nyaralás vagy a pihenés alatt. Dobjunk inkább a pohárban néhány lédús citromkarikát, friss mentát és öntsük fel tiszta vízzel. Kortyoljunk igazi, természetes energiát a cukros vagy akár aszpartámos üdítők helyett. És ne feledjék, hogy zajlik a nyár legnagyobb koncertjei játékunk is. Seal, Lenny Kravitz és Pitbull koncertre nyerhetnek. Jegyeket, páros belépőket érdemes figyelni egész nap, hiszen bármikor felcsendülhet a daluk. A műsorvezetők, köztük én is, felhívom majd a figyelmüket arra, hogy most kell telefonálni, felteszünk néhány kérdést, önöknek csak meg kell válaszolni, és még egy nagyon fontos dolog, a harmadik telefonáló nyer. Érkezzen Rúzsa Magdi, aki már nagyon profi lehet a házi pizzasütésben, hogy az Instagramját böngészem, ez az ő dala, az Éden. Csókokba

legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Úgy látszik, hogy szomorú pillanatok következnek a napközbeni műsor életében, mert véget ért a műsorom, és most itt van már... Én borzasztóan szomorú vagyok, hogy itt vége van a mai napnak, de szerencsére örülhetünk annak is, hogy itt van velem Kis Kata már a stúdióban. Egy készfogásra.
2: Szia, üdvözlet mindenki.
1: És egy öleli, meg egy puszi, gyere. Hadd adjak egy nagy puszt, örülök, hogy itt vagy. És akkor mire számíthatunk a délutánban? Figyelj, kitalálom, nálad is vannak jegyek.
2: Fú, nagyon izgulok, mert most nem tudom. Nem tudom.
1: Azt beszéltük, igen, napközben is, meg én is folyamatosan mondtam a hallgatóknak, hogy egyszerűen a véletlenem múlik tényleg, hogy most felbukkan-e egy sztár előadó dala, akkor természetesen mindig szólunk, hogy most kell csörögni, és egyébként azt viszont tudjuk, hogy Pitbull, Seal és Lenny Kravitz jegyekért lehet játszani ezen a héten.
2: Fú, és mi lesz még itt a nyáron? Te jó Isten.
1: Nagyon izgulok.
2: Jaj, nagyon izgulok.
1: Hát akkor vedd át a stafétát, Kata, köszönöm szépen. Jó szórakozást, jó munkát a délutánban, és holnap találkozunk.
2: Neked meg jó lazítást holnapig.
1: Köszi!

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig az 500 vagy 400 grammos süteményválogatás 30% kedvezménnyel csak 929 forint. Mindig Aldi.
3: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
4: 188.
3: Hogy micsoda?
4: 188.
3: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
4: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
3: Kik ők?
4: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
3: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
5: Július 19-én Siófokon, a Kálmán Imre szabadtéri színpadon Aranyosi Péter Digitális Ninja című előadása. Jegyek elővételben a jegy.hu-n és a helyszínen. Találkozunk július 19-én.
6: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
7: Az egyik szamuráj kardomat.
6: Nem már. NASA ajándékba?
7: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
8: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
9: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral, 22-én pedig eredeti Bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpark.hu.
10: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élőzenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
11: Fények, ritmus, víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.

0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A Sándor Palota reagált a miniszterelnök állításaira, túlszámlázó dugulás elhárítókat fogott el a rendőrség, két új útvonalat jelentett be a Wizer, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Csulyog Tamás méltatlannak tartja és visszautasítja a hivatalban lévő miniszterelnök valótlan állításait az államfő 17. alaptörvénymódosítással kapcsolatos jogköreinek gyakorlására vonatkozóan. Olvasható a Sándor Palota hétfői Facebook bejegyzésében. A hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően az alaptörvénymódosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezést tárgyában, áll a bejegyzésben. A 17. alaptörvénymódosítás nem akar embereket megalázni, éppen ellenkezőleg egy megalázott nemzet becsületét akarja és fogja visszaadni, mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. A kormányfő napirend előtti felszólalásában kiemelte,

0: Az alaptörvény módosítás azt a célt szolgálja, hogy visszaadják a magyar embereknek, amit elvettek tőlük, a döntés következményét, a törvény előtti egyenlőséget és a közös állam feletti közös ellenőrzést. Az is, aki nem ránk szavazott, joggal várja el, hogy az állam minden magyar állampolgárt egyenlő méltósággal szolgáljon, mondta. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság nyomozói felszámoltak egy bűnszervezetet, amely interneten hirdetett dugulás elhárítási szolgáltatásokkal csapta be megrendelőit, közölte a főkapitányság hétfőn a Facebook oldalán. Azt írták, hogy a gyanú szerint a bűnszervezet tagjai a dugulás elhárítást ugyan elvégezték, a végén azonban a szolgáltatás valós értékét messze meghaladó összegeket számláztak ki ügyfeleiknek. A hónapokon át tartó nyomozás eredményeként a rendőrök 8 helyszínen, Tökölön, Szigethalmon és Halászterén hajtottak végre összehangolt akciót, 3 embert elfogtak, őrizetbe vettek, letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Megnyílt a Tokajár Twine Galéria nyári művészeti vására, a Let the Sunshine In, amely a kortárs művészet könnyed, színes és felszabadult oldalát mutatja meg. A Hold utcai galériában augusztus 31-ig látható válogatás nem egy klasszikus kiállítás, sokkal inkább egy nyári hangulatú találkozási pont, ahol fiatal alkotók és már ismert művészek munkái kerülnek egymás mellé. A válogatásban olyan poppos, derűs, lendületes művek szerepelnek, amelyek azok számára is értékes kikapcsolódási élményt nyújtanak, akik még csak most ismerkednek a kortárs képzőművészet világával. A Wizz Air nagyszabású fejlesztésekkel készül a 2026-27-es téli időszakra, amelynek köszönhetően a Budapestről induló hálózatuk jelentősen kibővül. Október 25-től közvetlen repülőjárat köti össze Budapestet és a norvég fővárost Oszlót. A fjordokkal és kulturális kincsekkel teli úti célra kezdetben hetente 4 alkalommal szállnak majd fel a gépek, majd a menetrend sűrűsödésével már heti 5 járat áll az utasok rendelkezésére. Október 27-től pedig a mesés egyiptomi tengerpart Marsalam is közvetlenül elérhetővé válik. A csodálatos korallzátonyairól és érintetlen víz alatti világáról híres üdülőhelyre hetente 2-szer indulnak majd járatok. A 11. kerületi önkormányzat megszavazta azokat a településrendezési szerződéseket, amelyek megnyitják az utat egy társasház megépítése előtt. Az MSZP utolsó székháza helyén a Feneketlen tó közelében számolt be a Telex. A döntést lakossági tiltakozás előzte meg, a beruházó és az önkormányzat azonban azt hangsúlyozza, a fejlesztés végleges formája hosszú egyeztetések eredményeként alakult ki. A lakók attól tartanak, hogy a társasház túlzott terhelést jelent majd a környék infrastruktúrájára, valamint rontja a környék városképét és csökkenti a Gellért-hegy felőli lakásokból nyíló panorámát.
1: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Jelenleg 31 fok van odakint, és nagyon szépen süt a nap, cuki bárányfelhők vannak fölöttünk, és most már az UV-sugárzás sem annyira erős, úgyhogy nyugodtan lehet még a délután hátra lévő részében napozni, vagy akár csobbanni egyet. Holnapra is igazi hamisítatlan strandidőt ígérnek a meteorológusok, egész nap napsütést és 1-2 gomoly felhőt, amiből csapadék nem érkezik, délután pedig 33-34 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, viszont délelőtt 11 és délután 2 között extrém erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy vigyázzanak a bőrükre, holnap az esti éjszakai órákban érkezik majd csapadék. Szerdán pedig szinte egész nap borongós lesz az időnk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Jönnek a közlekedési infók. Történt egy baleset a Soroksári úton az Illatos út közelében, illetve a 20. kerületben a Nagykőrösi úton a Fiumei utcánál, de a baleset történt a Hungária körúton az Árpád híd felé a Kacsopongrác úti felüljáró után a belső sávban és a villamosvágányon. A középső sáv egy műszaki hibás jármű miatt jelenleg nem járható, de baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton a Dózsa-György térnél, illetve a Szent Gellért téren is a Szabadság híd előtt, itt a buszsáv nem járható, úgyhogy extrém nehéz lesz a mai délutáni csúcs, de nézzük, mi a helyzet a vasúti közlekedésben, vonalban a MÁV Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
3: Ja, Kata, köszöntöm a hallgatókat, jó hírem van a délután vonattal. Útrakelőknek ugyanis késés és jelentősebb fennakadás nélkül zajlik a délutáni vonatforgalom az országban. A Szobi vonalon vasárnapig változott a menetrend, mert Rákospalotta Újpesten váltót cserélnek és vágányt építenek át a szakemberek. A nyugati pályaudvarról induló S70-es és Z70-es vonatok 5-5 perccel korábban indulnak, valamint napközben több S70-es kimarad a menetrendből. Éjszakánként a nyugati és Dunakeszi között pótlóbuszok közlekednek. A Veresegyházi vonalon hosszabb eljutási idővel kell számolni karbantartás miatt, július 19-ig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak. Részletek a MÁV csoport honlapján olvashatók. Jó utazást kívánok!
1: A MÁV Inform ügyeletesének, Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a sláger délután, és hogyha most indulnak haza a munkából, akkor ne felejtsék el kikapcsolni a légkondicionáló berendezéseket. Ray Dalton indítja az óránkat, már is forog a Blood Running, én Kiskata vagyok, és bízom benne, hogy fülelnek, mert folytatódik a koncertélmények nyara.
5: A legnagyobb slágerek között a legújabbak.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Olivia Dean csábított bennünket táncra, akinek egyik kedvenc gyerekkori emléke, amikor az édesapjával együtt táncol a konyhájukban. Az apukája ugyanis nagyon szerette a zenét, és mindig hangosan hallgatta, és olykor-olykor táncra is perdült a lányával. Na hát, So Easy című dalára mi is táncra perdülhettünk. De táncra perdülhettünk ezen a nyáron akár a Szent István Parkban is, ahol két hetente vasárnaponként nyáresti koncertek, ingyenes koncertek várnak bennünket. A főváros egyik legszebb parkjában, Újlipót városban, ezen a héten vasárnap is vár majd bennünket egy koncert, Arcodat láthassam, ha leszáll az este címmel. Hámori Gabriella és Kollár Clemens László muzsikál majd nekünk, úgyhogy ha egy kellemes feltöltődésre vágynak, akkor ajánlom vasárnap este látogassanak el a Szent István Parkba. Érdemes fölírni a naptárba, el ne felejtsék, este 7-kor kezdődnek az ingyenes koncertek. Itt a Sláger FM-en pedig most azonnal megyünk tovább, Glenn Frey érkezik, és a The Heat Is On.

0: Amikor ezt a dalt hallom, alig tudok parancsolni a csípőmnek, annyira táncolhatnék onban. David Guetta, Bibi Rexa és J Balvin közös a Say My Name forgott itt a Sláger FM-en, és már is szétnézünk az utakon, hogyha tudnak, akkor segítsenek. Mi a helyzet? Mit tapasztalnak hazafelé menet? 0630 30 30 95 8, és mondom azt is, hogy milyen időjárásra számíthatunk, utána pedig az a lány érkezik, aki éppen csak hogy beindította a karrierjét, de sikert sikerre halmoz, és már a Brit Awardson is zenetörténelmet írt, hiszen az hagyján, hogy ő a legfiatalabb előadó, akit valaha is az év producere díjjal tüntettek ki, de ő az első nő, aki elnyerte ezt az elismerést. Pink Panthers-ről van szó, Stateside című dala érkezik hamarosan. Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Hát nagyon változékony lesz a hét időjárása. Holnapra például zavartalan napsütést és jó meleg időt ígérnek a meteorológusok. Aztán a következő napokban is marad a jó meleg idő, ezzel azt kell érteni, hogy 30 fok fölött alakulnak a napi csúcsok, viszont szerdán szinte egész nap borongós lesz az időnk, néha-néha kacsint ki a felhők közül a nap. Csütörtökön változóan felhős napos időben, aztán pénteken megint napos időben, hétvégén pedig megint esős időben lesz részünk. Hát így készüljünk, legyen kéznél mindig az esernyő, és legyen kéznél a napszemüveg is. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Sajnos történt egy súlyos baleset az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza és Kecskemét között. Itt három kamion és egy teherautó ütközött össze. A Budapest felé tartó oldalon a 93-as kilométernél a baleseti helyszín mellett egy sávon engedik a közel 10 km hosszan bentrekedt járműveket. Kunszállásnál érdemes lehajtani az autópályáról. A fővárosban pedig a Kőbányai úton kifelé a Pongrácz út előtt balesetben sérült járművek foglalják el a külső sávot, de volt egy baleset a Könyves-Kálmán körúton is, a Rákóczi híd felé az Üllői út közelében, az Elnök utca előtt a belső sáv jelenleg nem járható. Tart még a helyszínelés és a műszaki mentés a Hungária körúton az Árpád híd felé, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után a külső sávban, és baleset lassítja a haladást a Krisztina körúton is, a Dózsa-György térnél. De volt egy baleset korábban a 16. kerületben a Rákóczi úton a Baross utcánál, itt is tart még a műszaki mentés, és baleset miatt van fennakadás a Soroksári úton az Illatos út közelében, illetve a 20. kerületben a Nagykörösi úton a Fiume utcánál. A Bosnyák téren pedig a Lőcsei útnál sárgán villognak a jelzőlámpák áramszünet miatt, úgyhogy itt fokozott óvatossággal közlekedjenek. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez volt a No Doubt dala, az It's My Life itt a Sláger FM-en, és már is megyünk tovább a Pointer Sisters I'm So Excited című dalával, de ami izgatottá tesz bennünket ezen a nyáron, az a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en, hiszen rengeteg fantasztikus koncertre szeretnénk önöket elvinni. Az biztos, hogy nincs egyszerű dolga azoknak, akik szeretnének ott lenni, például Seal, Lenny Kravitz vagy Pitbull koncertjén, mert egész nap folyamatosan kell figyelni, és amikor meghallják a kedvencüket énekelni, akinek szeretnének ott lenni a koncertjén, azonnal ide kell csörögni 0630 30 30 95 8. Aki harmadikként vonalba kerül, az próbálhat meg két kérdésre válaszolni, és hogyha sikerül, akkor kapja a páros belépőt. Szóval legyenek folyamatosan résen, mert soha nem lehet tudni, hogy mikor érkezik a következő nyerődal. Na, ez tesz bennünket izgatottá itt a Sláger FM-en. Jön a Pointer Sisters, és az I'm So Excited.

0: Hi, Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: másod Premier legyen egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
1: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
2: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral, 22-én pedig eredeti Bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpark.hu.
3: A Kotányi az örömteli főzéshez szolgáltat inspirációt. Minőségi fűszereinkkel garantált a siker minden konyhában. Hosszantartó íz, intenzív aroma, végtelen kombináció bármilyen ételhez. Ez a Kotányi. Termékeinket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
4: Fontos, hogy odafigyeljenek rád? A White Labnál gyors és kíméletes vérvétellel várunk. Eredmény akár 24 órán belül. Foglalj időpontot a whitelab.hu-n. White Lab. A család laborja.
5: Fények. Ritmus. Beat. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája, egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
9: Az egyik szamuráj kardomat.
8: Nem már, NASA ajándékba?
9: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
10: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
11: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
12: A reklám után.
13: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Népszavazási kezdeményezés indult a december 24-i munkaszüneti nap érdekében. Idén is lesz országos ellenőrzése a görög vinnye forgalmazóknál. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson. Ezt az ellenzéki párt frakció vezetője jelentette be a Fidesz és a KDNP együttes frakció ülése után. A korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel mindössze 2 hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban. Aláírásgyűjtést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A népszavazás kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni, a KASZ ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjti a támogatásokat. Karácsony Gergely a Facebookon azt írta, ideje lenne végleg elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot. A főpolgármester szerint a látványosság súlyos környezeti terhelést, zajszennyezést és egészségügyi problémákat okoz, károsítja a városi élővilágot, a vadon élő és házi állatokat, valamint szennyezi a levegőt és a vizet. Úgy véli, a közpénznek is lenne jobb helye. Üdvözölte, hogy a kormány az ünnepi programot fényjátékkal, zenével és családi eseményekkel kívánja biztosítani, de kifogásolta, hogy a tűzijáték továbbra is szerepel a tervekben. Felidézte, több mint 230 ezeren írták alá azt a petíciót, amely a tűzijáték költségét inkább az aszály elleni védekezésre fordítaná, és a Duna vízállása is kihívást jelentett augusztus közepén. 5 közlekedési témában indít társadalmi egyeztetést a kormány, és ezek közül az elektromos rollerek szabályozásra kap elsőbséget, derül ki az RTL híradó riportjából. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a hamarosan indul

0: konzultáció több nemzetközi szabályozási és szankcionálási modellt is megvizsgál, miközben zajlik az új KRESZ kidolgozása, amelynek részeként felmerült az átlagsebességmérés bevezetése a hazai autópályákon. A közlekedés biztonságjavítása a kabinet kiemelt célja. Vitézi Dávid miniszter az országgyűlésben arról beszélt, hogy minden lehetséges lépést meg kell tenni a súlyos balesetek számának csökkentéséért. A büntetési tételek szigorítását Magyar Péter miniszterelnök is támogatja. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdínje forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusító helyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. A hazai első osztályú görögdínye kilónkénti termelői ára most a budapesti nagybani piacon 300-350 forint, az importdínye pedig 250-320 forint közötti áron cserél gazdát. Országszerte 19 városban várják az érdeklődőket az Orgonapont fesztivál koncertjei augusztus 3-a és 30-a között. A Filharmónia Magyarország összesen 24 programot szervez, amelyek Miskolctól Székesfehérvárig, Budapesten át Pécsig és Esztergomig kínálnak orgonás és kamarazenei élményeket. A budapesti Mátyás templomban is lesznek koncertek. Az idei év legnagyobb szenzációja José Cura és Szamosi Szabolcs közös turnéja, amely több nagyvárosban is látható lesz. A fesztivál kisebb település is eljut, többek között Balatonboglárra, Tihanyba és Martfűre is. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk holnapra a meteorológusok. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, de a délutáni órákban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és elsősorban északon, északkeleten, valamint az ország nyugati határszélén záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Itt a fővárosban és Veszprémben várhatóan nem lesz napközben eső, azonban az éjszakai órákban jöhet csapadék, viszont napközben élénk lesz a légmozgás, és erős lesz az UV-sugárzás is. Kora reggel 19-20 fok várható, délutánra pedig 33-34 fokot ígérnek a szakemberek.
2: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
1: Szétnézünk az utakon. Nehézkes a délutáni közlekedés, nem csak a csúcsforgalom miatt, hanem azért is, mert több baleset is történt a fővárosban. Például a Krisztina körúton, a Dózsa-György térnél, a Soroksári úton, az Illatos út közelében, a 20. kerületben, a Nagykörösi úton, a Fiume utcánál, úgyhogy emiatt fokozott óvatossággal közlekedjenek. A délutáni csúcsban pedig nehézkes a haladás az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton, a Pesti alsórakparton, a Margit hídtól a Lánc hídig, valamint a Szél-Kálmán tér környékén. Figyeljenek arra is, hogy mától a 11. kerületben a Fehérvári úton lezárták a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt, a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárták. De lezárták a 2. kerületben a Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közműjavítás miatt, és még mindig a 2. kerületben maradva a Szépvölgyi úton a Virág-Benedek utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, gázvezetéképítés miatt. Figyeljenek oda ezekre a változásokra és vezessenek óvatosan.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Miközben várjuk a koncert élmények nyarának nyerő slágereit, itt a Sláger FM-en forgatom a legnagyobb slágereket. Dua Lipával indul az óránk, a levegőn érkezik, én Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk, a laza hazautat kívánok, vagy pesdítő vakációt.

Teddy Swims dala szólt, ez volt a Mr. Know It All itt a Sláger FM-en, és eljött a pillanat, most ragadjon telefont az, aki szeretne ott lenni Seal koncertjén. 0630303095. Van egy páros belépő jegyem, és ezt most azonnal oda szeretném adni a harmadik telefonálónak, úgyhogy tárcsázzanak, addig pedig meghallgatjuk a Fly Like an Eagle-t Sealtől.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Irina Caradel, a Flashdance, van a Feeling, előtte azonban Szíli énekelt nekünk, hogy ki volt a harmadik telefonáló, az hamarosan kiderül, előtte azonban elmegyünk egy kiállításra. Ugye ilyenkor nyáron mi sem nagyon szeretjük, hogyha bezárnak bennünket a négy fal közé, hát a kiállítások is úgy érzik, hogy ki kell szabadulniuk a múzeumok falai közül, úgyhogy nyílt egy kiállítás offline nyár címmel a Városháza Parkban. Fiatal alkotók a nyári élményeiket és a digitális világból való kilépés tapasztalatait dolgozták fel. A tárlat a jelenben való létezésre, az offline élményekre, valamint a digitális és a természetes világ viszonyaira igyekszik reflektálni. Az alkotók valamennyien 14 és 23 év között vannak, vagyis gyerekek és fiatal felnőttek. Hogyha tehetik, akkor mindenképpen nézzék meg ezt a kiállítást, még szeptember 18-áig látható, tehát a Városháza Parkban, hogy ingyenesen. Itt a Sláger FM-en pedig repülünk tovább, érkezik Gudics Máté már is Mellékhatás című dalával, de előtte a Coldplay zenél, a Feels Like I'm Falling in Love dobja fel a délutánunkat.
1: Hello, we're Coldplay.
2: Ez a
3: Sláger FM.
2: Minden, amit szeretünk.

0: Jennifer Lopez dalasztolt, ez volt az If You Had My Love itt a Sláger FM-en, és Jennifer Lopez is fantasztikus koncertet adott itt a fővárosban nem is olyan régen, viszont kétségtelen, hogy Steel is egy fantasztikus koncertet ad majd nekünk, hogy ki az, aki egészen biztosan ott lesz a Sláger FM hallgatói közül, az már is kiderül, hiszen vonalban a harmadik telefonáló. Üdvözlöm, ez a Sláger FM!
1: Szabó Kinga vagyok, szia Kata!
0: Szia! Hallottad Steel dalát?
1: Igen.
0: Ezek szerint szeretnél ott lenni a koncerten?
1: Hát nagyon szeretnék.
0: Azt még áruld el nekem, hogy honnan hívsz bennünket?
1: Budapestről.
0: Mondom a játék kérdéseinket, jó, nem lesz nehéz. Hány éve koncertezett legutóbb Steel Budapesten? Ezt vajon tudod-e?
1: Szerintem 15.
0: Körülbelül. Így van, igen. 15, bizony, készültem segítséggel, 30, 15 vagy 1, de nem is kellett a segítség, abszolút,
1: nem, szuper
0: ügyes vagy.
1: Körülbelül úgy gondoltam, mert voltam azon, is imádom.
0: Wow, de jó, és jó volt?
1: Nagyon.
0: Na, akkor itt a lehetőség, hogy elmenj most is, ha még arra a kérdésre tudod a választ, hogy kik tartják szóval a hallgatókat itt a Sláger FM-en hétvégente?
1: Fiúk, Attila, Csáki Attila és Karakas Balázs.
0: Így van! Kinga, te tőzsgyökeres Sláger FM hallgató vagy.
1: Abszolút! Imádlak titeket, téged imádlak a legjobban.
0: De édes vagy! Nagyon szépen köszönöm! Tied a páros belépő Steel július 30-ai koncertjére az MVM Domba. Jó bulizás neked!
1: Nagyon köszönöm, nagyon boldog vagyok. Köszönöm szépen!
0: Én köszönöm, hogy játszottál velünk. Szia, szia!
1: Ja, szia, köszik a te!
0: Játszanak önök is, a koncertélmények nyara továbbra is folytatódik itt a Sláger FM-en, bármikor jöhet egy újabb nyerődal, úgyhogy legyenek résen. Most azonban infoblokkunk jön, utána pedig Post Malone és Morgan Wallen közöse. Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. A következő napokban is meleg időben lesz részünk, de nagy forróság szerencsére nem várható, a hétvégén pedig újabb lehűlés érkezik. Úgyhogy ha a hétvégére strandolást terveztek, hát akkor lehet, hogy újra kell majd tervezniük, de addig lehet, hogy még az időjárás is nyom egy újra tervezést. Holnap egyébként korra reggel 20-21 fok lesz, odakint délutára pedig 33-34 fokot ígérnek a szakemberek. Zavartalan lesz a napsütés, egy-két gomoly felhő érkezik, amikből napközben nem, éjszaka azonban várható majd eső, zápor, zivatar, a szerdánk pedig felhős időben telik majd el, akkor sok helyen lehet számítani záporokra, zivatarokra is, megélénkül a légmozgás is, de akkor is meleg lesz, szerdára is 31-32 fokot ígérnek a szakemberek. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Sajnos ma délután több baleset nehezíti az autósok életét városon kívül belül egyaránt. Az M5-ösön történt egy súlyos baleset Kiskunfélegyháza és Kecskemét között. Itt három kamion és egy teherautó ütközött össze. A Budapest felé tartó oldal forgalmát megállították. A 102-es kilométernél lévő Kunszállás csomópontnál a rendőrség kitereli a járműveket. Figyeljenek arra is, hogy a 11. kerületben a Kánai úton, a Balatoni út közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert itt csatornát építenek. A 6. kerületben a Révai közt lezárták felújítás miatt, várhatóan egészen augusztus végéig. Zuglóban pedig a Kántorné utcában irányunként egy sáv járható épület karbantartás miatt. A Szerencs utcát is lezárták, az Elem utca és a Pázmány Péter utca között távhővezeték javítása miatt, míg a 9. kerületben a Mester utcában tart a felújítás. Itt egyirányosították a Lenhosség utcától a Haller utcáig ezt az útszakaszt, a Haller utca és az Angyal utca között pedig a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne lassan véget ér a sláger délután, hiszen mindjárt 6 óra lesz, egészen pontosan 8 percünk van 6 óráig. Ez pedig azt jelenti, hogy kezdődik a kívánság műsor, úgyhogy rögtön a hírek után az önök kezébe kerül az irányítás. Önök mondhatják meg 2 teljes órán át, hogy milyen dalokat szeretnének hallani, hogyha születésnapos névnapost köszöntenének, vagy bárkinek csak úgy üzennének valamit, akkor azt rajtunk keresztül bátran megtehetik, de előtte, ahogy ígértem, meghallgatjuk a friss információkat, és hát persze van még egy dal a tarsolyomban, ami ezt az órát zárja, ez pedig, de szerintem a White fülűek már felismerték, a Nox slágere lesz, a Szeretem szól.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
2: 188.
1: Hogy micsoda?
2: 188.
1: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
2: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az útszélén.
1: Kik ők?
2: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
1: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
3: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában, Jetics Kastély parkjában, július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeret.hu-n, a Balaton.

0: Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
1: A Kotányi az örömteli főzéshez szolgáltat inspirációt. Minőségi fűszereinkkel garantált a siker minden konyhában. Hosszantartó íz, intenzív aroma, végtelen kombináció bármilyen ételhez. Ez a Kotányi. Termékeinket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
2: Egy este, ahol a dalok történetté válnak. Karamell visszatér a Margit-szigeti szabadtéri színpadra Mesemondó című koncertjével július 14-én. Meghitt pillanatok, felejthetetlen slágerek és varázslatos hangulat egy csillagos nyári estén. Margit-szigeti-színház.hu.
3: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
4: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
5: Sláger FM.
6: A reklám után.
5: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Enyhe a szúnyogártalom, de öt településen mégis lesz gyérítés. Megújul a posztoperatív osztály a Heimpel gyermekkórházban. Július 23-án este országszerte pontot partikat tartanak Budapesten új helyszínen. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A hőség utáni változékony időjárás ellenére csak kevés helyen alakultak ki nagy kiterjedésű állóvizek, így a települések többségén enyhe a szúnyogártalom. Jellemzően az inváziós fajok, főként az ázsiai tigris szúnyog okoz gondot, amely a ház körüli kisebb vizekben fejlődik. A következő napokban öt településen lesz földi kémiai gyérítés. Baks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény belterületén. Megújul a posztoperatív osztály a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben, így korszerűbb környezet várja majd a műtéten átesett gyermekeket. A mintegy 196 négyzetméteres D-épület első emeletén működő részleg továbbra is szubintenzív ellátást biztosít majd, ahol 7 új, teljes infrastruktúrával rendelkező betegellátó helyet alakítanak ki, valamint 6 ágyas kórterem, 1 ágyas elkülönítő, szülői tartózkodó és több kiszolgáló helyiség is megújul, a munkálatok a működő kórházhoz igazodva zajlanak. Egyre több szó esik arról, hogy a túlzott mértékű napozás veszélyes. Strandolás közben fontos erre figyelni, hiszen a vízben hűsölve szinte észre sem lehet venni, mennyi időt töltünk a szikrázó napon. Ráadásul napközben az erős UV-sugárzás is káros hatással lehet a bőrünkre. A Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT felelősséget érezve vendégeik egészségért ingyenes bőrgyógyászati szűrővizsgálatokat szerveznek a strandszezonban. A Paskál fürdőben például július 25-én, a Pest-Erzsébeti fürdőben pedig augusztus 29-én. A nyár a fesztiválok és szabadtéri programok időszaka. A szórakozás mellett azonban fontos, hogy odafigyeljünk saját és mások biztonságára is. Dr. Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője ad néhány jó tanácsot, amelyeket betartva biztonságos lehet a bulizás.
8: Hogyha valaki egyszerre akar minden élményhez hozzáférni, és egy kicsit túltolja az alkoholt, akkor viszont belesodródhat olyan problémákba, amire egyébként nem fölkészítve, és egyébként meg lehet, hogy tönkreteszi az egész fesztiválozást. Szerintem elég fontos az például az, hogy a telefon mindig legyen annyira feltöltve, hogy segítséget tudjon kérni, és azért én azt gondolom, hogy a szülőknek is időnként életjelet kell adni. Amikor a fiatalok egy kicsit túltolják a hangulatos világot, akkor hajlamosak arra, hogy vízben kössenek ki valamilyen formában. Sokszor okoz problémát a sekélyvízbe való ugrás. Felhívnám a figyelmet, hogy fiatalok ne egyedül bulizzanak, mindig megbízható társaságban legyenek. Ami még veszélyhelyzetet jelent, ezek az új típusú ízesített dohánytermékek, amelyek egyébként illegálisak Magyarországon. Ugye ez színes, szagos, de az a rossz híren van, hogy ártalmas.
7: A szakértő szerint ezek az egyszerű dolgok betart.

0: segítenek megelőzni a leggyakoribb veszélyhelyzeteket, és biztonságosabbá teszik a fesztiválozást. Lezárult a felvételi ügyintézés legfontosabb szakasza, így a végzősök már csak a július 23-i ponthatár hirdetésre várnak, melyek este 8 órakor jelennek meg a felvi.hu-n. A nagy napot idén is országszerte pontot partik kísérik, Budapesten azonban új helyszínen rendezik meg az eseményt. Idén az ELTE Lágymányosi kampuszán, a déli tömbelőtti téren várják a fiatalokat délután 4 órától, zenével, programokkal és hajnalig tartó bulival. Vidéken a Pécsi Tudomány Egyetem, természetesen Pécsen, a Széchenyi téren várja a leendő és jelenlegi hallgatókat este 6 és 10 óra között. A Nyíregyházi Egyetem immár harmadszor a Sóstó kempingbe várja a fiatalokat, míg a Pannon Egyetem a Gyárkert Kultúrparkban tartja a popot. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan hat ránk ez a mostani időjárás. Nagyon változékony lesz a hét időjárása. Több alkalommal is érkezik majd hidegfront, hol erősebb, hol gyengébb, ez pedig egy picit fejfájóssá teheti az érzékenyeket, a tüneteket pedig fokozza, hogy időről időre megélénkül majd a légmozgás. És hát ezen a héten az is nehézséget okozhat, hogy mindenhol 30 fok köré fölé emelkedik majd a napközbeni hőmérséklet, emiatt egy picit fáradékonyabbak, bágyottabbak, dekoncentráltabbak lehetünk, de a napos idő jó hatással van a hangulatunkra, közérzetünkre, a bőrükre azonban vigyázzanak, hiszen délelőtt 11 és délután 2-3-4 óra között erős, helyenként extrém erős lehet az UV-sugárzás. Ne feledjék, a sok folyadék fogyasztása továbbra is melegen vagy hidegen ajánlott. Nézzük, változott-e a helyzet az utakon? Úgy tűnik, hogy igen, befejeződött mindenhol a helyszínen és információink szerint, azonban továbbra is nehéz a haladás az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a Rákóczi úton a Blaha-Lujza térnél, és még sokan hajtanak a 6-os főúton is kifelé az M0-ás autóút előtt, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Városon kívül pedig az M5-ös autópályán, ahol korábban Kiskunfélegyháza és Kecskemét között teljes volt az útzár, most megszűnt a forgalomkorlátozás, viszont korábban nagyon sokan tértek le a pályáról, emiatt megnövekedett a forgalom az 5-ös számú főúton. A 3-as számú főúton pedig Kerepes és Gödöllő között volt egy baleset a Mogyoródi elágazásnál, a főúton a 25-ös kilométernél egy sávon halad a forgalom. Vissza a fővárosba, a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a csomópontnál egy sáv járható, csak mert itt csatornát javítanak, és tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, egyirányosították azt a Lenhosség utcától a Haller utcáig, míg a Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Jó utat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a kívánságműsor, úgyhogy mostantól önök döntenek, milyen dalok forogjanak. Szandi azt írja, hogy Shertől a Walking in Memphis-t küldi Csabinak, és üzeni neki, hogy nagyon hiányzik, oké, érkezik a dal, és Tibitől is jött egy üzenet, aki a lányának küldi Lajtól a Goldot.

Chertől forgott a Walking in Memphis itt a Sláger FM-en, és ez már a kívánság műsor. Egy perccel járunk negyed hét után, és várom az SMS-eket 0630 30 30 95 8, vagy éppen akár ide is töröghetnek ezen a számon, sőt, tart a koncertélmények nyara is, úgyhogy ha meghallják a következő nyerő slágerinket, akkor is telefonáljanak ide. Most azonban táncolunk egy jót, hiszen hétfő esténként ingyenes táncórákra várnak bennünket a Taste of Swing programjain az Alagút tetőn. Itt júliusban is, augusztusban is minden hétfőn ingyenes bemutató órákon sajátíthatjuk el a tánclépéseket. Ez egy jól bevált visszatérő programsorozat a Pepita klubbal, amely már tavaly nyáron is lázba hozott bennünket, hiszen a swing megint egyre divatosabb. A program azoknak is tökéletes, akik még soha életükben nem táncoltak. Egy óra alatt megtanulhatják az alapokat, aztán a swing partin már lehet is ropni a táncot. Itt mindig nagyon jó a zene, mindig nagyon jó a hangulat, és akár partner nélkül is érkezhetünk. Szóval szedjük össze a barátokat, aztán irány az Alagúttető. Fél hétkor kezdődik a program, úgyhogy nem árt sietni. A kívánság műsor pedig 8-ig tart, úgyhogy a kívánságokkal sem árt sietni. Sziasztok, szeretnék kérni egy TNT számot, az Ébren álmodtunk című dalt, ha lehet. Köszönöm, ha lejátszátok, ez az üzenet Zsuzsitól érkezett. Norbi pedig azt írja: kedves Kata, drága feleségem Andi úton van haza a munkából, neki üzenem, hogy nagyon várom, és küldöm neki Kim White You Came című dalát. Ez nagyon kedves, már is forog a dal.

0: jó.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne a TNT dala szólt, ez volt az Ébren álmodtunk, és ugye éppen múlt héten vendégeskedett Dobrádi Ákos a Sláger reggelben, és mutatta meg zenekaruk legújabb dalát is egyébként. A bandának idén nyárra is megtelt a koncertnaptára. Szeptember végéig minden hétvégén muzsikálnak majd valahol. Ezen a hétvégén például Tokajban találkozhatunk velük. No, de nézzük, hogy mivel megyünk tovább. Sziasztok! Ágénak szeretnék egy számot küldeni. A Maroon 5-tól a Priceless-t. Köszi szépen! Szabi írta nekünk ezt az üzenetet, a kérése pedig már is teljesül. És Vivien is írt nekünk. Sziasztok! Én azt a dalt szeretném meghallgatni, amit Madonna és Sabrina Carpenter énekel. Bring Your Love a dal címe. Már forog is. Sabrina.

0: something I want to talk about.
1: Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Holnap napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, zápor, zivatar, nagyobb eséllyel inkább csak a Dunántúlon, illetve az északkeleti tájakon fordulhat elő. Reggel 20-21 fok lehet, délutára pedig 33-34 fokot ígérnek a meteorológusok. Azonban napközben megélénkül majd a légmozgás, az egy picit hűt majd bennünket. Aztán az éjszakai órákban az esőfelhők is elérnek bennünket, és a szerdánk borongós lesz, de aztán megint kiderül az ég, és a csütörtökünk péntek megint napsütéses lesz majd. A fővárosban úgy tűnik, mostanra már túljutottunk a délutáni csúcson, de még az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a Széll Kálmán tér környékén nagyobb forgalomra, lassabb haladásra kell számítani, de ezt leszámítva jól járható a főváros. Városon kívül azonban volt egy baleset Kerepes és Gödöllő között, itt személyautók karamboloztak a 3-as számú főúton a Mogyoródi elágazásnál, a 25-ös kilométernél egy sávon halad továbbra is a forgalom. Vissza a fővárosba, a 6. kerületben a Révai közt lezárták felújítás miatt várhatóan augusztus végéig, a 11. kerületben a Kánai úton, a Balatoni út közelében sávelhúzással irányunként egy sáv járható, mert itt csatornát építenek, a 3. kerületben pedig a Pusztakúti úton, a Határútnál távhővezetéket javítanak, ezért a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítással haladhat. És számítsanak arra is, hogy a 15. kerületben a Szerencs utcát lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca közt távhővezeték javítása miatt, míg a 3. kerületben a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon lezárták a külső sávot elektromos közműépítés miatt. Vezessenek óvatosan!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Fatboy Slim dala forgott, ez volt a Rockefeller Skanky, és ez a kívánság műsor, de mielőtt az üzenetekkel mennénk tovább, gyorsan egy sportprogramot ajánlanék önöknek, bár a foci VB igencsak igénybe veszi a szurkolói idegzetet, azért a strandröplabda nemzetek kupáját se hagyjuk ki. Július 16-a és 19-e között rendezik ezen a héten, vagyis csütörtöktől egészen vasárnapig tart ez a program a Városligeti Parkban. A Magyar Röplabda Szövetség rangos nemzetközi eseményén Európa legjobb strandröplabda válogatottjait nézhetjük meg. Itt nem csupán párosok, hanem nemzetek csapnak majd össze egymással. Mindkét mezőnyben 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja küzd meg a győztesnek járó trófeáért, úgyhogy érdemes ide is kilátogatni és szurkolni. Ráadásul a program ingyenes, a versenyre épített strandröplabda pályák egy része pedig az eseményt követően is a helyszínen marad, tartós sportolási lehetőséget teremtve ezzel a fővárosiaknak. Irány hát a Városliget, a strandröplabda pályákat egyébként a Zöldküllő és a Napozó rét közötti területen alakítják majd ki. Én pedig önökre bízom, hogy alakítsák a délután zenei arculatát. Szia Kata, Olgi vagyok, unokahúgomnak üzenem, remélem tudja, hogy hol találja a porszívót, és küldöm neki a Falada Flow Maradok Távol című dalát, mert ez a kedvence. Oké, Olgi, már is teljesül a kívánságod. És Anitától is jött egy üzenet, ő Diának szeretné küldeni a Eurythmics Sweet Dreams című dalát, és üzeni már nagyon várja a hétvégi osztálytalálkozót. Nekünk is osztálytalálkozunk lesz idén nyáron. A dal pedig már is szól.

0: Tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, a múltat nem tudom jóvá tenni.
1: Még nem tudom, hol is a cél,

Egy kis multidézés Michael Jacksonnak köszönhetően. Ez volt a Billie Jean itt a Sláger FM-en. Hú, hogy én mekkora rajongója voltam annak idején Michael Jacksonnak. A Bad című lemeze volt a kedvencem. Valószínű azért, mert azt a lemezt hallottam tőle először, és akkor szerettem bele a zenéjébe. Bár az imént hallott Billie Jean című dal a Thriller albumon jelent meg. No de, már is jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, de még a hírek előtt egy kérést teljesítek. Sziasztok! Ha már kívánság műsor, szólhatna egy Iri Mafia szám. A Volt egy álmom, remélem tetszeni fog, kedves névtelen SMS küldő. Már is ez szól, itt a Sláger FM-en. Volt egy álmom.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Megszavazták a képviselők az alaptörvény 17. módosítását. Folytatódik a Dandár gyógyfürdő további rendbetétele. Budapest Európa 9. legjobb gasztronómiai városa lett. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. Mintegy 1,5 milliárd forintos beruházással pizzagyár kezdte meg működését Szigetszent Miklóson. A 2000 négyzetméteres üzem Európa legnagyobb kapacitású kézműves nápolyi pizzagyára, mely jelenleg napi 27 000, az év végére pedig akár 74 000 elősütött étel előállítására lehet képes. A most 18 embert foglalkoztató társaság 3 műszakos termelést és 60 fős létszámot tervez, miközben 2027-re mintegy 30 milliárd forintos éves árbevétellel számol. A terveik között szerepel külön gluténmentes pizza üzem létesítése, valamint gőzgombóc és indiai kenyérgyártásának elindítása is. Megkezdődött a Dandár gyógyfürdőben a mini szauna világ légtechnikai rendszerének felújítása. Erre azért van szükség, hogy a mennyezettel kapcsolatosan visszatérő problémák megszüntethetők legyenek. A felújítás alatt a mini szauna világ átmenetileg zárva lesz. A néhány hétig tartó munkálatok idején a 9. kerületi Dandár gyógyfürdő kültéri része kedvezményes kiegészítő jeggyel használható. Budapest nem csak történelmi látnivalói és kulturális élete miatt vonzó, hanem gasztronómiája miatt is. Egy nemzetközi rangsor szerint hazánk fővárosa Európa 9. legjobb gasztronómiai városa lett. A lista a Michelin ajánlások számát, a helyi specialitások sokszínűségét, a főzőtanfolyamok és gasztrotúrák kínálatát, valamint a város nemzetközi hírnevét is vizsgálta. Budapest olyan célpontokat előzött meg, mint Barcelona, Bécs és Lisszabon. A város sikerének titka, hogy a hagyományos magyar fogások mellett modern, újra gondolt ételek is megjelentek, és egyre több kézműves pékség, bisztró, borbár és street food hely nyílik. A Michelin Guide ajánlásainak növekedése tovább erősíti Budapest gasztronómiai vonzerejét. Székesfehérvár történelmi belvárosa egész nyáron új hangulatot kap a Teraszon Fehérvár programmal, amelynek mottója Kapcsolj ki, a belváros bekapcsol. A helyi önkormányzat, a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ és számos művészeti formáció közös szervezésében

0: Hosszabb nyitvatartású teraszok, élőzenés esték, táncos bemutatók, színházi előadások és gasztronómiai programok várják a látogatókat. Újdonság a képzelő galéria hangból képprodukciója, ahol zenei improvizációra élőben készülnek képzőművészeti alkotások, a közönség pedig közös festésbe is bekapcsolódhat. Augusztusban jazzfesztivál és nemzetközi néptáncfesztivál érkezik, a királyi napokra hangolódó programok pedig 5 szombaton át kísérik végig a főutcát. A részletes programkínálat a fehérvárneked.hu oldalon érhető el. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, hogy mit kalkuláltak ki nekünk holnapra a meteorológusok. Tehát nagyon szép, zavartalan, napsütéses, nyárias időben lesz részünk. A reggeli 20 fokból nagyon gyorsan lesz 30, 32, 34. Egy-két kóbor bárányfelhő béget majd fölöttünk, de azokból csapadékra napközben legalábbis nem számíthatunk. Aztán az éjszakai órákra megnövekszik fölöttünk a felhőzet holnap, és akkor már jöhet csapadék. A felhők pedig nem is tágítanak, és úgy tűnik a szerdánk egész nap borús lesz, csak olykor-olykor kacsinthat ki a felhők közül a nap, de a hőmérséklet csúcsértéke akkor is eléri, sőt meg is haladhatja a térségünkben a 30 fokot, 31-32 fok várható. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Baleset miatt a 6-os számú főúton kifelé az M0-ás autóútnál a külső sávban útszűkületre kell készülni, de ezt leszámítva egészen jól lehet közlekedni a fővárosban. Azonban van néhány útlezárás vagy nehezített pálya, például a 11. kerületben a Fehérvári úton lezárták a Hausmann Alajos utcai villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt, a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárva talán. A második kerületben a Fillér utca van lezárva a Bimbó utcánál elektromos közműjavítás miatt egészen holnap éjjelig, és szintén a második kerületben egyirányosították a Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig aszfaltozás miatt, és még mindig a második kerületben a Szépföldi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással gázvezeték építés miatt. A Budaörsi úton kifelé az Egér út után vízvezetéket építenek, ezért itt lezárták a külső sávot, a Károlyi úton pedig a Balatoni út közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert csatornát építenek. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Folytatódik a kívánság műsor, benne pedig Erzsi kérése teljesül. Szia Kata, Erzsi vagyok, és Kálai Sanders Andrástól kérném a Breathing című dalt, ha lehet. Na, hogy lehet, már is érkezik. Kriszti pedig a kolléganőjének Beának küldi a Capital Cities-től Safe and Soundot.

Nagyon szeretem ezt a dalt. A Cashin and the Waves-től szólt a Walking on the Sunshine itt a Sláger FM-en. Hogyha önöknek is van egy nagy kedvence, amit szívesen meghallgatnának ma délután, hát akkor gyorsan írják meg nekem, mi az 0630303095, vagy csörögjenek ide és mondják el. Én pedig most egy jó leső nyáresti programot szeretnék az irodalmi ínyenceknek ajánlani. A Jókai téri estéken, ugyanis ezen a héten szerdán itt kávéztak ők, írók, művészek és kávéházaik Terézvárosban címmel Nyári Krisztián író, irodalomtörténész, valamint Máté Zsolt színművész előadásra vár bennünket. Ugye Márai Sándor azt írta, hogy kávéház nélkül nincs irodalom. A kávéház közel 200 évig nem csak második lakhelye volt a magyar művészeknek, hanem az egymást formáló eszmék és polgári szabadság iskolája is. Hogy kik, hogyan, miként és miket alkottak a kávéházak asztalainál, arról hallgathatunk meg egy jó hangulatú beszélgetést. Szóval, ha szeretik a szép irodalmi bulvárt, akkor ezt jó szívvel ajánlom. Most pedig lássuk zenében, ki mit szeret. Hello, Kata, Nóri vagyok, és Kristófnak üzenem, vigyázzon a rozsdás szögekkel, küldöm neki Justin Bieber Daisies című dalát. Azt hittem, hogy Presser Pici bácsi rozsdás szög című dala lesz a választott dal, de Justin Bieber kis virágos dala is tökéletes választás, azonnal érkezik, és itt van Marietta üzenete. Hello, Kata, Tamásnak üzenem, hogy már nagyon várom a holnapi találkozást, és küldök neki egy számot Gloria Estefantól. Holnap randi? Oké, hát akkor legyen az Everlasting Love a választott dal.

Justin Bieber dala forgott, ez volt a Daisy itt a Sláger FM-en, és önök továbbra is a kívánság műsort hallgatják, még 8-ig tudok kéréseket teljesíteni, akár csörögjenek ide, akár írjanak SMS-t, a számunkat tudják, de ugye ott van mobil applikációnk is, azon keresztül is tudnak üzenetet küldeni a műsornak, no de már is megyünk tovább a kérésekkel, itt van Kata üzenete, sziasztok, Andinak üzenem, hogy ne feledkezzem meg rólam, és küldöm a Comrade So Good című dalát, oké, Kata, Andinak már is érkezik a dal, Laura pedig azt írja, hello Kata, páromnak Marci küldöm az Amilyen hülye vagy úgy szeretlek című számot a Kovalszkitól. Ez is egy remek dalválasztás, úgyhogy már is forgatom.

0: Megnézzük, hogy mit tartogat számunkra a hét időjárásot. Változékony lesz az idő, de komoly időjárási fordulatok azért nem várhatók, a maximumok pedig minden nap 30 fok körül, illetve a fölött alakulnak. Holnap például sok lesz a napsütés, csupán a késő esti órákban kezdenek majd sűrűsödni fölöttünk a felhők, és éjjel eső is várható, sőt, a szerdánk inkább felhős lesz, mint napsütéses, de akkor is kikukucskál majd a nap a felhők közül, viszont szerda délutánra megint csak kiderül az ég, és a csütörtökünk, péntekünk is napsütéses lesz, még hétvégén megint jöhetnek esőfelhők, és hozhatnak záporokat, zivatarokat, holnap egyébként 33-34 fok lesz a legmelegebb órákban. Az úton lévők jóha tudják, hogy a hatos számú főúton kifelé az M0-ás autóútnál a külső sávban egy baleset miatt kell útszűkületre számítani. A harmadik kerületben pedig a Pusztakúti úton a határútnál távhővezetéket javítanak, úgyhogy a forgalom itt egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítással haladhat. Lezárták a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után. Itt vízvezetéképítés folyik. A tizedik kerületben pedig a Nyerő utcában a Vécs köznél a burkolatot javítják, úgyhogy félpályás az útzár. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, a Rákóczi híd felé lezárták a két külső sávot, sávelhúzással a két belső sáv járható, a Salgó-Tarjáni utcát pedig a Hungária körútnál zárták le, ezért az Asztalos Sándor út felől a Zsák utca lett, a 15. kerületben lezárták a Szerencs utcát, az Elem utca és a Pázmány Péter utca közt távhővezetékjavítás miatt, de dolgoznak a 3. kerületben a Bécsi úton is, befelé a Pomázi út előtt lezárták a külső sávot elektromos műépítés miatt. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Valóságos gyémánt volt Whitney Houston torkában. Ez volt az I'm Every Woman itt a Sláger FM-en, és önökön múlik, hogy mit hallgatunk meg még ma délután. 0630303095 a számunk. De mielőtt tovább mennénk az üzenetekkel, egy újabb programot szeretnék ajánlani, főként a gyerkőcöknek, hiszen ismét gyerkőc délutánt tartanak majd a Kerekerdő Parkban. A hónap elején volt már egy gyerkőc délután, úgyhogy most jön az ismétlés. Ezen a héten szerda délután az Aranyszamár Báb Színház érkezik a Farkas Barkas és a Róka Koma című előadással. A mese után pedig a gyerekek részt vehetnek egy kézműves foglalkozáson, ahol róka és farkas maszkot készíthetnek filcből maguknak, de lesz emellett arcfestés, ugrálóvár, sőt, ügyességi játékokkal is készülnek a szervezők, és a legjobb, hogy a program ingyenes. Itt a Sláger FM-en pedig a Kívánság műsor folytatódik. Születésnapomra szeretném nagyon kérni a Bombontól a Szorítsú úgy című számot. Nagyon szeretem és nagyon sajnálom, hogy ez történt Péterrel. Nagyon szépen köszönöm, ha hallhatom, küldöm mindenkinek nagyon nagy szeretettel, aki gondolt rám a jeles napon. Csaba írta ezt az üzenetet. Csaba, neked boldog születésnapot, és hát a Szorítsú úgy című dallal akkor Szolnoki Petire is emlékezünk. Megszakadt a szívünk hétvégén, amikor jött a hír. A Bombon egyik fele, Szolnoki Peti, az Égi Zenekarhoz igazolt. Csodálatos tehetséget és egy csodálatos embert veszítettünk el. Egyik utolsó dalával emlékezünk hát rá. Előtte viszont teljesül még Ditta kérése. Hello Kata, Nick Kershawtól a The Riddle-t lejátszanád a régi nyarak emlékére? Természetesen, Ditta. Íme a dal.

Bruno Mars-tól szólt az I Just Might itt a Sláger FM-en, és ez még a kívánság műsor, de már csak egy darra van időnk, hiszen mindjárt 8 óra lesz, úgyhogy jönnek a friss információk, de előtte még Gyuri kérése teljesül, aki a Magna Cum Laude Színezd újra című dalát küldi a lányának, Fanninak, aki idén nyáron fesztiválozik életében először. Hát, Fanni, akkor jó fesztiválozás neked, melyik fesztiválra mész? Azért arra még kíváncsi lennék, a Magna Cum Laude dala pedig már szól is, még a hírek előtt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mit adjunk Csabijéknak NASA ajándékba?
1: Az egyik szamuráj kardomat.
2: Nem már. NASA ajándékba?
1: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel. Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
3: Valami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
4: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
5: Még nem emlékszem.
4: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
6: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozótera,

0: pápát a Cövesznek. Letszoli a Cövesz helyett. Nézz utána letszoli.hu.
1: Székre állok.
2: A Sláger FM műsora.
3: Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
4: A kicsik pedig elmondják.
5: El tudjátok képzelni, ha felnőttek lesztek, akkor majd számokkal fogtok foglalkozni?
6: Gyerek akarok maradni.
5: Miért?
7: Helyes. Tök igazad van.
6: Azért, mert apa öreg, anya meg folyton ruhákat vásárol.
1: Székre állok.
3: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.
8: A reklám után.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Megszavazták a képviselők az alaptörvény 17. módosítását. Augusztus 3-án lejárnak a régi könyvformátum személyigazolványok. Felújítás miatt módosult a fehérvári úti villamos közlekedése. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés hétfő este a képviselők 139 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében tartózkodás nélkül elfogadta az alaptörvény 17. módosítását. A Fidesz-KDNP képviselői nem voltak jelen a szavazáson. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sulyak Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. A szavazás után rendkívüli sajtótájékoztató Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy ezzel az Orbán rendszer közjogi átalakítása kezdődött meg. Szeptember elejétől elindul egy átfogó, minden magyart érintő és lehetőleg minden magyart bevonó alkotmányozási folyamat. A kormányfő kijelentette, Sulyak Tamás köztársasági elnök a döntést követően vagy benyújtja még most a lemondását, vagy 5 napon belül aláírja ezt az alaptörvény módosítást, amelyen lehetővé válik a későbbiekben új államfő megválasztása. Sulyak Tamás elmozdítása után ideiglenesen Forstoffer Ágnes házelnök látja majd el az államfői jogköröket. Gulyás Gergely volt fideszes frakcióvezető lemondását Magyar Péter úgy kommentálta, hogy bárki is lesz az új frakcióvezető, Gulyás Gergelynél csak rosszabb lehet. Augusztus 3-án lejárnak a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok, ezért a belügyminisztérium arra kéri az érintetteket, hogy ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. A tárca szerint az érintettek többsége idős ember, akik közül sokan hosszú évek óta ugyanazt az okmányt használják, így előfordulhat, hogy nem értesültek a változásról. Mivel külön értesítést nem küldenek, kiemelten fontos a családtagok segítsége. Az új kártyaformátumú igazolvány bármely kormányablakban igényelhet. A 70 év felettiek számára díjmentesen. Mozgáskorlátozottak esetén mobil kormányablakos ügyintézés kérhető. A minisztérium hangsúlyozza, az időben elindított csere megkönnyíti a mindennapi ügyintézést. Szolgálatba álltak a MÁV első utas tájékoztatási készenléti járművei, amelyek célja, hogy rendkívüli forgalmi zavar esetén gyorsan a helyszínre érkezzenek és segítsék a forgalomirányítást és az utas tájékoztatást, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető hozzátette, Budapesten a BKK már régóta alkalmaz hasonló rendszert, és az osztrák vasúttársaság is így működik. A miniszter szerint országos készenléti flotta kiépítése indul, hogy a pótlóbuszok szervezése és az utasok informálása sokkal gördülékenyebb legyen. A vasúti közlekedésben az előregedett járműpark és az elmaradt beruházások miatt gyakoriak az üzemzavarok, amelyek során korábban sokszor összeomlott az operatív utas tájékoztatás. A mostani lépés ennek javítását szolgálja. Új részleget avattak fel a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában, ezzel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő arról beszélt, hogy az átadás után az új üzemben gyártják a Mercedes C-osztály elektromos változatát. A cél pedig az, hogy az évi 350 ezer autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 ezer munkavállalója legyen a társaságnak. Mától július 27-ig felújítják a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcai útátjárót, ezért több villamos közlekedése módosult. A 17-es, a 47-es, a 41-es, a 48-as, az 56-os, az 56-a és a 61-es járat útvonala változott. A 48-as és az 56-os nem közlekedik. Albert Falva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között 17-es jelzéssel pótló busz jár. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, az LGT dala ütött ki bennünket, ez volt a Box itt a Sláger FM-en. Nagyon kellemes estét kívánok önöknek, és hogyha lazíthatnak, hát akkor jó lazítást. Szoktak önök magukban beszélni? Nálunk rádiósoknál mondhatni ez szakmai ártalom, hiszen én is most éppen ülök itt egy stúdióban, és gyakorlatilag nincsen körülöttem senki, csak előttem egy mikrofon, viszont tudom, hogy önök ott vannak a készülék túloldalán, úgyhogy igazából nem magamban beszélek, hanem önökhöz beszélek, de bizony nagyon gyakran előfordul velem is, hogy otthon, amikor egyedül vagyok, különösen főzés közben, akkor trécselek magammal egy kicsit. No, ne nagy párbeszédekre gondoljanak, csupán arra, hogy tettem már bele sót, kóstoljuk csak meg. Nem, ebben még nincs só. Ilyesmi diskurzusokra gondoljanak. Na, hát a napokban megjelent egy cikk, amely arról szól, hogy ez teljesen normális viselkedés, úgyhogy senkinek nem kell megijednie, aki magában beszél olykor-olykor. A kutatókat egyébként már a 19. század vége óta foglalkoztatja, hogy miért beszélnek magukhoz az emberek. Azt már régen megfigyelték, hogy a gyerekeknél különösen gyakori jelenségről van szó, ami igazából még segíthet is, hiszen támogatja a nyelvi fejlődést, a figyelem fenntartását és a feladatok végrehajtását. De a legutóbbi kutatásokból az derül ki, hogy nálunk felnőtteknél szintén segít, ha magunkban beszélünk, például a motivációban, illetve tárgyak megtalálásában. Kiderült, hogy ha kimondjuk hangosan a keresett tárgy nevét, akkor valamiért könnyebben és gyorsabban megtaláljuk. De az önmagunkkal folytatott beszélgetés az érzelemszabályozásban is segíthet, sőt, ezáltal a gondolatainkat is könnyebben tudjuk összegezni, úgyhogy bátran beszélgessenek csak magukban, vagy akár velünk 0630303095. Most pedig itt a Sláger FM-en az Unisex dalával megyünk tovább. Jön a csoda az élet!

0: Ez volt a Tankcsap Dadala, az Ülj le mellém itt a Sláger FM-en. Önök pedig ébredjenek holnap reggel is Sporten Petrával és Somogyi Zolival, akik mellé ma reggel Marcali Laci csatlakozott harmadik műsorvezetőnek, akivel természetesen a lottó húzás kulisszatitkairól is beszélgettek.
1: Megragadva az alkalmat, hogy Marcali Laci ül itt velünk a stúdióban, akinek manapság már ugye semmi köze nincs a lottó sorsoláshoz, de régen.
2: Nézem, messziről.
1: De régen volt. Figyelj, nagyon fontos, hogy a szerződéset tiltja el, hogy ennyi táblatából bármiről is beszélj.
3: Hoztad magaddal?
2: Köszönöm a kérdést, gyorsan
3: átnézem. Apró betűs részeket?
2: Az mert... van, hogy tiltja, kivéve a Sláger FM-en.
3: Na, az jó. Meg...
2: Na, például ugye a lottónál nagyon sokan mondják, hogy így csalunk, úgy csalunk, vagy csaltunk, igen. Így melegítjük, úgy melegítjük, és...
3: Mármint mit melegítjük? Ezt én nem hallottam, mit melegítjük?
2: Hát, hogy a golyókat elvileg, igen, és hogy akkor elvileg a számhúzó, aztán. Nálunk igen. Csak jó, számhúzó télen, tudja, hogy melyiket kell kikapni, mert hogy ez egy kicsit melegebb. De hogy ilyen nincs, tehát hogy ez annyira abszurd az egész, meg...
1: Bocsáss meg, az előbb, amikor arról beszéltél, hogy a kertes házadban 30 fős kerti partit tartottál épp most néhány nappal ezelőtt, azért elgondolkodtam, lebuktam. Hogy hát azért akkor van ott mind a tejbe aprítani, szóval, hogy...
2: Igen, itt a hangsúly valószínűleg a péceli kertem van. Félreértés nélség gyönyörű, de hát azért, hogyha itt tudtunk volna valamit, hogy nem tudom, hogyan csalnak, ahogy sehogy, igen. Akkor már valószínűleg lehet, hogy kicsit nagyobb sátó lenne.
3: De miért merül fel szerinted az emberekben a csalás lehetősége?
2: Hát mert, hogy azt gondolja mindenki, hogy hát ez egy könnyű pénz, ez biztos, hogy valakinek megéri, hogy zsebre vágják, uh-huh. És az az igazság, hogy annyi ember van ott, annyi kamerával figyelik, tehát eleve a golyók le vannak zárva egy olyan páncélteremben, ahol csak akkor lehet oda bemenni bárkinek, ha ott egy közjegyző, aha. Aki egyébként az egészet végignézi.
1: Mert a közjegyzőt nem lehet lefizetni? Mondatja most a kisördög a bal vállamon, aztán az angyalka majd a jobb, az majd más mód.
2: Oké, ott a közjegyző, akit lefizetsz, ott van mellette még három technikus, ott van mellette még a stáb egyébként, ott van végig, amikor adás előtt, nem tudom, 5 perccel bepakolják a golyókat, ami szintén egy lezárt lát. Van, amit csak akkor nyitottak ki.
1: Bocsáss meg, tehát hogy oké. Okay. Tehát hogy erre most megint a kisördög. Azt mondja, hogy Zoli. 3 nappal a sorsolás előtt az éjszaka közepén, amikor nincs ott a közjegyző, nincs ott a technikus, valaki, akinek megvan a kulcsa, bemegy a páncélterembe, preparálja a golyók közül azt, amelyiket ki kell éppen húzni. Erről az egy ember tud, meg mondjuk másik kettő, aki be van avatva. Az összes többi, ha utána megjön a színjáték része, hogy 3 nappal később jön a közjegyző, fölvonul a teljes slep, kinyitják.
2: Mondom ezzel mi van. Van egy ilyen viasz pecs lezárt, ilyen kis magyarországos plombával aha. Is uh-huh. Lezárják. Tehát, hogyha bárki kinyitotta volna mondjuk a biztonsági őrök közül kedd éjszaka, igen. Akkor a következő közjegyző látta volna, hogy megsérült aha. A plomba.
1: Plombája is?
2: Nincs, mert ez ilyen nagyon egyedi aláírással, tehát ezt mind csekkolják, meg kamera van ott, meg tök megbízható. Tehát, hogy nehéz elképzelni.
3: Téged
2: sajnos.
3: Téged próbáltak valaha megvesztegetni?
2: Bárcsak!
3: Hogy valaki azt mondja, figyelj, Lacikám, adok ennyi pénzt, és akkor valahogy segíts,
2: de jó is lett volna. Nem, édesanyámat viszont, ugye Baj Éva, aki igen. Előttem sokáig vezette a 6-os lottósorsást, neki még halálos fenyegetése is volt.
3: Micsoda.
2: Aha, hogyha nem ne húzzák ki azt a 6 számot nem. Azon a szombati, akkor még szombaton Jézus volt a 6-os lottó. Ha nem húzzák ki, akkor bizony nem éli túl édesanyám a következő
3: ilyen?
2: Napot. Bizony. És akkor a szerencsejátékérték kirendelt mellé biztonsági őröket, olyan volt, mint a többin testőr.
3: Nem csodálom.
2: Mondta anyám, hogy figyeljetek azért ezt a Kevin Costner-szerű embert, ez nem jó, hogy bemegy előttem kiskolacházán a mosdóba. Igen. Tehát, hogy ezt el tud... Tehát, hogy és akkor utána tök jó fej szentendrei rendőrök lettek, akikkel végigbulizták az egész országot, amikor jártak. Szerencsére semmi nem történt. De hogy...
3: igen.
1: Tegyük félre a golyókat, mert hogy azóta nagyot fordult a világ, és most már ugye sokaknak inkább azzal kapcsolatban vannak mindenféle ilyen képzetei, hogy ma már, amikor nagyon sokszor ugye nem kihúzzák kézzel a golyót, a nagy helénke belesett a tehénke típusú gömbből, hanem ugye digitálisan zajlik az egész.
2: Hogy mármint sok géppel,
1: gépi sorsolás igen. Van, ugye azt mondják, hogy hát pontosan tudod a sorsolás pillanatában, hogy milyen számokat nem na. Fogadtak meg, vagy milyen számkombinációt, hiszen ugye egy számítógépes rendszer összegzi az egészet. Tehát lehet tudni, hogyha ezt az 5 számot húzzuk ki, akkor tutira nem lesz teli találatos. Hát mi garantálja azt, hogy egy jól megírt szoftverrel ne pont az az 5 szám jön neki, sajnos nincs teli találatos.
2: Várjál, most két dolgot is, ne haragudj, hogy ezt mondom, de keversz, tehát a fogalmakat. Tehát egyfelől ugye van a kézi sorsolás, amit már mondtam, számhúzó oda megy, vagy a műsorvezető az elmúlt években. A gépinél ott meg ilyen 3 grammos szivacslabdák, tehát tényleg nagyon-nagyon könnyű, ezt mindig mérik, hogy pont ugyanakkora legyen, és gyakorlatilag tényleg kettő porszívó motor van, az egyik fújja, a másik szívja. Tehát, hogyha ezt valaki befolyásolja, akkor az legyen mester, ez az egyik. A másik meg az, hogy tudják előre, vagy hogy mondjuk bármit is húznak ki, akkor is azt mondják, hogy volt 5-ös, vagy 6-os, vagy 7-es, és akkor van tegy talált. Na erre meg az van, hogy a sorsolás előtt 2 órával az összes szelvény adatát egy ilyen egyszerírható szoftverre vagy lemezre ráírják. Mind a két helyen, a Csalogány utcában meg a stúdióban is van egy-egy közjegyző. Mind a kettő egyszerírható lemezt elrakják. Megvan a sorsolás, mind a két helyszínen van 2-2 ember, akik írják be a számokat a sorsolással egy időben. Mind a két helyszínen kijönnek az eredmények. És amit a műsorban elmondanak, az még csak tájékoztató jellegű adat, mert ott még csak az egyik csapatnak az eredményét lehet látni. Aztán 2 órával később a két adatbázist összehasonlítják, és összehasonlítják az egyszerírható lemezen levő adatokkal. Na most, hogyha ebbe te bele tudsz nyúlni, tehát ez alsó hangon 6 ember, és ezek váltják egymást.
0: Hú, hát ez tényleg nem egyszerű megbundázni. Marad a remény, hogy egyszer csak Fortuna majd a kegyeibe fogad bennünket. No de itt a Sláger FM-en holnap reggel is gondoskodik a gondtalan ébredésről Porne Petra és Somogyi Zoli, úgyhogy indítsák velünk a napot reggel 6-kor. Most pedig Vastag Csaba Apa című megindító dalát hallgatjuk meg hamarosan, amit ugye a Sláger reggelben hallhattunk először 2 hete, de előtte szól az Azok a fiúktól az Angyalok a földre vágynak.

0: Mi vagyunk a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

0: Hevesi Tamás énekelt, ez volt a Szólj rám, ha hangosan énekelek itt a Sláger FM-en. Ma este 10 órakor ismét jelentkezik majd a Slágerkult Esmiller András műsora, és benne Galló Anita lesz a műsor egyik vendége, aki Dunaharaszti egyik legszebb kulturális helyszínéről, a Laffert Kúriáról mesél majd nekünk, amely több mint 300 éve része a város történetének. És hát nem csak magáról, az épületről, az intézményről mesél, de Baktai Ervin Indian Cowboy kiállításáról is, és a Kúria nyári programjairól. Egy picit belefüllelünk a beszélgetésbe.
1: Ugye a Laffert Kúria az ugye Dunaharaszti gyöngyszeme, és hogyha kicsi idejük van, akkor mindenképpen javaslok egy pár órás látogatást hozzánk, hiszen ugye állandó kiállításunk kapcsán is, illetve hogyha csak egy kávé mellé szeretnének leülni, egy csodálatos környezetben.
2: Az is belefér.
1: Így van.
2: Nálatok nem vagytok messze a pesti belvárostól sem.
1: Nem, tömegközlekedés is viszonylag egyszerű, hévvel vagy autóbusszal, tehát gyakorlatilag 25 perc alatt a Laffert Kúria előtt Budapestről el lehet jutni.
2: Mindig van állandó kiállítás?
1: Igen, nálatok? Igen. Hát az állandó kiállítás az ugye tavaly közel egy éve nyílt, ezt ugye a városunk szülöttje Baktai Ervin tiszteletére nyitottuk újra. Ugye ennek a kiállításnak ugye úgy érezzük, hogy ugye Dunaharasztin van a helye, hiszen ugye itt éppen a Laffert Kúria melletti épületben született a neves festőművész, orientalista művészet történész, és még sorolhatnám. És van egy kevéssé ismert oldala is, hiszen ugye ő egy indián törzset alapított, még 1931-ben.
2: Tehát még jóval Cseh Tamás előtt.
1: Jóval Cseh Tamás előtt, és ugye ők voltak a dunai indiánok, ők ugye nagy részt a Dunakanyarban, ugye több helyszínen tartották a nyári táboraikat, és ugye ebből a táborozásból rendkívül színes tárgyanyag maradt fent, ami ugye először ugye Kisoroszlyban nyílt meg, majd Dunaharasztira került. Ugye ennek a kiállításnak a meglétét ezt Lorenz Józsefnek köszönhetjük, aki szintén egy nagyon aktív és nagyon szívén viselte ugye a tábor sorsát, és ő őrizte meg, ő gyűjtötte ezeket a anyagokat össze.
2: Milyen jó tette.
1: Igen.
2: Hogy ezt az utókorra hagyta, azért egy komoly, pont ezen gondolkodtam, amíg vártalak ide a stúdióba, hogy hídépítő szerep a tiétek, itt a múltat kötitek össze a jelennel, úgy, hogy a jövőt is építitek közben.
1: Igen, és a híd az több szempontból kerül, nem csak a mi szempontunkból, hiszen ugye Baktai Ervin volt az, aki olyan kulturális hidakat épített, és távolságokat kötött össze, ami még így ebből a korból nézve is szinte hihetetlennek tűnik számomra mindenféleképpen. Ugye egyrészt ugye az indiai kultúra, az indiai filozófia, ugye másrészt pedig az amerikai őslakosoknak a szokásait egy pontba, mi most ott összesűrítettük ugye ebben a kiállításban.
2: Igen. Meddig látható napi szinten? Tehát minden hétköznap vagytok?
1: Mindig nyitva, vagy hétfőn zárva tartunk, de igen, kedtől péntekig mindenképpen nyitva vagyunk, de ugye a rendezvények alkalmával, ugye hétvégente nagyobb rendezvényekre, közösségi eseményekre szoktuk várni a látogatókat, és mindig fenntartom azt a lehetőséget, hogyha valaki valamilyen rendezvényre érkezik, és egy picikét jön előbb, vagy egy kicsikét marad tovább, akár éjszaka is tárlatvezetést tartok.
2: Komolyan? Na, tehát akkor erre is van lehetőség.
1: Így van, igen.
2: Te magad egyébként is tartasz ott állatvezetéseket?
1: Én is tartok állatvezetéseket, de van két állatvezetőnk, akik ugye a fiatalabb korosztályba tartoznak, ugye pont azért, hogy megcélozzuk a ifjabb korosztályt is, ugye az ő nyelvükön talán ők ugye egyszerűbben érik el őket, illetve ugye ők nagyon sok olyan közösségi programot szerveznek, ott is gyerekeknek, családoknak. Egyébként teljesen érdekes az a szokás is, ugye indult egy indián klub, ugye Bakta indián klub nálunk néhány hónappal ezelőtt, ami hát nagyon népszerű lett, ugye az indián kultúra jegyében, ugye minden egyes alkalommal, ez havonta vannak ilyen események.
0: Érdemes hát idén nyáron is ellátogatni Dunaharasztiba, Laffert kúriába, és ma este meghallgatni a teljes beszélgetést Esmiller Andrással és Galló Anitával a Slágerkultban. A műsor 10 órakor kezdődik majd, most pedig megyünk tovább az AD stúdió dalával, Szóle Páratlan páros. Ez csak

0: Sláger FM.
1: Minden, amit szeretünk.
2: A barog a tehetetlen, nem szeretem. Az éjség szekerén vicsorog a szerelem. Zenzetyögésben a kordély peremén. Vicsorog a zsákmány, lesz süktemegén.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Bújás Gergely lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Népszavazási kezdeményezés indult a december 24-i munkaszüneti nap érdekében. Idén is lesz országos ellenőrzése a görög vinnye forgalmazóknál. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Bújás Gergely lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson. Ezt az ellenzéki párt frakció vezetője jelentette be a Fidesz és a KDNP együttes frakció ülése után. A korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel mindössze 2 hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban. Aláírásgyűjtést indított december 24-e munkaszüneti nappal nyilvánítása érdekében a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A népszavazás kiírásához szeptember 4-éig 200 000 aláírást kell összegyűjteni, a KASZ ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjti a támogatásokat. Karácsony Gergely a Facebookon azt írta, ideje lenne végleg elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot. A főpolgármester szerint a látványosság súlyos környezeti terhelést, zajszennyezést és egészségügyi problémákat okoz, károsítja a városi élővilágot, a vadon élő és házi állatokat, valamint szennyezi a levegőt és a vizet. Úgy véli, a közpénznek is lenne jobb helye. Üdvözölte, hogy a kormány az ünnepi programot fényjátékkal, zenével és családi eseményekkel kívánja biztosítani, de kifogásolta, hogy a tűzijáték továbbra is szerepel a tervekben. Felidézte, több mint 230 000 írták alá azt a petíciót, amely a tűzijáték költségét inkább az aszály elleni védekezésre fordítaná, és a Duna vízállása is kihívást jelentett augusztus közepén. 5 közlekedési témában indít társadalmi egyeztetést a kormány, és ezek közül az elektromos rollerek szabályozásra kap elsőbséget, derül ki az RTL híradó riportjából. A közlekedési és beruházási minisztérium tájékoztatása szerint a hamarosan induló konzultáció több nemzetközi szabályozási és szankcionálási modellt is megvizsgál, miközben zajlik az új KRESZ kidolgozása, amelynek részeként felmerült az átlagsebesség mérés bevezetése a hazai autópályákon. A közlekedés biztonságjavítása a kabinet kiemelt célja. Dávid miniszter az országgyűlésben arról beszélt, hogy minden lehetséges lépést meg kell tenni a súlyos balesetek számának csökkentéséért. A büntetési tételek szigorítását Magyar Péter miniszterelnök is támogatja. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görög dinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusító helyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. A hazai első osztályú görögdínye kilónkénti termelői ára most a budapesti nagybani piacon 300-350 forint, az importdínye pedig 250-320 forint közötti áron cserél gazdát. Országszerte 19 városban várják az érdeklődőket az Orgonapont fesztivál koncertjei augusztus 3-a és 30-a között. A Filharmónia Magyarország összesen 24 programot szervez, amelyek Miskolctól Székesfehérvárig, Budapesten át Pécsig és Esztergomig kínálnak orgonás és kamarazenei élményeket. A budapesti Mátyás templomban is lesznek koncertek. Az idei év legnagyobb szenzációja José Cura és Szamosi Szabolcs közös turnéja, amely több nagyvárosban is látható lesz. A fesztivál kisebb települések és eljut, többek között Balatonboglárra, Tihanyba és Martfűre is. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Emlékszem, a 90-es évek végén ez a dal volt a kívánság műsorok egyik sztárja, a Tiltott Szerelem. Akkor Császár előd Alexával együtt énekelte. Ez az újabb verzió Nikával és Lotfi Begivel együtt készült. Ez pedig a Sláger FM, és benne muszáj mesélnem egy újabb jó hírről, ugyanis képzeljék, egy friss nemzetközi rangsor ismét az élre sorolta Budapestet, hiszen a magyar főváros gasztronómiája is Európa legjobbjai közé tartozik. Ugye a város lenyűgöző építészete, a fürdők, a pezsgő, kulturális élet mind-mind olyan dolog, ami ide csalogatja hozzánk a turistákat, de ebből a kutatásból az is kiderült, hogy az ételeink is elvarázsolják a hozzánk érkezőket. A lista összeállításakor nem csak azt vizsgálták, hogy egy városban hány jó étterem működik, hanem fontos szempont volt a Michelin ajánlások száma, a helyi specialitások sokszínűsége, a főző tanfolyamok és a gasztrotúrák kínálata is. Ugyanakkor azt is figyelembe vették, hogy milyen hírnévnek örvend az adott város a nemzetközi gasztronómiai életben. Ez alapján Budapest a lista 9. helyét foglalja el. Az első helyen egyébként Róma áll, amelyet Velence és Nápoly követ, tehát Olaszország van a csúcson, de a legjobb 5-be Isztambul és Párizs is bekerült. Na hát legyünk büszkék a magyar gasztronómiára, és itt a Sláger FM-en pedig büszkék vagyunk a hazai előadókra, például a Tátrai Bendre. Már is tőlük szól a hajnali szél.

Ez volt a Honeybees dala, a Bódottá, itt a Sláger FM-en, és már is megnézzük, hogy hogy alakul a hét időjárása. No, hát a helyzet az, hogy kicsit változékony lesz az idő, de nagy időjárásbeli fordulatokra azért nem kell számítanunk, bár két hidegfront is érkezik, de ezek most gyengécskék lesznek. Holnap napsütéses meleg időben lesz részünk, a nap legmelegebb óráiban 33-34 fok várható, és egész nap felhőtlen lesz fölöttünk az ég, az esti órákban kezdenek majd összezárni fölöttünk a gomolyok, és éjjel jöhet csapadék, és maradnak is fölöttünk a felhők, úgyhogy a szerdánk alapvetően felhős ég alatt telik majd, úgyhogy akkor szükség lesz az esernyőkre, de akkor is meleg lesz, 31-32 fokot várhatunk a hét közepén. Szóval holnapra napszemüveg, holnap utára pedig esernyő, így készüljenek. Én pedig készültem önöknek egy szuper dallal, aminek a Sláger reggelben volt a premiere. Múlt héten Gudics Máté érkezik, és az Égetem, előtte viszont a Republiktól szól, az Engedj közel.

0: Ez volt Freddy naplója, itt a Sláger FM-en, én pedig Kiskata vagyok, és remélem, hogy holnap reggel is együtt ébrednek majd Porden Petrával és Somogyi Zolival, akik minden napra valamilyen izgalmas témával készülnek nekünk. Múlt héten például egyik nap Trokán Nórával is beszélgettek, mégpedig annak apropóján, hogy egy új felmérésben ő lett a legvonzóbb híresség.
1: Egy játékos felmérésben arra keresték a választ, hogy a társkeresők szerint kik Magyarország legvonzóbb női hírességei. És hát kérem szépen, a harmadik és második helyekre Dobó Katát és Jakabó Zsuzsanát maga mögé utasítva az első helyen Trokán Nóra végzett, akinek szép jó reggelt kívánunk.
0: Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Mi a fanfárt kapott?
0: Ugye? Úgy érezhetted magad, mint hogyha Shrekben lennél. Kb. Ott volt utoljára én, amikor az... Hát gratulálunk, Nóra, abszolút megérdemelt ez a győzelem.
2: Hát, köszönöm szépen.
1: Igen, én csak ennyit tudok hozzáfűzni. Igen, igen. Igazából,
2: mit kezdeni, ez egy olyan dolog, amiről igazából nem nagyon, hát hogy mondjam.
0: Tehát az ember.
1: Igen. Te zavarban vagy egy kicsit, én úgy hallom, és ez nekem egyébként, meg kell, hogy mondjam, most komolyra fordítva a szót, hogy roppant szimpatikus, mert én hiszek abban, hogy az tud igazán szép lenni, aki nem akar minden áron szép
0: így
1: lenni.
0: Így van, pontosabb.
2: Hát én olyannyira zavarban vagyok ettől, hogy például tegnap pont voltunk valahol, ahol anyukám ezt belett valakinek elkezdte mesélni, és kérdezte, hogy mi is volt ez, hogy is volt ez, és akkor így lecsavartam, hogy mondom,
1: mondd
2: már be.
0: Nem akarsz erről beszélni.
2: Érdekel. És akkor igazából igen, szóval, hogy én ezzel így nem szeretek foglalkozni, és aztán meg tudunk beszélni róla, pláne nem, nyilván meg tisztelő, meg nagyon kedves, meg tök jó érzés persze, de ez így, na, szóval így pláne társaságban.
0: Hogyne, igen.
1: Mi sem ezen akartunk ám lovagolni, de arra viszont őszintén kíváncsi lennek, hogy például szerinted min múlik a... Például a nőiesség, tehát nem is a szépséget, hanem a nőiességet keresünk, akkor ez alapvetően az elegancia az, ami kell hozzá, vagy egyfajta kisugárzás, vagy pont a természetesség, az őszinte jelenlét. Szóval mitől lesz valaki nőies számodra?
2: Hát minden, amit most például a felsőről teszélyt, fontos. És nem tudom a kulcsát, nem tudom ennek a titkát, az biztos, hogy... Ez biztos, hogy tudom, hogy amikor látok egy nőt, aki magával harmonikus és rendben aha. van, és elfogadja magát, szereti magát, az biztos, hogy sugárzik, és az biztos, hogy egy vonzalmat ébreszt a másik emberben. Tehát, hogy ez teljesen független attól, hogy mik a fizikai adottságai.
0: Olyan érdekes, mert ugye mindig azt mondják, hogy az, hogy vonzó valaki, ez nem feltétlenül arról szól, hogy valaki szép. Barbara Streisandot tudom ide hozni nektek példaként. Én őt gyönyörűnek látom, és nagyon sokan velünk igen. együtt, mert a tehetsége, ahogy ő a színpadi jelenléte, vagy ahogy a filmekben szerepel, igen. egészen lehengerlő, és közben meg nagyon sokan mondták, hogy nem is értik ezt, mert hogy ő nem egy szép nő. Hát nem kell mindenkinek szépnek lenni, a vonzalom az nem erről szól, vagy az, hogy valaki
2: vonzó. Olyan van, aki pedig tökéletes adottságokra rendelkezik,
0: és mégsem.
2: Teljesen érdektelen.
0: Igen, szóval, pontosan.
2: Szóval ez nagyon nagy százalékban belső, és van, amikor nyilván találkozik, például én azt gondolom, hogy nagyon jól esik, hogy én vagyok az elsőjén, de én azt gondolom, hogy a Parvin Barbie biztos, hogy nálam első helyen lenne, mert ő például az a kombó, aki egy tökéletes arccal rendelkezik, viszont van egy olyan személyisége hozzá, ami meg az égbe emeli ezt az egyet-kettőt így. Tehát, hogy de például a tehetség is nagyon tud ahogy mondjátok, szépíteni. Tehát, hogyha van egy olyan férfi mondjuk, aki nem a Brad Pitt, de éppen mondjuk észre nem vennéd, ahogy ül a nem tudom, a sarkon, de fölmegy a színpadra, és azt mondta, hogy Jézus Mária, hogy ki ez az ember, szóval, hogy
1: a jelenlét, amiről beszélsz, hogy van egy jelenlét.
2: Igen,
1: és pont ezért én azt vettem észre magamon, hogy például minél inkább próbálja magát előtérbe tolni egy nő, én annál kevésbé tudom szépnek látni. Tehát minél inkább szépnek akar mutatkozni, és mindent megtesz, és megy, annál kevésbé. És én azt a fajta discreet bájt tudom szeretni. Például most a Sandra Bullock jutott még eszembe, amikor a Barbara Streisandot mondtad, hogy most ha igazából megnézzük, akkor ő sem feltétlenül az a fajta modell alkat, de hogy van benne valami olyan kedvesség, egy olyan természetes báj és kisugárzás, amitől én őt nagyon cukinak vagy szépnek látom.
2: Igen. Hát amit mondtál, az az erőszak, vagy hogy nem erőszak, csak hogy valaki tolja magát, és az pont annak a hiánya, hogy valakinek önbizalma van. Érted? Aha. Szóval, hogyha nincsen, és nincs magával nem elégedett, akkor tolja magát valaki nagyon, hiszen kell a visszaigazolás, hogy valóban valamilyen vagy szép, és ez sajnos nagyon hamar kiderül meg érezhető, és ez egy kicsit visszataszítás szó emberben.
1: Te maradj meg ilyennek, amilyen vagy.
2: Köszönöm.
0: Okay. Nóra, nagyon köszönjük, hogy beszélgethettünk veled, és szép napot kívánunk.
1: És még egyszer gratulálunk a legszebb, a legvonzóbb, bocsánat, a legvonzóbb magyar nőnek, Trokán
0: Oszlának. Szia! Szép napot, szia, szia!
3: Trokán Nórával beszélgetett hát Porlán Petra és Somogyi Zoli, akik holnap reggel is ébresztenek majd bennünket, én pedig az este hangulatáról gondoskodom, most éppen a Soho Party dalával. Jön az éjjel, soha nem érhet vég.

Hát igen, a nők bizony olykor-olykor föladják a férfiaknak a leckét. Ez volt a KFT dala, az Elizabeth itt a Sláger FM-en, és én ezzel a dallal mára meg is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és elbúcsúzom, kívánva további kellemes és tartalmas rádiózást, hiszen a hírek után érkezik majd Esmiller András és indul a Slágerkult, velem pedig legközelebb szerdán délután 4-kor találkozhatnak. Holnap Karakas Balázs kíséri majd önöket haza munka után. Most pedig még szól a Groove House, ha újra látom című dala, aztán jönnek a hírek. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra!

0: térségén enyhe a szúnyogártalom. Jellemzően az inváziós fajok főként az ázsiai tigris szúnyog okoz gondot, amely a ház körüli kisebb vizekben fejlődik. A következő napokban 5 településen lesz földi kémiai gyérítés. Baks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény belterületén. Megújul a posztoperatív osztály a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben, így korszerűbb környezet várja majd a műtéten átesett gyermekeket. Amint egy 196 négyzetméteres D-épület első emeletén működő részleg továbbra is szubintenzív ellátást biztosít majd, ahol 7 új, teljes infrastruktúrával rendelkező betegellátó helyet alakítanak ki, valamint 6 ágyas kórterem, 1 ágyas elkülönítő, szülői tartózkodó és több kiszolgáló helyiség is megújul, a munkálatok a működő kórházhoz igazodva zajlanak. Egyre több szó esik arról, hogy a túlzott mértékű napozás veszélyes. Strandolás közben fontos erre figyelni, hiszen a vízben hűsölve szinte észre sem lehet venni, mennyi időt töltünk a szikrázó napon. Ráadásul napközben az erős UV-sugárzás is káros hatással lehet a bőrünkre. A Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT felelősséget érezve vendégeik egészségért ingyenes bőrgyógyászati szűrővizsgálatokat szerveznek a strandszezonban. A Paskár fürdőben például július 25-én, a Pest-Erzsébeti fürdőben pedig augusztus 29-én. A nyár a fesztiválok és szabadtéri programok időszaka. A szórakozás mellett azonban fontos, hogy odafigyeljünk saját és mások biztonságára is. Dr. Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának vezetője ad néhány jó tanácsot, amelyeket betartva biztonságos lehet a bulizás.
1: Hogyha valaki egyszerre akar minden élményhez hozzáférni, és egy kicsit túltolja az alkoholt, akkor viszont belesodródhat olyan problémákba, amire egyébként nem fölkészítve, és egyébként meg lehet, hogy tönkreteszi az egész fesztiválozást. Szerintem elég fontos az például az, hogy a telefon mindig legyen annyira feltöltve, hogy segítséget tudjon kérni, és azért én azt gondolom, hogy a szülőknek is időnként életjelet kell adni. Amikor a fiatalok egy kicsit túltolják a hangulatos világot, akkor hajlamosak arra, hogy a vízben kössenek ki valamilyen formában. Sokszor okoz problémát a sekélyvízbe való ugrás. Felhívnám a figyelmet, hogy fiatalok ne egyedül bulizzanak, mindig megbízható társaságban legyenek. Ami még veszélyhelyzetet jelent, ezek az új típusú ízesített dohánytermékek, amelyek egyébként illegálisak Magyarországon. Ugye színes, szagos, de az a rossz hírem van, hogy ártalmas.
0: A szakértő szerint ezek az egyszerű dolgok betartása segítenek megelőzni a leggyakoribb veszélyhelyzeteket, és biztonságosabbá teszik a fesztiválozást. Lezárult a felvételi ügyintézés legfontosabb szakasza, így a végzősök már csak a július 23-i ponthatár hirdetésre várnak, melyek este 8 órakor jelennek meg a felvi.hu-n. A nagy napot idén is országszerte pontott partik kísérik, Budapesten azonban új helyszínen rendezik meg az eseményt, idén az ELTE Lágymányosi kampuszán, a déli tömbelőtti téren várják a fiatalokat délután 4 órától, zenével, programokkal és hajnalig tartó bulival. Vidéken a Pécsi Tudomány Egyetem, természetesen Pécsen, a Széchenyi téren várja a leendő és jelenlegi hallgatókat este 6 és 10 óra között. A Nyíregyházi Egyetem immár harmadszor a Sóstó kempingbe várja a fiatalokat, míg a Pannon Egyetem a Gyárkert Kultúrparkban tartja a popot. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, mindig nagy öröm, amikor megtelik a stúdió vendégekkel, most többen vagyunk szerencsére, nem csak ketten árválkodunk itt a hallgatók előtt az éterben. Balázs Lajost és Szabó Nortont köszöntöm nagy szeretettel, örülök nektek. Mi még így nem találkoztunk sem az életben, sem az éterben, de szólóban se találkoztunk, úgyhogy örülök a találkozásnak mindenképp. Milyen a lelki állapot most, mert van, lesz egy nagyon különleges esemény.
2: Köszi szépen a meghívást. Hát. Nyilván izgatottak vagyunk. Egyrészt, hogy itt beszélgethetünk, másrészt pedig azért ez egy különleges koncertélmény lesz majd a Sváfügyi Csillagvizsgálóban, és hát gondolom a zenekar főleg, de mi is a Csillagvizsgáló részére
1: megkészülünk. Mindjárt mondjuk akkor a titulusokat is, csak jó, hogy tudják. Itt van a régi kedves barátaink, a Keith Floyding zenekar menedzsere.
3: Sziasztok, így van, köszönöm szépen.
1: Még nem találkoztunk.
3: Nem találkoztunk.
1: A zenekarral már igen, veled még nem. És hát mi a titulus?
2: Csillagász.
1: Norton. Csillagász, azt hittem, hogy van, azt tudtam, oké.
2: Sváfegyi Csillagvizsgálónak a csillagász.
1: Szívből gratulálok. És miért jó, hogy ott lesz a koncert is. Tehát egybe kötve a kettő, ilyen gyakran van nálatok?
2: Szoktak nálunk lenni koncertek, tehát hogy egyre népszerűbb helyszín. Mostanában például a nyáron kertmozi vetítéseink is vannak, és akkor legutóbb az IT volt, lesz majd az Interstellar, tehát mindig valami csillagászati.
1: Mi a befogadó képesség?
2: Körülbelül 200-300 ember kényelmesen elfér a rétünkön.
1: Ez viszonylag intimebb.
2: Vannak nagyobb eseményeink, ahol akár 500-600 ember is megfordul a kertben.
3: És most egy ilyesmit tervezünk.
1: Az 5-600-asat.
3: Így van.
1: Oké, hát a Keith Floyding egy népszerű zenekar.
3: Így van.
1: A Várkert bazártól kezdve mindent megtöltöttek
3: itt. Igen.
1: Folyamatosan. Kitől a felkérés az a Schwab-hegyi?
3: Én kerestem meg a zenekart, jó magam vagyok az ötletgazda, ezért is jöttem én most beszélni erről, és nem hagytam ezt a csemegét meg a zenészeknek.
1: Szuper.
3: Akik most a Balaton partján vagy valahol külföldön érzik jól magukat, ezúttal is üdvözlöm őket.
1: Készülnek a bulira július 24.
3: Így van, fel kell töltődni a kreatív energiákkal. És régóta keresi a zenekar ezeket az exkluzív koncerthelyszíneket, mint amilyen volt egyébként a Akvinkumi amfiteátrum, a Polgárvárosi amfiteátrumban voltunk, egy óriási koncertfellépéssel, ugye itt próbáltunk a 1972-es Pompei koncertet megidézni. Itt most nincsen történelmi hagyománya ennek a koncertnek, tehát ugye a Pink Floyd az nem kifejezetten lépett fel egy csillagvizsgáló közelében, de tematikájában viszont igenis így a 60-as, 70-es években a Dark Side of the Moon-t elég csak megemlíteni, vagy pedig a 60-as évek végén ezt a space rock típusú műfajt, amit ők csináltak. Ezeknek egyértelmű és visszatérő tematikája volt az utazás, az űrutazás, a csillagok, és így jött igazából az ötlet, ráírtam a Sváb-hegyi Csillagvizsgáló kiváló csapatára, akik kapva kaptak az alkalmon, és egy ilyen 50-50 alapon szervezzük meg ezt az eseményt. Én igyekszem nem csak koncertnek hívni, mert
1: ügy? 50... Ez egy ügy?
3: Hát egy jó ügy egyébként, majd erre is kitérünk később, mert hogy 7 órától 9 óráig egy 2 órás Keith Floyding koncert lesz, 9 órától 11 óráig, a szuper sötétben pedig Nortonék fognak egy szuper bemutatót tartani, így a csillagászatról, a csillagokról, erről majd beszélő részletesebben.
1: Csak mondom a hallgatóknak, hogy a két úriembert úgy képzeljék el, hogy az egyikük Keith Floyding pólóban van, a másik pedig így jutsz el a csillagokig feliratú pólóban. Stílusosan.
2: Mindenkinek saját maga felé hajlik egy kicsikét a kéz.
1: Majd az adást promotáló fotónál úgy is látják a posztnál.
3: Igyekszünk.
1: Szóval hogyan jutunk el Norton a csillagokig?
2: Szükség van egy távcsőre hozzá, bár egyébként nem feltétlenül, tehát a részre kifeküdve csillagokat nézni, az szerintem mindenkinek egy olyan élmény, ami ha még nem csinálta, akkor tessék beszerezni ebből az élményből, tehát hogy ez egy önmagában fantasztikus. A zene után, amikor már kellően sötét lesz, 9 óra után indul majd a csillagászati program nálunk a Svábhegyi Csillagvizsgálóban. A nagy kupolából az ország legnagyobb bemutató távcsöveivel nézhetnek emberek mindenféle izgalmas objektumokat, azokkal a távcsövekkel, amiket 60-70 évvel ezelőtt még komoly tudományra használtak. Most már Budapest fényszennyezése ezt nem engedi meg, bemutatásokra viszont ideális, és a kert is tele lesz mindenféle kisebb, vagy nagyobb kis távcsövekkel, amikkel gömbhalmazokat, nyílt halmazokat, planetáris ködöket, tehát csillagoknak a haláltusáját, sőt az estének az elején még a Vénusz bolygót is el tudjuk kapni, és hát ha már Pink Floyd és itt a Dark Side of the Moon előjött, szép holdas éjszakánk lesz, tehát az épületünknek a tetejéről a holdat, dagadó félben lévő holdat is meg fogjuk nézni.
1: Hát azért kérdezek ilyet, mert gondolom nem minden nap nézünk bele a hallgatókkal távcsövekbe. Szóval van nekünk bármifajta elképzelésünk azoknak, akik még nem néztek ebbe bele, hogy ott mit látunk? Tehát abszolút nem azt, amit szabad szemmel.
2: Teljesen más, mint szabad szemmel, de nem is a Hubble űrtávcsőre kell számítani. Aha. Tehát, hogy ez néha szokott jönni, hogy valaki arra számít, hogy az otthoni háttérképét fogja megnézni nálunk a távcsőben, tehát aha, nem ez az élmény. Nyilván egy kicsikét visszafogottabb, viszont saját. Tehát az a foton, ami kihúny az embernek a retináján, miután távcsőben nézett, az az övé, az senki más nem látja. Tehát amikor az égboltra felnézünk, távcsővel, szabad szemmel, az egy kapcsolódás köztünk, és a, bocsánat, hogy ilyen nagy szavakat használunk, de így az univerzum között. Uh-huh. Tehát annak van egy belsőséges része. Nem árulott nagy zsákba macskát, a hold szokott lenni a legnagyobb sláger. Tehát mutathatunk mi akármilyen csicsa galaxist, meg bármilyen csillaghalmazt, azért a holdnak a kráterei, amit tényleg lát az ember, hogy hegyek, völgyek, apró mélyedések, nagyobb becsapódási kráterek díszítik a holdnak a felszínét, azon a legmogorvább, mufurcabb látogató is elmosolyozik, és egy hűha élményt az szokott adni.
1: Na, már csak ezért is érdemes. Kedves hallgatóink, itt azért sok kuriózum lesz.
3: Így van.
1: Szempontból. A zenekar is külön készül?
3: Abszolút mértékben, és igyekszünk rezonálni erre a helyszínre, illetve erre a tematikára, tehát nem titok, hogy a Dark Side of the Moon-t azt elejétől a végéig eljátsza a zenekar. Ez körülbelül ugyanaz a párhuzam, amit Norton is említett, hogy bárki, aki zenét hallgat, az a Dark Side of the Moon-ra szinte soha nem mond nemet, tehát hogy ez egy olyan 42,5 perc hosszúságú élmény, aminek eleje, közepe, vége van, és a 5 évestől a 90 évesig mindenki megtalálja benne magára számára azt a mondani valót, amivel úgymond őt ezt szórakoztatja. Úgyhogy, és a Dark Side of the Moon-on kívül természetesen mindig készülünk csemegékkel, most is lesz csemege, és ezek mindegyik valamilyen úton módon kapcsolódni fog. Vagy az csillagokhoz, vagy az űrutazáshoz, vagy ehhez a gyönyörű tudományhoz, amit csillagászatnak hívunk.
1: Na tényleg ez a tudomány, ez mivel szippantja be az embereket? A rejtélyességével?
2: Szerintem nagyon sok mindennel. Igen, nyilván benne van a kicsikét ez a rejtély. Ugye a csillagászat az, amit mindenkit érdekel, de senki sem érti. Tehát, hogy van benne egy
1: na
2: ilyen
1: de a csillagász már érti? Most
2: a csillagász szeretné sokkal jobban érteni, mint a hétköznapi emberek. Hogyha értenénk, akkor nem lenne munkánk. Tehát, hogy szerencsére azért minden egyes válasz, az felvet még 20-30 kérdést. Aha. Tehát ezek mindig megmaradnak, és mindig meg lesz nekünk is a rejtélyessége. A csillagászok is szerelemből csinálják ezt, tehát, hogy ez egy olyan elhivatottság, ami nagyon szép, és emiatt közeli. Én azt szoktam mondani, hogy aki azt gondolja, hogy a csillagászat unalmas, az még nem nézett távcsőbe. Tehát az kell. Mindenkinek az életében egyszer távcsőbe kell nézni. Ha csak a holdat nézi meg, már az is egy hatalmas élmény, de a Szaturnusznak a gyűrűi, a Jupiternek a holdjai, a hozzánk legközelebbi galaxis az Androméda, ezek távcsőben elragadó élmények. A szószoros értelmében viszi magával az embert is. Még. Ha ehhez társul az, hogy egyébként ott van a távcső mellett egy szakavatott ember, és bármilyen kérdést fel tudok neki tenni, mert ugye a Svábhegyi Csillagvizsgálóban nem csak az lesz, hogy ott vannak a réten a távcsők, és hajrá, hanem minden egyes távcső mellett lesz csillagász, és bármilyen kérdést szívesen fogadnak, csillagászathoz legyen valami köze, ez az egyetlen megkötés, de azon belül tényleg akármire szívesen válaszolunk.
1: Na de most ugye ott sok Keep Floyding vagy Pink Floyd rajongó lesz aznap este, akik valószínűleg egy értelmiségi társaság, ugye? Én ezt már kérdeztem egy párszor a zenekari tagoktól, hogy mennyire kell érteni.
3: Abszolút. A Pink Floydnak a zenéje és a Keep Floydingnek a zenéje is abszolút a rétegekről és a kommunikációról beszél. Pont erről beszélgettünk Nortonnal ide a stúdióba jövet, hogy mi számunkra a zenében az, amit keresünk, mi az, amit bármelyik műfajban tudunk megtalálni, és én magam részéről azt mondtam, hogy amikor kommunikálnak egymással a zenészek. Tehát amikor a dobos nem csak a ritmust adja, hanem ő is egy dallamot is játszik, ami rezonál a basszus témára, a basszus téma szorgosan követi, amit a billentyűs csinál, a billentyűs pedig nagyon figyeli, hogy mit csinál a szólógitáros, és ezek hogyan kommunikálnak egymással. Ugye körülbelül ezzel a mondattal definiáltuk a Pink Floydot, és a négy tagnak a különböző ilyen szinergiáit, és ettől lesz szerintem egy zene igazán különleges. Én magam részéről műfajtól függetlenül ezt keresem a zenében. És ez egy spirituális élmény, egy olyasmi spirituális élmény, mint belenézni egy ilyen szuper távcsőbe, és elveszni az univerzumnak a mélységébe. Tehát, hogy ez egy kiváló alkalom lesz arra, hogy az emberek lefeküdjenek egy csillagvizsgáló mellett, nézzék a csillagos eget, hallgassák a Pink Floydnak a zenéjét, majd pedig utána meg is tudják nézni ezeket a csillagokat.
1: Jól mondja Lajos, ugye, hogy el kell veszni a részletekben. El fogunk veszni?
2: Remélem.
1: Távcsövekkel, vagy távcső nélkül is el lehet veszni?
2: Távcső nélkül is, tehát nekem az egyik kedvenc tevékenységem nyáron az kifeküdni a rétre. Kicsikét távolabb a városoktól.
1: De te tudod is, hogy mit nézel.
2: Nem kell ahhoz, hogy az ember felnézen az égre és csodálja, hogy mennyire gyönyörű az ég, ahhoz nem kell érteni az asztrofizikát szerintem. Tehát a hortobágyi pásztorok, ahogyan évszázadokon keresztül mesélték a történéseket, hát ők azt látták, hogy pislákol egy csillag, és köré szőtték a részegember történetét. Ez tényleg fenn van egy magyar csillagkép. Az igen, a kocsma és a részegember ott van egymás mellett. Én tudom azt, hogy az valójában egy pulzáló, változó csillag, aminek a belsejében mindenféle izgalmas magfúzió zajlik, és emiatt változtatja a fényét. De ennek az értése nélkül is gyönyörű az ég. Most pedig ott vannak azok a szakemberek, akik pedig mellé tudják rakni, úgyhogy ez egy audiovizuális élmény, és egy szellemi egy élményt is tud adni abszolút a csillagvizsgáló szerintem ezen az estén.
3: És ugyanígy a Pink Floyd zenéjét sem muszáj minden utolsó léjeréig, utolsó szövegéig megérteni, sokkal fontosabb az az érzés, amit kivált az emberből. Hogy az én 7 éves kisfiamból is most a Time elején csengő-bongó órák és harangok kongása és kattogása, ez most egy óriási.
1: Így van.
3: Ahogy engem is megérintett körülbelül 40 évvel ezelőtt, és ez az az élmény, amit szeretnénk
1: hát mérni. Jó, hogy kortalan az egész.
3: Így van.
1: Június 24-e.
2: Pontosan.
1: Az időpont. Az is egy különlegesség, most megint a Keep Floydinghoz visszatérve, hogy lejátszatok egy komplett albumot. De ez úgy megy egyébként, hogy egymás után, ahogy a lemezen szerepeltek a dalok?
3: Így van.
1: Ahogy a lemezen ilyet szerepelnek. Ilyet nem nagyon csinálnak, ugye?
3: Hát ma már végképp, mert ma már talán nagy nemezekről is nehéz beszélni, de hát itt ugye még azért a 70-es évek közepéről van szó, 70-es évek eleje közepe, ahol mindenki nagy lemezeket csinált és próbált nagy ívű gondolatokat letenni arra a bakelit lemez által biztosított 20-valahány percnyi tematikában. Ma már ugye ilyen 10 másodpercnél tartunk, pont erről is beszélgettünk, amíg az emberi figyelem fenntartható, de azért ez nem annyira teljes mértékben egyértelmű.
1: Na, mint ahogy az sem egyértelmű, amit most fogok kérdezni Nortontól, mert nem minden nap van itt csillagász a stúdióban. Bocs a kérdésért, hát kérlek. Azokat képviselem, akik azért mérehatóan nem foglalkoztunk eddig a témával. Amit esténként láttunk az égen, az a nagyon-nagyon fényesen csillogó valami, ez micsoda?
2: A Vénusz.
1: Ja, az biztos?
2: Hát a Vénusz bolygót lehet mostanában szépen látni, gyakran kérdezik tőlünk, és egyébként fogjuk is mutatni majd 24-én este.
1: Közelebbre.
2: Tehát lemegy a koncert, és utána több távcső is kifejezetten a Vénusz bolygót fogja nézni, ugye esthajnal csillagnak hívja őt a népi nyelv, a második bolygó naptól, és azért ilyen iszonyatosan fényes, mert egyrészt közel van hozzánk, néhány százmillió kilométer, tehát hogy amikor közel, a csillagász ilyen számokkal dobálózik, amikor közel, meg fiatal, hasonlók, de itt van hozzánk nagyon közel, világítja őt a nap, és gyakorlatilag az egész bolygót beborítja egy hatalmas felhőzet, ami veri vissza a fényt. Mint amikor télen a hóról sziporkázik fel a fény, és fényes a fehér talaj, ugyanígy a Vénusznak a felhő rétegei verik vissza nekünk a fényt, és ezekben a hetekben, hónapokban gyönyörű szépen látszik. Távcsőben pedig nem csak a fényessége az, ami izgalmas, hanem hogy fázisa van a Vénusznak, mint a Holdnak. Holdnak is van új hold, meg kifli hold, fél hold, teli hold. A Vénusz ugyanezt csinálja. Amikor a nap túloldalán van, akkor látjuk az egész képét. Amikor bejön a Föld meg a nap közé, akkor csak nagyon keveset látunk belőle. Cserébe közel van, tehát nagyobb. És ugye a Vénusz bolygót, ha az ember nem csak egy éjszakán keresztül nézi a koncert után, hanem heteken, hónapokon keresztül, akár egy otthoni nagyobb madárnéző binokulárral, akkor azt fogja látni, hogy ötszörösére nő a bolygónak a mérete, miközben elfogy. És ezt néhány hónap alatt végig lehet nézni. Most pont ezekben a hetekben, a hónapokban vagyunk, úgyhogy ha bármikor a közeljövőben az ember kinéz az ég alá, most ment le a nap, még nyugat felé pirkar, és van ott egy nagyon fényes valami, az a Vénusz bolygó.
1: Na, legalább most ezt is tudjuk, köszönöm, hogy elmondtad. Te egyébként mit hallgatsz szabad idődben, amikor éppen nem csillagászkodsz?
2: Eléggé szerteágazó, én nagyon szeretem a 50-es, 60-as éveknek a brit, illetve amerikai rockzenéjét, tehát, hogy hatalmas Beatles rajongó vagyok például. Na. Itt beszélgettünk pont adáskezdés előtt, hogy az LGT az nekem egy ősélményem a zenével kapcsolatban, de ugyanennyire szeretem egyébként.
1: Fiatalkorod ellenére?
2: Szerencsére jól szocializáltak engem a családban, de nagyon szeretem egyébként a mai könnyű zenét is egyébként. Nagyon sok mai magyar könnyű zenét hallgatok. Tényleg mindenfelé.
1: De Pink Floydot hallgattál?
2: Igen. Igen, nekem a nagyapám mutatta be a Pink Floydot, és mi hallgattuk végig a
1: Dark Side
2: of the Moon. Most nemrég kapott a papa egy bakelit lejátszót, és rajta is van ott van a Dark Side of the Moon például.
1: Na, hát akkor Lajos, meg muszáj megkérdezem arról, hogy ő mennyit csillagászkodott eddig, vagy mennyit képlelted az eget?
3: Hát van itt a stúdió ajtaján, ültünk le és beszéltük meg, hogy mik a kedvenc csillagászattal kapcsolatos könyveink. Abszolút hobbi szinten csak olvasgattam én is most itt az utóbbi időknek a legjobb Carl Sagan nak a könyvét, a Andy Weirnek a könyveit, és hát
1: ezek meg voltak.
3: Kiderült, hogy van kapcsolódási pontunk Nortonnal, így van, mert nagyon kíváncsi voltam rá, hogy egy csillagásznak, akinek tényleg, aki fizika szakot végzett, és aki adott esetben tényleg be tudna ülni egy ilyen űrhajóba is elmenni, és ott releváns információkat gyűjteni, hogy neki milyen, mennyire volt hiteles ez a könyv, ami engem teljes mértékben meggyőzött, de szerencsére úgy tűnt, hogy őt is.
2: Hát ugye, amiről beszélünk, a Hail Mary küldetés, amiről most ugye film is van, ez egy könyv, kiderült, hogy közös kapcsolódás. Hát én, amikor azt olvastam, akkor 20 percenként rohantam a feleségemhez, hogy mennyire zseniális, hogy úgy gondolkozik a főszereplő, mint egy fizikus, és nézd, ezt számolta ki, és így csinálj. Úgyhogy, ha máshogy nem, akkor ilyen módon azért a csillagászathoz, a fizikához könnyű kapcsolódni.
1: Hát ha már űrhajó most, akkor bocs megint, ha csillagász itt ül a stúdióban. Ugye Kapu Tibor óta valamennyire még talán informáltabbak is lettek az emberek. Amivel ő utazott.
2: Igen.
1: Ugye azt mondta, hogy ő többször megkerülte, meg látta is Magyarországot. Akkor mikor láthatjuk az a bizonyos megkerülést?
2: Hát ugye ő, amikor keringett a Föld körül, ugye ez most van az egyéves évfordulója, lesz mindjárt a visszatérésének az évfordulója, akkor lehetett látni rendszeresen Magyarország fölött, ahogyan áthalad a nemzetközi űrállomás.
1: De most ezt mi nem láthatjuk?
2: Hát az, hogy ő fent van, azt nem, mivel már lejött. Magát az űrállomást azt lehet.
1: Az űrállomást.
2: Az űrállomást azt lehet. Én tegnap este néztem például a nemzetközi űrállomást, pont a Svápélyi Csillagvizsgálóban látogató csoport. Már éppen
1: ők
2: mentünk.
1: Is látták?
2: Ők is látták, tehát hogy feljött a kérdés, és akkor hát nézzük meg, hogy ma este látszik a Nemzetközi űrállomás, elővettem a telefonomat, vannak az interneten erre honlapok, applikációk is vannak, amik akár értesítést is küldenek, hogy jön a Nemzetközi űrállomás. Elővettem, pont 10 perc múlva jön, akkor még egy picikét beszélgetünk itt fent a tetőteraszon, és 10 perc múlva egy eszméletlő fényes, még az említett Vénusznál is fényesebb, pötty megjelent az égen, és nagyjából egy 3 perc alatt átment a fejünk fölött, közben lehetett beszélgetni
1: tehát
2: az
1: ott kutatásokkal.
2: Semmit. Tehát tárcső. Ez egy szabad szemmel látszik, ahogyan látjuk esténként, hogy villognak a repülők, hasonló, csak nem villog. Tehát teli fénnyel mozognak ezek, műholdaknak a százait lehet éjszakánként nézni, hogyha az ember fennmarad, és a Nemzetközi űrállomás a legfényesebb, mivel a legnagyobb objektum, ami kering a Föld körül, lehet látni. Ha az embernek van egy távcsöve, ehhez már kell a csillagászati távcső, tehát itt már nem működik a kis madárnéző, akkor lehet követni távcsővel is, és én nagyon sokszor szoktam nézni, cuki kis H alakja van, látszódnak a napelem táblák távcsőben, és vannak, akik meg kifejezetten mondjuk arra szakosodnak, hogy fotózzák. Például egyik, világ egyik leghíresebb űrállomás fotósa, ez egy létező kategória, Nagy Szabolcs, Máté Szalkai amatőr csillagász, ő most a napokban tett közzé egy képet, kiment az M3-as autópályának a szélére, mert kiszámolta, hogy pont arról a pihenő helyről nézve elmegy a Szaturnusz bolygó mellett az űrállomás. És készített egy képet, hogy egymás mellett ott a Szaturnusz, meg az űrállomás.
1: Zseniális, zseniális. Hú, de izgalmas, és milyen kár, hogy már a végén vagyunk. Hát jó társaságban repül az idő. Gyertek gyakrabban. Meg csináljátok gyakrabban ilyen közös happeninget, akkor hát, lesz.
3: Hogyha jól sikerül, már pedig ez a cél. Ugye itt ez fontos elmondani, hogy limitáljuk a létszámot, tehát hogy maximum 500 fő fog tudni erre a
1: akkor koncert. Is kell.
3: Így van. Tehát a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján lehet megtalálni ezt az eseményt. Július 24-én lesz este ez a program, és hát reméljük, hogy legalább olyan jó szinergiák fognak felszabadulni, mint itt most közöttünk itt a csillagászat és a Pink Floyd összefonódásában.
1: Ezt kívánom nektek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és sok csillogó szempárt, akkor nagy baj nem lesz.
3: Köszönjük szépen.
1: Is csillogni
2: köszönjük fog. Szépen, derülteget.
1: Így, jaj, de jó. Ez milyen jó elköszönés. Balázs Lajosra és Szabó Nortonnal beszélgettem, kedves hallgatóink. Az uraktól most elköszönök, önöktől még nem folytatódik a műsor. Ugye a bizgalmas téma, ugye a bizgalmas vendéged, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet. Ez
0: a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, Galó Anitát köszöntöm nagy szeretettel, a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház megbízott intézmény vezetőjét. Örülök neked.
4: Hát én is
1: még köszönöm. Nem találkoztunk sem az életben, sem az éterben, most ez egyszerre megtörténik, és örülök tényleg annak, hogy sok-sok kulturális csoda program kapcsán érkeztél.
4: Igen.
1: Zajlik az élet Dunaharasztin.
4: Zajlik bizony. És
1: a kulturális élet.
4: A kulturális, mindenféle élet nyilván, de a kulturális élet az, ami most az én szememben, meg hát ugye ezt is szeretném a hallgatóknak ajánlani, hiszen ugye a Laffert kúria az ugye Dunaharaszti gyöngyszeme, és hogyha kicsi idejük van, akkor mindenképpen javaslok egy pár órás látogatást hozzánk, hiszen ugye állandó kiállításunk kapcsán is, illetve hogyha csak egy kávé mellé szeretnének leülni, egy csodálatos környezetben.
1: Az is belefér.
4: Így van.
1: Nálatok nem vagytok messze a pesti belvárostól sem.
4: Nem. A tömegközlekedés is viszonylag egyszerű, hévvel vagy autóbusszal, tehát gyakorlatilag 25 perc alatt a Laffert kúria előtt Budapestről el lehet jutni.
1: Mindig van állandó kiállítás?
4: Igen, nálatok? Igen. Hát az állandó kiállítás az ugye tavaly közel egy éve nyílt, ezt ugye a városunk szülöttje, Baktai Ervin tiszteletére nyitottuk újra. Ugye ennek a kiállításnak ugye úgy érezzük, hogy ugye Dunaharasztin van a helye, hiszen ugye itt éppen a Laffert kúria melletti épületben született a neves festőművész, orientalista művészet történész, és még sorolhatnám. És van egy kevéssé ismert oldala is, hiszen ugye ő egy indián törzset alapított, még 1931-ben.
1: Tehát még jóval Cseh Tamás előtt.
4: Jóval Cseh Tamás előtt, és ugye ők voltak a dunai indiánok, ők ugye nagy részt a Dunakanyarban, ugye több helyszínen tartották a nyári táboraikat, és ugye ebből a táborozásból rendkívül színes tárgyanyag maradt fent, ami ugye először ugye Kisorosziban nyílt meg, majd Dunaharasztira került. Ugye ennek a kiállításnak a meglétét ezt Lorenz Józsefnek köszönhetjük, aki szintén egy nagyon aktív és nagyon szívén viselte ugye a tábor sorsát, és ő őrizte meg, ő gyűjtötte ezeket a anyagokat össze.
1: Milyen jó tette.
4: Igen.
1: Hogy ezt az utókorra hagyta, azért egy komoly, pont ezen gondolkodtam, amíg vártalak ide a stúdióba, hogy hídépítő szerep a tiétek, itt a múltat kötitek össze a jelennel, úgy, hogy a jövőt is építitek közben.
4: Igen, és a híd az több szempontból kerül, nem csak a mi szempontunkból, hiszen ugye a Baktai Ervin volt az, aki olyan kulturális hidakat épített, és távolságokat kötött össze, ami még így ebből a korból nézve is szinte hihetetlennek tűnik, tehát számomra mindenféleképpen. Ugye egyrészt ugye az indiai kultúra, az indiai filozófia, ugye másrészt pedig az amerikai őslakosoknak a szokásait egy pontba mi most ott összesűrítettük ugye ebben a kiállításban.
1: Igen. Meddig látható napi szinten? Tehát minden hétköznap vagytok?
4: Mindig nyitva, hétfőn zárva tartunk, de igen, kedtől péntekig mindenképpen nyitva vagyunk, de ugye a rendezvények alkalmával, ugye hétvégente nagyobb rendezvényekre, közösségi eseményekre szoktuk várni a látogatókat, és mindig fenntartom azt a lehetőséget, hogyha valaki valamilyen rendezvényre érkezik, és egy picikét jön előbb, vagy egy kicsikét marad tovább, akár éjszaka is tárlatvezetést tartok a...
1: Komolyan? Na, tehát akkor erre is van lehetőség.
4: Így van, igen.
1: Te magad egyébként is tartasz ott tárlatvezetéseket?
4: Én is tartok tárlatvezetéseket, de van két tárlatvezetőnk, akik ugye a fiatalabb korosztályba tartoznak, ugye pont azért, hogy megcélozzuk a ifjabb korosztályt is, ugye az ő nyelvükön talán ők ugye egyszerűbben érik el őket, illetve ugye ők nagyon sok olyan közösségi programot szerveznek, ott is gyerekeknek, családoknak. Egyébként teljesen érdekes az a szokás is, ugye indult egy indián klub, ugye Bakta indián klub nálunk néhány hónappal ezelőtt, ami hát nagyon népszerű lett, ugye az indián kultúra jegyében, ugye minden egyes alkalommal, ez havonta vannak ilyen események, ugye más-más dolgot mutatunk be, és ez az egyetlen egy olyan gyermekeknek szóló klub foglalkozásunk, ahol a szülők 80%-a is ott marad, tehát érdekli a szülőket, de gyakran nagyszülők hozzák el a gyerekeket, és igazából így egy generációkon átívelő programmá szokott válni, hál'
1: Istennek. De jó, meddig lesz, azt lehet tudni a
3: kiállítás?
4: Hát remélem, hogy nagyon-nagyon sokáig. Ugye a tárgyak, ugye azok, amik ki vannak állítva, a műtárgyak, azok a Néprajzi Múzeum tulajdonában vannak, ugye mi egy szerződés alapján tudjuk bemutatni ezeket.
3: Igen, ezt olvastam, hogy volt valami tisztítási folyamat?
4: Igen,
3: de
4: igen.
3: De nagyon sokáig tartott.
4: Hát még van, ami még most is tart. Ugye ezek a tárgyak már, ugye, mint mondottam, ugye azért nem mai keltezésűek. És ugye hosszú évek folyamán ugye bekoszolódtak, és ugye rájuk fért egy alapos tisztítás és restaurálás, és ugye a másik pedig az volt, hogy ugye ez egy nem alapfert kúriában volt, hanem ez egy viszonylag eldugottabb helyszínen volt a városban, ami nehezebben volt elérhető. És ugye mi át szerettük volna helyezni egy sokkal nívósabb helyre, illetve ahol ugye állandóan ott vagyunk, tehát hogyha az érdeklődőket bármikor ki tudjuk szolgálni. És szóval hogy ez a folyamat, ez igen egy évig tartott, és ugye még most is van egy kenó, ami még mindig restauráláson van, illetve vannak olyan plakát és levelezések, amiket még szeretnénk kiállítani, és jövőre ezekből szeretnénk egy ilyen időszakos kiállítást nyitni.
3: Lesz itt akkor még.
4: Lesz.
3: Mindenféle látnivaló, meg hát színes programok. Egyébként te a Művelődési Intézmény első embereként mennyire látod előre a programokat, a következő egy vagy fél évet?
4: Hát ugye mi közművelődési intézmény vagyunk, és ugye mi éves költségvetésekből dolgozunk. Van egy általában több évre, főleg az ilyen nagyobb volumenű dolgokat azért szeretek előre látni, de általában egy évre előre már én betervezem azokat az eseményeket, rendezvényeket, ami köré aztán lehet a többit építeni. Ugye a baktai programunk is, ugye ezek ilyen nagyon volumenű, hangsúlyosabb események nálunk.
3: Hogy képzeljük a te intézményvezetői mindennapjaidat, hogy és most ezt érzi jól, a sok önjelölt művész küldözgeti non-stop a ajánlatait e-mailen, meg telefonon is? Próbálják eladni a portékát?
4: Igen, vannak ilyenek is, és vannak olyanok is, amikor én hallok vagy látok valamit, és ugye én inkább ennek a híve vagyok, illetve vannak olyan szakembereim, akik olyan menedzser emberek, akik ugye segítenek tájékozódni, hiszen ugye mi ugye azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy ugye ez egy hát nem olyan kisváros közművelődési intézménye, és mi szeretnénk nagyon sokféle érdeklődésű embert megszólítani, bevonzani bármelyik épületünkbe, hogy igenis ugye vegyen részt közösségi programokon. Most ehhez ugye nyilván az kell, hogy minél többféle stílusban, minél többféle típusú előadást tudjunk tartani, ami nyilván figyeljük ugye a trendeket, és figyeljük azt, hogy az előadók éppen mit csinálnak, de ehhez azért, tehát ez nagyon nagy az a paletta, és ebből azért hát eddig jól sikerült választanunk, úgy gondolom az utóbbi pár évnek azért pozitív volt a visszajelzése.
3: Amit még feltétlenül meg akartam tőled kérdezni a veled való beszélgetés készülődése közben, hogy a kurátora ki volt ennek a kiállításnak?
4: Hát igazából ugye kurátorként, én nem is kurátornak nevezném, hanem...
3: Aki összefogta.
4: Igen, aki összefogta. Ugye volt egy látványtervezőnk, inkább innen kezdem el mondani. Ugye ez egy összetettebb folyamat volt, hát a Boros Viktória volt a látványtervezőnk. Akik még ugye a Néprajzi Múzeum, ő végig tényleg nagyon jó kapcsolatban együtt dolgozva alakítottuk ugye a kiállítást, illetve hát ami nagyon-nagyon fontos, ugye vannak még a törzsből élő tagok, ugye Nyílhegy, aki ugye Hegy Megi Kis Áron, aki már 90 év fölött van.
1: És besegített?
4: És igen, tehát mi egyeztettük velük azt, hogy ugye mit hogyan szeretnénk kiállítani, illetve Lorenz József lánya, Lorenz Pálma, aki ugye Vidám Tücsök volt a táborban, akik ugye szívén viselik a mai napig ugye a tábor sorsát, és egyébként a mai napig részt vesznek, tehát a Pálma nem régiben ugye el is látogatott hozzánk, illetve most pont a múlt héten írt egy e-mailt nekem, hogy ugye még további tanácsokkal lásson el, hogy még milyen típusú foglalkozásokat tartatnánk a közönségünknek ugye a tábor kapcsán.
1: Egyébként a kiállítás az ingyenes?
4: Hát a helyi lakosoknak ingyenes, aha, a máshonnan érkező lakosságnak pedig 500 forint a
1: belépő.
4: Igen, jelképes összeg. Illetve van még olyan lehetőség, hogyha kézműves foglalkozáson szeretnének részt venni, ott nagyon sokféle van. Egyébként én gyöngyszövést is tanítok ennek a foglalkozásnak a kereteim belül. Uh-huh. Ugye ennek van egy anyagköltsége, 1500 forint egy fő, és csak ezeket azért előre egyeztetni kell, hogy melyik időpontban jönnek.
1: Jó, tehát a lényeg az, hogy kommunikáljanak veletek ott a munkatársakkal, és akkor megnézhetik természetesen a kiállítást. Egyébként a József Attila Művelődési házot Dunaharasztin mindenfajta kulturális programot befogad és tart is?
4: Hát ameddig a kapacitásunk tartja, ugye a Táncsics Mihály utcai épületünk az igazából van egy 300 főt befogadni képes nagyobb termünk, uh-huh, és ezen kívül még három olyan klubszobánk van, ami ugye kisebb-nagyobb, most ugye az egyik termet átalakítottuk tánctereme, hiszen a Magyar Nemzeti Balettnek a kihelyezett tehetségpontja éppen ott működik. Aha. De rengeteg, ugye Dunaharaszti ez egy civil város, ugye büszke civil város, és egy nagyon nyüzsgő közösségi élet folyik, és ugye ennek a helyszíne ugye a Táncsics Mihály utcai épület, de minden héten vannak olyan esték délutánok, ahol egyébként nagyon-nagyon sok programot valósítunk meg, uh-huh, egyébként is, úgyhogy nagy sikerrel szoktak ezek is zajlani. Viszont kinőttük a művelődési házat, tehát aha, már Dunaharasztira ráférne egy nagyobb intézmény, hiszen már új csoportokat ott ebben az intézményben szinte egyáltalán nem tudunk aha, fogadni. Viszont ugye olyan közösségi programok és kezdeményezések, amik kompatibilisek ugye a Laffert Kúria barokk környezetével, épületével, oda azért egy-két csoportot még tudunk fogadni. Uh-huh.
1: No, hát de akkor ez a 300 fős terem, az megtelik hamar.
4: Igen.
1: Az milyen terem egyébként?
4: Nem, ez egy hagyományos, hát erre azt szokták, művelődési ház terem, ugye ez egy multifunkciós, tehát ami azt jelenti, hogy naponta többször rendezzük át ezt a termet, de igazából igyekszünk minden igényt kielégíteni ott is.
1: Lehet profétának lenni? Dunaharasztin?
4: Hát, én nem is innen közelíteném meg ezt a fajta munkát, feladatot, hanem én máshol születtem, és máshol nőttem föl, én 15 éve élek Dunaharasztin, és engem elvarázsolt ez a hely, ez a ez a közösség, ez a kulturális pezsgés, kíváncsiság, uh-huh. ami ott fogadott engem, így a kultúrában mozgó embert, és igazából itt nem arról van szó, hogy most én mondanám meg a tutit, hanem én olyan ember vagyok, más nem is tennék hozzá, aki szeretne közösségeknek, embereknek, csoportoknak segíteni, uh-huh. és amikor van rá lehetőségem, akkor ezt meg is teszem.
1: Hát de pont ez a lényeg, a közösségépítés.
4: Igen.
1: Tehát a mai világban, amikor itt a elképesztő információk tömkelegében, ugye a zsebünkben ott a komplett stráda, az információ stráda, amikor már a barátságokat is inkább üzenetekben tartjuk, és kevesebbet találkozunk, ezért úgy kell szerintem a ti találkozási helyetek, pontotok, rendezvényeitek, mint egy falatkenyér.
4: Hát,
1: legyenek közösségek,
4: igen,
1: megint.
4: Igen, igen, és egyébként visszatérve a baktai kiállításra, ugye magának az indián kultúrának ez az egyik ma már nagyon-nagyon aktuális üzenete, hogy ugye egyik az, hogy a túlfogyasztást kerüljük el, mert uh-huh. semmi szükségre. Ugye az, hogy a közösségekben élni, a közösségekért tenni, az mennyire fontos, a valódi kapcsolódások, a valódi értékes kommunikáció. Most lehet, hogy vannak szabályok, és vannak trendek, de igazából az alapmondani valója ennek a kiállításnak, ennek a kultúrának, ez tényleg az egymás elfogadásáról szól, egymás megismeréséről, és a sikeres uh-huh. együttműködésekről.
1: Hát és azt kívánom, hogy ez maradjon is így. Meg hát sok csillogó szempárt nektek minden programon, mert akkor nagy baj nem lesz a tiétek is. Csillogni fog. Mi a weboldalatok, meg az elérhetőség?
4: dunaharasztikultúra.hu.
1: Na, ez elég.
4: Igen. Igen, de egyébként a Laffert kúriát is be lehet írni, azt is ott is megtalálható, van egy weboldalunk, és ugye a közösségi média oldalakon is uh-huh. aktívak vagyunk, nagyon aktívak vagyunk.
1: Megtalálnak mindent.
4: Így van.
1: No, hát köszönöm neked, hogy itt voltál, és gyere minden mérföldkőnél.
4: Jó, rendben.
1: Szívesen beszámolunk róla. Galó Anitával beszélgettem, kedves hallgatóink, és azt a sok-sok időt, energiát, amit beletesznek a munkatársaival együtt a közösségi életbe, a közösség formálásért, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Anitától most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Balázs Lajosnak, Szabó Nortonnak és Galló Anitának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Kiképzési repülések miatt várható nagyobb zaj és hanghatás a napokban. Folytatódik a Dandár gyógyfürdő további rendbetétele. Budapest Európa 9. legjobb gasztronómiai városa lett. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Csütörtökig minden nap 18 és 24 óra között több városnál is nagyobb zaj és hanghatás várható kiképzési repülések miatt, jelezte a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101-es számú repülő dandára Facebookon.

0: már látható a szárazföld. Mintegy másfél milliárd forintos beruházással pizzagyár kezdte meg működését Szigetszentmiklóson. A 2000 négyzetméteres üzem Európa legnagyobb kapacitású kézműves nápolyi pizzagyára, mely jelenleg napi 27 ezer, az év végére pedig akár 74 ezer elősütött étel előállítására lehet képes. A most 18 embert foglalkoztató társaság 3 műszakos termelést és 60 fős létszámot tervez, miközben 2027-re mintegy 30 milliárd forintos éves árbevétellel számol. A terveik között szerepel külön gluténmentes pizza üzem létesítése, valamint gőzgombóc és indiai kenyérgyártásának elindítása is. Megkezdődött a Dandár gyógyfürdőben a mini szauna világ légtechnikai rendszerének felújítása. Erre azért van szükség, hogy a mennyezettel kapcsolatosan visszatérő problémák megszüntethetők legyenek. A felújítás alatt a mini szauna világ átmenetileg zárva lesz. A néhány hétig tartó munkálatok idején a 9. kerületi Dandár gyógyfürdő kültéri része kedvezményes kiegészítő jeggyel használható. Budapest nem csak történelmi látnivalói és kulturális élete miatt vonzó, hanem gasztronómiája miatt is. Egy nemzetközi rangsor szerint hazánk fővárosa Európa 9. legjobb gasztronómiai városa lett. A lista a Michelin ajánlások számát, a helyi specialitások sokszínűségét, a főzőtanfolyamok és gasztrotúrák kínálatát, valamint a város nemzetközi hírnevét is vizsgálta. Budapest olyan célpontokat előzött meg, mint Barcelona, Bécs és Lisszabon. A város sikerének titka, hogy a hagyományos magyar fogások mellett modern, újra gondolt ételek is megjelentek, és egyre több kézműves pékség, bisztró, borbár és street food hely nyílik. A Michelin Guide ajánlásainak növekedése tovább erősíti Budapest gasztronómiai vonzerejét. Székesfehérvár történelmi belvárosa egész nyáron új hangulatot kap a Teraszon Fehérvár programmal, amelynek mottója Kapcsolj ki, a belváros bekapcsol. A helyi önkormányzat, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ és számos művészeti formáció közös szervezésében hosszabb nyitvatartású teraszok, élőzenés esték, táncos bemutatók, színházi előadások és gasztronómiai programok várják a látogatókat. Újdonság a képzelő galéria hangból kép produkciója, ahol zenei improvizáció élőben készülnek képzőművészeti alkotások, a közönség pedig közös festésbe is bekapcsolódhat. Augusztusban jazzfesztivál és nemzetközi néptáncfesztivál érkezik, a királyi napokra hangolódó programok pedig 5 szombaton át kísérik végig a főutcát. A részletes programkínálat a fehérvárneked.hu oldalon érhető el. A Sláger FM híreit Ortuteg Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk,

0: Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel, újra.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kiképzési repülések miatt várható nagyobb zaj és hanghatás a napokban. Folytatódik a Dandár gyógyfürdő további rendbetétele. Budapest Európa 9. legjobb gasztronómiai városa lett. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Csütörtökig minden nap 18 és 24 óra között több városnál is nagyobb zaj és hanghatás várható kiképzési repülések miatt, jelezte a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101-es számú repülő dandára Facebook oldalán. Az említett időszakban nagyobb zaj és hanghatásra kell számítani Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövesd, Tiszafüred, Szigetvár, Nagyatád, Kadarkút, valamint Kaposvár térségében. Megjegyezték az esti és éjszakai repülés az éves kiképzési tervnek megfelelően. A pilóták képzettségének fenntartása, illetve a légtérvédelem folyamatos biztosítása érdekében történik. Nem csak a Velencei tónál, hanem a fővárosban is megtapasztalható az aszály. Annyira alacsony a Duna vízellása, hogy a meder magasabban fekvő részei kibukkantak a víz alól. A Margit híd egyik pillére mellett már látható a szárazföld.

0: építése, valamint gőzgombóc és indiai kenyérgyártásának elindítása is. Megkezdődött a Dandár gyógyfürdőben a mini szauna világ légtechnikai rendszerének felújítása. Erre azért van szükség, hogy a mennyezettel kapcsolatosan visszatérő problémák megszüntethetők legyenek. A felújítás alatt a mini szauna világ átmenetileg zárva lesz. A néhány hétig tartó munkálatok idején a 9. kerületi Dandár gyógyfürdő kültéri része kedvezményes kiegészítő jeggyel használható. Budapest nem csak történelmi látnivalói és kulturális élete miatt vonzó, hanem gasztronómiája miatt is. Egy nemzetközi rangsor szerint hazánk fővárosa Európa 9. legjobb gasztronómiai városa lett. A lista a Michelin ajánlások számát, a helyi specialitások sokszínűségét, a főzőtanfolyamok és gasztrotúrák kínálatát, valamint a város nemzetközi hírnevét is vizsgálta. Budapest olyan célpontokat előzött meg, mint Barcelona, Bécs és Lisszabon. A város sikerének titka, hogy a hagyományos magyar fogások mellett modern, újra gondolt ételek is megjelentek, és egyre több kézműves pékség, bisztró, borbár és street food hely nyílik. A Michelin Guide ajánlásainak növekedése tovább erősíti Budapest gasztronómiai vonzerejét. Székesfehérvár történelmi belvárosa egész nyáron új hangulatot kap a Teraszon Fehérvár programmal, amelynek mottója Kapcsolj ki, a belváros bekapcsol. A helyi önkormányzat, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ és számos művészeti formáció közös szervezésében hosszabb nyitvatartású teraszok, élőzenés esték, táncos bemutatók, színházi előadások és gasztronómiai programok várják a látogatókat. Újdonság a képzelő galéria hangból kép produkciója, ahol zenei improvizáció élőben készülnek képzőművészeti alkotások, a közönség pedig közös festésbe is bekapcsolódhat. Augusztusban jazzfesztivál és nemzetközi néptáncfesztivál érkezik, a királyi napokra hangolódó programok pedig 5 szombaton át kísérik végig a főutcát. A részletes programkínálat a fehérvárneked.hu oldalon érhető el. A Sláger FM híreit Ortuteg Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 18-án kedden este 20 órától a Városmajori Szabadtéri Színpadon jön a házastársas az improvizuál produkció előadásában, amikor kiderül, hogy együtt maradni nagyon is érdemes. Könnyed, párkapcsolat gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel. Néha megkérdezik, hogy mi a titka a hosszú házasságnak, minden héten kétszer időt szakítani arra, hogy elmenjenek egy étterembe. Finom, gyertyafényes vacsora, lágy, muzsika, szó, tánc. A feleség kedden megy, a férj pedig pénteken. Pont. Hát mély igazságokat és párkapcsolatról, pláne a házasságról már sokan fedeztek fel és tették közzé előttünk is. Ezúttal most rajtunk a sor. A vállótársa sikere után elhozza a produkción vagy az alkotók a házastársas című előadást, amely szeretne a kapcsolati problémák labirintusába némi iránymutatást adni, hát ha nem csak a válás, de már az oda vezető utat is sikerül elkerülni. Ehhez azonban egészen az alapoktól kell kezdeni. Kit ne foglalkoztatni, hogy miért ért a nő és a férfi mást ugyanazon a mondaton, és hogyan lesz ebből azonnal parázsvita. Ki nem ment volna már a falnak, mert már olyan sokszor kért valamit a párjától, de az csak nem teljesítette a kérését. Mi történik akkor, hogyha egy hosszú házasságban, párkapcsolatban élve már nem lobog olyan nagy lánggal a tűz? Hogyan jutunk el odáig lépésről lépésre, hogy a hatalmas, izzó szerelemből egyszer csak a hétköznapok megszokásában találjuk magunkat? A házastársas olyan helyzeteket villant fel a színpadon, amiket mindenki megért, aki valaha is úgy döntött, hogy nem egyedül bandukol ezen az érzelmi hullámvasúton. Nem jövünk nagy életbölcsességekkel már, mint az alkotók, vagy bombabiztos tanácsokkal, de nevetést, felismeréseket és egy csomó, úristen, ez rólunk szó pillanatot garantálnak. A színpadon Kovács Patrícia és Ötvös András, két fantasztikus színész, akik nem csak eljátszanak, hanem megmutatnak minket, párokat, embereket, téged is, meg engem is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Népszavazási kezdeményezés indult a december 24-i munkaszüneti nap érdekében. Idén is lesz országos ellenőrzése a görögbinye forgalmazóknál. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő választáson. Ezt az ellenzéki párt frakció vezetője jelentette be a Fidesz és a KDNP együttes frakció ülése után. A korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel mindössze két hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban. Aláírásgyűjtést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A népszavazás kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni, a KASZ ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjti a támogatásokat. Karácsony Gergely a Facebookon azt írta, ideje lenne végleg elengedni az augusztus 20-a

0: fordítaná, és a Duna vízállása is kihívást jelentett augusztus közepén. 5 közlekedési témában indít társadalmi egyeztetést a kormány, és ezek közül az elektromos rollerek szabályozásra kap elsőbséget, derül ki az RTL híradó riportjából. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatása szerint a hamarosan induló konzultáció több nemzetközi szabályozási és szankcionálási modellt is megvizsgál, miközben zajlik az új KRESZ kidolgozása, amelynek részeként felmerült az átlagsebességmérés bevezetése a hazai autópályákon. A közlekedés biztonságjavítása a kabinet kiemelt célja. Dávid miniszter az országgyűlésben arról beszélt, hogy minden lehetséges lépést meg kell tenni a súlyos balesetek számának csökkentéséért. A büntetési tételek szigorítását Magyar Péter miniszterelnök is támogatja. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görög dinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusító helyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. A hazai első osztályú görögdínye kilónkénti termelői ára most a budapesti nagybani piacon 300-350 forint, az importdínye pedig 250-320 forint közötti áron cserél gazdát. Országszerte 19 városban várják az érdeklődőket az Orgonapont fesztivál koncertjei augusztus 3-a és 30-a között. A Filharmónia Magyarország összesen 24 programot szervez, amelyek Miskolctól Székesfehérvárig, Budapesten át Pécsig és Esztergomig kínálnak orgonás és kamarazenei élményeket. A budapesti Mátyás templomban is lesznek koncertek. Az idei év legnagyobb szenzációja José Cura és Szamosi Szabolcs közös turnéja, amely több nagyvárosban is látható lesz. A fesztivál kisebb település is eljut, többek között Balatonboglárra, Tihanyba és Martfűre is. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
1: A szerelem, a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Halottam volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

Azt hiszettem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: Álljunk össze, kis csaj, mint az LGT.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 9-ig a Budapest galériában, ami a Lajos utcában található, egy fantasztikus kiállítást nézhetnek meg Bejelentkezve maradok címmel. Mert hogy az elmúlt évek technológiai innovációinak, az informatika és a mesterséges intelligencia, az AI elképesztő sebességű fejlődésének, hát kétség kívül számottévő pozitív hozadéka van. Ezek a technológiák hozzájárulnak számos tudományág haladásához, de a hétköznapi felhasználók életét is kényelmesebbé, a munkájukat pedig hatékonyabbá teszik. Kevésbé megfoghatók azonban a technológiai fejlődés, főként a mindennapos használatra tervezett eszközök és szoftverek árnyoldalai. A nagy mennyiségű képernyő használat közismertebb káros fiziológiai hatásain túl, amilyen a látáscsökkenés, az alvászavarok, a gerinc és a kezek deformitása, és az ezek következtében jelentkező fájdalom, fontos beszélni az információ technológia és az internet társadalmi és pszichés ártalmairól is, valamint az informatikai fejlesztések környezeti lábnyomáról is. A kortárs képzőművészek gyorsan és érzékenyen reagálnak a társadalom szövetében bekövetkező változásokra, így a legújabb technológiai vívmányok mind eszközként, mind témaként nagyon hamar megjelentek a műalkotásaikban. A Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című nemzetközi csoportos kiállítása olyan műveket mutat be, amelyek különböző aspektusokból vizsgálják az informatikai újítások, az online jelenlét és az AI hatásait. Rendkívül izgalmas. A kiállítás két egymástól korántsem független részre oszlik. Az első szekciókban bemutatott munkák analitikusak, jobbára száraz tényekre támaszkodnak, a tárlat második része pedig inkább a mentális folyamatokra, az online tér hatására és a változó értékrendünkre fókuszál. Ajánlom tehát szívből mindenkinek a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítását augusztus 9-ig.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Enyhe a szúnyogártalom, de öt településen mégis lesz gyérítés. Megújul a posztoperatív osztály a Heimpál gyermekkórházban. Július 23-án este országszerte pontott partikat tartanak Budapesten új helyszínen. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A hőség utáni változékony időjárás ellenére csak kevés helyen alakultak ki nagy kiterjedésű állóvizek, így a települések többségén enyhe a szúnyogártalom. Jellemzően az inváziós fajok, főként az ázsiai tigris szúnyog okoz gondot, amely a ház körüli kisebb vizekben fejlődik. A következő napokban öt településen lesz földi kémiai gyérítés. Baks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény belterületén. Megújul a posztoperatív osztály a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben, így korszerűbb környezet várja majd a műtéten átesett gyermekeket. A mintegy 196 négyzetméteres D-épület első emeletén működő részleg továbbra is szubintenzív ellátást biztosít majd, ahol 7 új, teljes infrastruktúrával rendelkező betegellátó helyet alakítanak ki, valamint 6 ágyas korterem, 1 ágyas elkülönítő, szülői tartózkodó és több kiszolgáló helyiség is megújul, a munkálatok a működő kórházhoz igazodva zajlanak. Egyre több szó esik arról, hogy a túlzott mértékű napozás veszélyes. Strandolás közben fontos erre figyelni, hiszen a vízben hűsölve szinte észre sem lehet venni, mennyi időt töltünk a szikrázó napon. Ráadásul napközben az erős UV-sugárzás is káros hatással lehet a bőrünkre. A Budapest Gyógyfürdő és Hévizei ZRT felelősséget érezve vendégeik egészségért ingyenes bőrgyógyászati szűrővizsgálatokat szerveznek a strandszezonban. A Paskár fürdőben például július 25-én, a Pesterzsébeti fürdőben pedig augusztus